0: Sláger FM-en.
1: Vidéken nőtt, de Budapesten 10%-kal csökkent az álláshirdetések száma. Nyár közepén részlegesen megnyithat a biodóm belső tere. Átlagos szamóca termés várható idén, a fóliás szamóca a napokban jelenik meg a piacokon. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Vidéken több helyen nőtt, Budapesten viszont 10%-kal csökkent az álláshirdetések száma az első negyedévben, írja profession.hu. Az adatok szerint a hirdetések száma 14 vármegyében emelkedett, 5-ben csökkent. A legtöbb állás továbbra is a fővárosban van, az összes hirdetés 44%-a ide koncentrálódik. Országosan kevesebb lett a jelentkezés is, több mint 18%-kal. Közben több cég hirdet állást, de egy-egy cég kevesebb pozíciót kínál. Nyár közepén részlegesen megnyithat a biodóm belső tere, amint egy 1,7 hektáros létesítmény közel 1 hektáros központi csarnokát vehetik birtokba a látogatók, ahol egész évben látogatható városi oázist alakítanak ki. A 4 évszakos térben több mint 13 000 trópusi és szubtrópusi növény, valamint különleges állatok, például hulmánok, bali seregélyek és sarkantyús teknősök kapnak helyet. A látványt egy több mint 14 méter magas vízesés is erősíti. A projekt nettó 350 millió forintból valósul meg, amelynek nagy részét az intézmény saját bevétele fedezi, kisebb részét a főváros támogatja. Átlagos szamóca termés várható idén, közölte a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara. A belföldi termelésből származó fóliás szamóca a tavaszi fagyok és lehűlések miatt a megszokottnál legalább egy héttel később a napokban kerülhet forgalomba. A teljes mennyiség háromnegyed részét kitevő szabadföldi termesztésű gyümölcs május közepén jelenhet meg a kínálatban. Az idei termés mennyiség 7000-7500 tonnára becsülhető. Egyébként a legtöbb helyen már lehet találkozni az ikonikus Lajos Mizsei eperrel is, a Bács-Kiskun megyei település környékén termesztett szamóca a hazai termés 50-60%-át adja. Jelentős változás jön a pesti alsórakparton. Május 26-ától minden nap 17 órakor közösségi térre alakul az útszakasz, az autósok csak napközben használhatják. A döntés célja, hogy a rakpart funkciója közelebb kerüljön a városlakókhoz, miközben napközben a közlekedési igényeket is kiszolgálja. Karácsony Gergely főpolgármester hangsúlyozta, hogy a szabad rakpart koncepciója bevált, és az új időbeli korlátozás lehetővé teszi, hogy a budapestiek minden este a munkából hazafelé tartva, vagy esti sétájuk során birtokba vehessék a Dunapartot. A változtatás várhatóan élénkíti majd a rakparti vendéglátást és a gyalogos turizmust. Ugyanakkor az autósoknak alkalmazkodniuk kell az esti forgalomkorlátozáshoz a belvárosi szakaszon. Rövidebb útvonalon közlekedik az 1-es villamos május 3-án és 10-én üzemkezdettől 8 óra 30-ig, közölte a Budapesti Közlekedési Központ. A BKK tájékoztatása szerint karbantartás miatt a szerelvények nem járnak a Göncz-Árpád város központ és a Lehel utca Róbert Károly körút között. Az 1-es villamos a Bécsi út, Vörösvári út és a Göncz-Árpád város központ, valamint a Lehel utca Róbert Károly körút és a Kelenföld vasútállomás között közlekedik. A kimaradó szakaszon 1-es jelzéssel pótlóbusz jár a Göncz-Árpád város központ és a Vágány utca Róbert Károly körút között. Idén is megszervezi a Fülemülék éjszakája országos rendezvénysorozatot a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület a Fülemülék tavaszi vonulásához igazítva május végéig országszerte számos helyszínen. A rendezvénysorozat keretében országszerte többnyire a különböző településeken vagy ezek határában várják a madarászok a madarak iránt érdeklődőket, hogy késő délutáni kora esti rövid séta keretében hallgassák a Fülemülék koncertjét, sőt több helyszínen madárgyűrűzés is zajlik majd. 44. alkalommal rendezik meg a Balaton átúszást, a szervezők idén is több mint 10 000 résztvevőre számítanak. A klasszikus kihívás az 5,2 kilométeres táv Réfülöp és Balatonboglár között, a 2,6 kilométeres féltávot is lehet választani július 18-án.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Műsor ismétlés következik. És most... Indul a Slágerkult. A legnagyobb slágerek változatosan. Sláger.

0: nyertem. Ez
1: a Slágerkult.
2: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, ez pedig már a Slágerkult című magazin műsorunkon ma is inspiráló beszélgetéssel, valódi értékkel, értékekkel érkeztünk Budapest és a Vétel között. Hát mindig mondom, pezsgő kulturális életének a legjavával. Kedves hallgatóink, üdvözlöm Önöket, Esmiller András vagyok, örülök, hogy itt vannak. Igen, ismét elhoztam a Vétel között kulturális aktualitásait. Mindig mondom estéről estére, hogy ebben a műsorban azért olyan alkotókkal igyekszem beszélgetni, akik nagyon is képesek hatással lenni a kulturális életünkre, és annak a nagyon kedves művész, alkotó és házaspárnak, akik most megtiszteltek a bizalmuk a jelenlétükkel, nem először, nem is utoljára ebben a műsorban, azokról én már nagyon sokszor elmondtam, hogy sokat tettek a hazai kultúráért. Mind a ketten, külön-külön, meg együtt is. Úgyhogy nagyon örülök nekik. Hát hadd kezdjem a hölgyel, Csáki Bogáritát. Köszöntöm nagy szeretettel, a budapesti Strauss zenekar művészeti vezetőjét, illetve hát és koncertmesterét természetesen.
3: Üdvözlöm a hallgatókat.
2: Mindig örülök neked. És hát itt van Deák András is, a zenekar vezető karmestere, de sok-sok titulust mondhatnék még, sok-sok szép díjakkal. Most nemrég is volt egy. Ugye, amikor megérkeztettek a stúdióba, egyben mondtam, hogy szívből gratulálok. Hát a díszpolgárság az egy másfajta elismerés, mint az eddigiek?
4: Mindenképpen más.
2: És jó érzés?
4: Na, jó érzés, nagyon jó érzés, igen.
2: Díszpolgárnak lenni szerintem kiváltság, azt nem kapja akárki.
4: Hát remélem így van.
2: Meg a sor is egy, megnéztem, hogy kik vannak még ott díszpolgár, az egy szép, szép díszes társaság, és most természetesen a lehető legjobb értelemben mondom.
4: Igen, és van egy különlegessége is ennek, hogy a fogadott lányomnak mindkét nagyapja díszpolgára, Török Bálinton is most
2: már. Mert Török Bálintról
4: igen,
2: beszélünk.
4: Török Bálintról igen. Beszélünk, és most már így a családban három is van.
2: Hát ez meg pláne. Ehhez meg pláne gratulálok. Tulajdonképpen a budapesti Strauss zenekar is egy családi örökség. Ugye, amiről most, vagy amivel kapcsolatban szintén érkeztetek a ti közös missziótok.
3: Egy nagyon szép és nagyon felemelő családi örökség. Ugye ezt édesapám Bogár István alapította 1986-ban, úgyhogy idén vagyunk 40 évesek.
2: Hát szívből gratulálok ehhez is.
3: Igen, az apu 20 évet volt a zenekar élén, és a halála után vettük mi át a zenekarnak a vezetését.
2: De már ez sem kevés idő, amióta ti viszitek a zászlót.
3: Hát nem, és igazából az utolsó 5 év, ami nekünk így nagyon aktív, és ugye mindig magán alapon működött a zenekar, édesapám idejében, és most is így visszük tovább.
2: Ami nem olyan egyszerű, ez csak hát, a hallgató kedvéért mondom.
3: Hát egyáltalán nem egyszerű, és szerintem nincs is ilyen az országban más zenekar, ami ennyire magán alapon működik.
2: Uh-huh. No, de ugye a férjedet díjazták most, ahogy elkezdtük ezzel a témával. Picit ugrálok, de minden összefügg, csak azért merek.
4: Engem nem díjaztak volna, ha nincs egy olyan
2: hát ezt akarom mondani, hogy élte meg egyrészt ő, mennyire büszke a férjére, és hogy utána majd jött volna a kérdés, hogy tényleg minden, hogy van ez a mondás, hogy minden erős férfi mögött áll egy erős nő is, vagy egy még erősebb nő, azt már tudom hogy van.
3: Még erősebb.
2: Hát egy zenekart vezetni koncertmesterként azért az nem olyan egyszerű. Gondolom én, aki nem értek a zenéhez.
3: Kell egy határozottság hozzá mindenképpen. Uh-huh.
2: No, hogy volt ez a díszpolgárság egyébként? Az ilyenkor hogy történik? Mennyivel előtte tudtatok róla?
3: Akkor kezdem én, mert én hamarabb tudtam, mint ő. Tehát,
2: de valahogy sejtettem.
3: Igen, mert engem kerestek meg, hogy őt szeretnék fölterjeszteni, ugye ehhez nem tudom, tehát bárki fölterjeszthet díszpolgári címre.
2: Ha olyan terjesztő, gondolom, aki szaktekintély a maga területén, nem? Most gondolom ezt én kívülről.
3: Nem feltétlenül, mert itt a felterjesztők között volt orvosprofesszor, ja, volt kórustag, Török Bálinti kórustag, tehát hogy többen is csatlakoztak hozzá, operaénekesnő. De ugye azért kerestek engem, mert kellett egy életrajz.
2: Ja, értem. Aha.
3: Egy frissített életrajz.
2: És azt te írtad meg?
3: Kiegészítettem azt, ami volt.
2: Na, de ilyenkor szabad elmondani a főhősnek?
3: Nem, nem, nekem lakat volt a számon.
2: De megkértek, vagy ezt nem akartad te, mert meglepetésnek szántad neki?
3: Meg is kértek, meg én úgy gondoltam, hogy jobb lesz az, ha meglepetés.
2: Oké, tehát... oké. Okay. Na és az lett végül?
4: Ahogy nem, mindenképpen. Nagy meglepetés volt.
2: Jó, én nagyon örültem. Tényleg nagyon örültem neki így messziről, mert azt gondolom, hogy a szakmai díj a szakmai díj, ez meg egy másfajta elismerés. Itt talán az embert is elismeri.
4: Igen, ez egy összetettebb díj ilyen szempontból, és az külön nézés, szóval az külön öröm volt számomra, hogy az a közösség, akikkel együtt dolgozunk évek óta, évtizedek óta, ők milyen hatalmas szeretettel fogadták ezt az ünnepségen, és mennyire jó volt látni az ő örömüket.
2: Tehát őszinte volt
4: abszolút,
2: az öröm.
4: Abszolút.
2: Ahogy a családon is, gondolom.
4: Igen.
2: Na, örülök neki, és valószínűleg ez a fajta öröm hatja majd át azt a hát fontos eseményt, ami előtt most beszélgetnénk, és ami miatt is tulajdonképpen jöttetek, mert minek nevezzük a Ramot a ti életetekben most? Főhadiszállás?
4: Tű, ez jó. Ez jó kifejezés,
3: hát,
4: igen.
3: Igen, végül is igen.
2: Szerintem, ahogy ti elkezdtétek a közös munkát a Rammal, az én kívülről gyümölcsözőnek látom, mert most már nem. Tehát ez most már régóta tart.
4: Igen, azt hiszem, az hogy anya országhoz lehetünk itt, vagy családtagként fogadnak minket, és ez nagyon jó érzés úgy oda menni egy koncert helyszínre, hogy mindenki, aki ott dolgozik, örömmel és mosolyogva vár téged.
2: Hát akkor ezek szerint sajátjuknak tekintik ők is.
4: Igen.
2: Szuper.
4: Igen.
2: Tavaszi Keringővarás, ugye a 40 éves budapesti Strauss zenekarral, május 17-e vasárnap 19 órától szívből ajánljuk mindenkinek. Hát és most van az a lélektani pont, hogy itt van egy nagyon szép menü, mondhatom ezt?
4: Igen.
2: Koncertmenü.
3: Igen.
2: Meséljetek róla. Én is fel tudnám olvasni, mert egyébként maga ez a menü is nagyon szép, amit hoztatok, de most mutogatnak egymásra, csak mondom a hallgatóknak, mert nem látják. Szerintem osszátok meg a feladatot itt is.
3: Hát akkor kezdem én, hogy a műsor összeállítás az tulajdonképpen 80%-ban az András csinálja.
2: Akkor nem értem, hogy miért mutogat.
3: Megbeszéljük, hogy nagyjából milyen művek lehetnek, meg hát egy fantasztikus statisztikát vezető arról, hogy az elmúlt években milyen műveket játszottunk, tehát, hogy nagyon figyel arra, hogy...
2: Menne fejből is, András?
4: Már micsoda?
2: Hogy miket játszottatok az elmúlt években?
4: Igen.
2: Vagy le kell írni?
4: Nem, megy fejből.
2: Megy fejből is, oké. Okay.
3: De azért van róla táblázat.
2: Szuper.
4: Muszáj, mert különben az ember az... Szóval megcsinálok egy tervet, és akkor megnézem, hogy oké, mikor
2: játszották utoljára?
4: És volt, hogy úristen, nagyon közel volt, majdnem egy az egybe az a műsor.
2: Mert egyébként ennek van valamilyen fajta etikettje, hogy mikor mit illik játszani?
4: Hát szezonális darabok vannak, tehát karácsonyhoz köthető darabok vannak. Például egy Korcsolyázó Keringőt nem fogunk játszani nyilván.
2: Azt értem, de azt, hogy mit tudom én, hogyha van egy népszerű darab, és azt játszottátok kettővel korábban, viszonylag közelebb van a mostani műsorhoz, és azt nem kellene ismételni? Tehát ilyen fajta szabályrendszere van ennek?
4: Van egy kototár jegyzék, és van egy program, a műsorban ugye van 16-17 mű, és az én statisztikámban ott van, hogy mikor szerepelt, melyik mű mikor szerepelt, dátumra. És lehetőleg másfél évet kivárok.
2: Értem, na, tehát másfél év az a
4: igen.
2: Lélektani határ.
4: Kettő darab van, amelyik ezt nem érinti, na. Ez a kritérium, ami állandó szereplője a koncerteknek, mint ráadásszám. Mi nem szeretjük annyira zenélni, de a közönséget...
3: Dehogy nem.
4: Oké, okay. De a közönséget nem lehet
3: hát
4: megfosztani ezektől.
3: Tehát.
4: Kék Duna Keringő.
2: Gondoltam. Jó, hát ezek a sláger, ha már Sláger FM-ben beszélgettünk.
3: Hát, ez a sláger, ezek a sláger, igen, ezek mindenki ismer.
2: Na, mi lesz akkor a mostani műsor? Hogy visszatérjünk az eredeti kérdéshez.
3: Hát, mivel ugye 40 éves a Strauss zenekar, a nevéből adódóan a Strauss család muzsikája lesz. Most nincsenek társ szerzők, uh-huh. mint egyébként más koncerteken előfordul, most csak a Strauss család lesz.
2: Csak? Azért az se kevés.
4: Hát azért nem csak, mert azért a Strauss családon kívül mindenkitől merítünk. Uh-huh. Tehát a igaz. Papa a három fivér mindegyikének lesz egy-egy műve, illetve hát a Johann Strauss-tól több is természetesen, de a második részben lesznek Lehár Ferenctől is kompozíciók, illetve az első részben még Offenbach leghíresebb, vagy legismertebb darabjaiból is hallhat a közönség.
2: Hát kicsit nekem best of-nak tűnik.
4: Tulajdonképpen minden koncertünk best of,
2: és ezt is
4: hála Istennek van honnan válogatni, igen. mert a Strauss keringők és egyáltalán maga a műfaj, ez a klasszikus könnyű zene, ez tényleg best of. Mm.
2: Az, hogy most 40 éves a zenekar, ugye ti, ha jól tudom, negyed évente vagytok? Tehát minden évszakban van a RAM-ban valamilyen megmozdulás?
3: Nem, most általában télen csinálunk egyet karácsony előtt, és így tavasszal.
2: Jó, tehát akkor kettő se egy darab, tehát az a lényeg, hogy ilyenkor mind a két előadás mondjuk lehet, és elhangozhat a jubileum jegyében?
3: Hogyne, ebben az évben mindenki.
2: Tehát ez az év, ez erről szól, igen. az ünneplésről.
4: Igen.
2: Oké, a lelketekben is egyébként?
3: Teljes mértékben.
4: De ott minden koncert.
2: Jó, ott mindig, oké. Okay. Én csak tényleg ennek azon gondolkodtam, amíg vártalak ide benneteket, hogy amikor jubileum van, azért az ember, főleg 40 év után gondolom csak átgondolja, hogy mit ért el eddig, milyen sikerei voltak, vagy egyáltalán milyen út vezetett eddig a 40 évig. Van bennetek ilyen fajta mérlegelés? És most a közhelyeket leszámítva kérdezem.
3: Mérlegelés van, mert én most nagyon sokat nézegettem egyébként pont az első 20 évet, ami tulajdonképpen szinte turnézásról szólt. Mm. Tehát itthon viszonylag kevés koncertünk volt azért, és hogy jó magam, aki végigcsináltam azt a 20 évet, hogy micsoda utat jártunk be, és hány helyen játszottunk, hány koncertünk volt.
2: Mindez Budapestről.
3: Ne, Budapesten kívül.
2: Hát de ezt mondom, hogy budapesti központtal, mert ja, innen mentetek a világban, igen, mindenhova.
3: Igen, tehát hogyha, nőtt ki az ha egész. Csak arra gondolok, hogy csak Franciaországban abban az első 20 évben 195 várost számoltam össze.
2: Van olyan ismerősem, aki
3: kisebb-nagyobb városok, persze, ebben vannak szinte falvak is, aha. de mégis ott is tartottak koncertet.
2: Hát őrület, mondom, nemrég beszéltem egy kifejezetten francia férfivel, aki azt mondta, hogy valami 50 helyet mondott, hogy annyit látott összesen a Franciaországból, és ott él 40 éve.
3: Hát egy óriási ország, tehát.
2: Oké. Okay. De hogy magyarországi budapesti központtal mindezt ti végigcsináltátok.
3: Igen.
2: És tényleg ezen agyaltam, hogy azért ennek a 40 évnek megvolt az íve. Megvolt a nagyon sok utazás is, meg megvolt a, most amióta ti ketten vagytok, mennyi utazás volt ebben? Amióta ketten viszitek a kevés? Nem, vagy egyáltalán nem is
4: nem,
2: volt?
4: Nem csak Peste.
2: Na, de hogy akkor az megvolt az első 20 évben, és a következőben meg már azért ide fókuszáltatok.
4: Igen.
2: A bázisra.
4: Igen, igen.
2: Hát az, szóval minden van ebben a 40 évben.
3: Hogyne, hát ugye az apu halálával ott lezárult egy korszak. És tulajdonképpen ott egy jó pár évig volt koncert itthon, de azok ilyen emlékkoncertek voltak valamihez köthetően születésnaphoz, vagy halál évfordulóhoz, és
2: valami apropó mindig van.
3: Ezt a keringővarás sorozatot a pandémia ideje alatt döntöttük el, hogy, hogy elindítjuk, és így visszük tovább a hagyományt.
2: De milyen jól tettétek.
4: Igen.
2: Egyébként az utazáshoz visszatérve, ugye András annak van egy külön élete is olyan szempontból, hogy te azért egy keresett, elismert és sokat foglalkoztatott művész vagy.
4: Én nagyon sokat járok külföldre, sőt.
2: A Strausson kívül is, igen, tehát hogy neked az utazás úgy azért megvan.
4: Hát, sok is.
2: Tehát én valahol értem is, hogy a budapesti Strauss zenekar most miért Budapestre fókuszál elsősorban. Bele se férne egyébként már annyi utazás, mint régen?
4: Beleférne, de szóval ez önerőből egy külföldi utat megszervezni. Azt
2: még macerással.
4: Azt nem lehet.
3: Ehhez kezdtek kevesek vagyunk.
2: Jó, megértettem. Oké. Na, de ahhoz meg nem vagytok kevesen, hogy ezek a nagy alkalmak itt a Aramban megtörténjenek.
4: Igen, és ezek a koncertek egyrészt a közönségnek nagy öröm, és amitől különlegesek ezek a koncertek, hogy azok a zenészek, akik ezen részt vesznek, azok mindig úgy élik meg, mint egy családi, nagy családi eseményt, és egy boldogság, és amikor összeülünk az első próba, első negyed órájára, nem mondom, hogy fegyelmezni kell, de mindenkivel.
2: Ja, mert annyira örülnek.
4: És az öröm tényleg, és ezt a örömteli találkozást, ezt a délutáni próbán az ember megérzi, látja, és akkor nincs más dolga, csak hogy átmentse ezt a hangulatot az esti koncertre, és ezek szoktak is sikerülni. És ezt érzi is a közönség, hogy ez egy egészen másfajta hangulata van, és hatása van, mint egyébként egy idézőjelben klasszikus koncertnek. Hát
3: ez egy örömzenélés. Mindenki részéről.
2: Ez a kulcs szó. Az öröm. Mert ugye le lehetne ezt gépiesen is játszani.
4: Hát, igen.
2: Ahogy ezen a területen néhányszor tapasztaltjuk, nem nálatok.
4: Hát nálunk biztos.
2: De a, mit tudom én, egy-két pályatársnál senkit nem kiemelve és bántva természetesen, de hogy az örömzene az szerintem az egész életnek ez a kulcsa. És ha örömmel tesszük, akkor ott az energia átmegy. Hát főleg nektek meg felelősségetek van, és mindjárt beszélgetünk erről a felelősségről.
1: Ez a Slágerkult.

0: Ez a Slágerkult.
1: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, ez továbbra is a Slágerkult, amit hallgatnak, örülök, hogy itt vannak. Annak meg még inkább, hogy 40 éves lett a budapesti Strauss zenekar. Csáki Bogár Rita itt van, a művészeti vezető és a koncertmester. Hát mondhatnám, hogy még az alapító.
2: Hogyne, én ott voltam, hát az első koncerten.
1: Okay.
2: 17 évesen.
1: És itt van az ő férje, Deák András, a zenekar vezető karmestere, aki egyébként nagyon szép karriert épített még a Strauss zenekaron kívül is, és nemrég díszpolgárrá avatták Török Bálinton, amihez ismét szívből gratulálunk. Hát ez a fajta öröm, hát még ezt vagy 40-szer elmondom. Látom, hogy olyan furán kezeled, nem tudsz mit kezdeni a dicsérettel, de szerintem ezt ki kell emelni, és a üzenem a hallgatóknak is, akik ott lesznek majd ezen a május 17-i napon, vasárnap este 19 órától a tavaszi keringő barázson, azt az örömöt, megtiszteltetést, azt inkább az örömöt, azt tényleg vegyék majd át a színpadról. És vigyék tovább, építsék be a hétköznapokban. Nem ez a lényege az egésznek? Nem ez a misszió lényege?
2: Hát valamit,
1: és akkor itt már kanyarodhatunk a felelősség felé, hogy szerintem minden létező előadónak ez lenne az igazi missziója. Hogy valami olyasmit adjatok a színpadról, amit hazavihetnek és beépíthetnek. Ha más nem, energiaként, jó élményként egymásnak. De ha ezt nem örömmel teszitek, akkor ilyen sok értelme nincs. Csak gépiesen.
2: Szerintem, ha nem örömmel tennénk, akkor nem is csinálnánk.
1: Na, de az ember el tud menni másik irányba, és most a 40 évet tekintve. Tehát amikor, mit tudom, mi volt az az időszak, hogy jöttetek, mentetek akár Franciaországban. Ott lehetett volna rutinnál? Gépies rutinnál válni?
2: Hát nyilván lehetett volna, mert ugye ha kimentünk egy vagy két hónapos turnéra, akkor gyakorlatilag ugyanazt a műsort játszottuk el 80-szor,
1: hát, és
2: volt, hogy napi két koncert volt, de mégse volt, ott se volt mégse rutin. Uh-huh. Tehát, hogy nyilván nagyon sok múlik azon is, hogy kiállott középen.
1: És az Andrásra? Célzol?
2: Andrásra is célzok, meg az édesapámra is, tehát, hogy jó kedélyű, jó humorú emberek, és...
1: Mind a ketten azok? És azok is voltak?
2: Igen, uh-huh. Igen.
1: Tehát mindig nem az idővel jön meg a derű, hanem ez csak finomodik az évekkel?
2: Hát ahogy kijöttek a színpadra, már mindenki mosolygott. Tehát, hogy...
1: Ez így van ma is?
2: Ez így van ma is.
1: Uh-huh. András, szerinted ez minek köszönhető, neked? Hogy úgy mész föl, és azt adod át?
3: Mindenképpen. Mindenképpen. És hát,
1: de mi az, ami stenkel ilyenkor?
3: Hogy?
1: Mi stenkel ilyenkor? Hogy mi dob föl igazán maga a színpad?
3: Igen. Az érdekes, mert akár egy perccel a színpadra lépés előtt még lehet, hogy az ember kiesek a saját száján egy ásítás miatt, aha, egy hosszú turné egyik állomásán, de amikor na, akkor showtime. Szóval ez működik.
1: Akkor átkapcsolsz.
3: Igen. Aha. Ez működik. És hát az a közönség, aki ott van, ő mindig először van ott. Uh-huh. Vagy hát a visszatérő is, akkor is. És azért jött, mert a programból látva, hogy mit fogunk játszani a hírünkből, számít arra, hogy egy olyan élményt fog kapni, amire oda jött. Uh-huh. És azért igyekszünk úgy csinálni ezeket a dolgokat, hogy senkit ne érjen csalódás.
1: Na hát, kedves hallgatóink, a Ramart Színházban lesz a tavaszi keringő varázs, ott a 13. kerület szívében.
2: Igen.
1: Mindenkit szeretettel vártok. Beszéljünk már a műfaj sajátosságairól. Az is egy sajátosság, hogy hozzátok a koncertmenüt. És az ki van nyomtatva, az meg van hirdetve, attól nem nagyon szabad eltérni, ugye? Kérdezem.
3: Hát nem. Az a műsor.
1: Na, de hogy ez a fajta kötöttség, ami mondjuk eltérhet egy rockkoncerttől, mert ott egyrészt meg se hirdetik, hogy a popkoncerteket, hogy mi lesz a setlist, itt megvan, amihez alkalmazkodni kell. Soha nem fér bele a spontaneitás? Hogy ti valami ott eszetekbe jut, és az ide illene?
3: Hát nem, mert... Azért ennek hagyománya van, tehát a klasszikus koncerteken, tehát ott van, hogy mire jön be a közönség.
1: Uh-huh. Tehát ők egyértelműen a műsorra mennek be? Tehát nem arra, hogy tavaszi keringővarás, hanem megnézik, hogy mit adtok elő, és abba szeretnek.
3: Hát nem, a Strauss zenekarra jönnek.
1: Az oké, az az alap, a mellett.
3: És tudják, hogy akkor, és ez a Az, hogy keringő varázs, ez kvázi, nem jut eszembe a szó, a brand.
1: Ah, ja, oké.
3: És azon belül már tudják, hogy milyen jellegű műsort fogunk játszani, és az, hogy éppen az aktuális szerzők kik, azt ugye mi állítjuk össze, de koncert közben nincsen olyan, hogy most olyan hangulat, hogy kapjuk elő a valamelyik itt tudom én, valamelyik polkát, vagy keringőt, mert az most vagy bekiabál a közönség, hogy azt játszátok, hogy jó, az egy rock koncerten ez működik. Itt nem.
2: Itt azért, egyrészt
3: nincs ott a kotta.
1: Oké. Jó, látod, jogos, tök jogos. De én pont a múltkor beszélgetem erről valakivel, hasonló területen alkotott, vagy tevékenykedett, mint ti. Még az is szóba került, hogy egyáltalán egy karmester pálcával, vagy pálca nélkül.
3: Ennek nincs jelentősége.
1: Tényleg nincs?
3: Én így is, úgy is szoktam. Van egy darab közben, vagy egyiket így, másikat úgy. Nem azon múlik. Közben meg a pálca látványa az sokszor segíti a zenészeket. Tehát, hogyha olyan távolságok vannak, vagy olyan fények vannak, ahol nem jól látszik, akkor muszáj lehet segíteni.
1: Na, a spontaneitás meg egyértelműen akár a kottán is?
3: Ezt nem értem.
1: Tehát, hogy fejből mennyit tudtok?
3: Hát én mindet.
1: De a zenészek?
3: Az mindig egy játék, hogy játsszuk el, például próbám. A koncertnek a műsorából azt mondom, hogy egy soundcheck van például, mikrofonbeállás, és akkor játszátok a valamelyik műnek az első 10 ütemét, csak kezdjétek el. És akkor rögtön kezdik nézni a kottát, mondom, nem kell kottá, fejből megy. És akkor ráeszmének, hogy tényleg tudjuk is fejből, csak annyira automatikus, hogy kotta, és akkor a kottából kell játszani. És az a baj ezzel, hogy rögtön az arcukból eltűnik az a fajta lazaság és mosoly, ami egyébként, hogyha csak úgy játszol a hegedűn vagy a hangszereden, és nézed a közönséget, vagy azt, akinek játszol, akkor kommunikálsz mindenféle módon. Úgyhogy nem butaság az, hogyha kotta nélkül játszik egy zenekar.
1: Azért kérdezek ilyeneket, hát egyrészt nem minden nap jöttök ide a műsorban, másrészt meg nem láttunk bele azért ennyire a hétköznapjaitokban, meg a szakma sajátosságaiba. Mi azt látjuk, hogy ott van a színpadon egy zenekar, és kottából játsszák a darabokat, de valószínűleg menne fejből is, ha már ennyit játszottátok.
3: Menne, sok minden menne.
1: De kötött ez a szakma, az a lényeg.
3: Kötött, de érdekes, mert most már vannak olyan zenekarok, nem is kis létszámok, akik kifejezetten kotta használat nélkül játszanak el komoly klasszikus műveket. És írta érdekes, hogy az akkor hogy működik.
1: Meg tudnátok fogalmazni így 40 év után ennek a műfajnak a szépségét? Főleg azok számára, olyan hallgatók számára, akik nem feltétlenül járnak ilyen hangversenyekre. Tehát mi a legszebb ebben az egészben?
2: Hát mondjuk én első helyen említeném a dallamosságát. Azt mindenképpen kiemelném, tehát ezek tényleg nagyon fülbe mászó dallamok.
3: A derű.
2: A derű, igen.
1: Tehát az életöröm?
3: Igen.
1: Azért, hogy ezt mondjátok, mert valószínűleg ebbe bele se gondolnak azok, akik nem hallgatnak ilyen jellegű műfaj, de hogy tele van az életörömével?
3: Abszolút.
1: Kell hozzáértőnek lenni? Tehát ha most valaki kedvet kap, és elkezd barangolni, és szeretném is rá irányítani a hallgatókat, hogyha befejeztük a beszélgetést, akkor a ti közösségi oldalatokon nézzék, hallgassák meg a videókat, hogy kapjanak egy kis képet, meg egy ízt belőletek. Szóval kell-e értőnek lenni ahhoz, hogy értsük a műfajt?
2: Szerintem nem.
3: Elég, ha nyitott. Nyitott a szíve, nyitott a lelke. Akkor az hat.
1: Szuper. Mindent végig mondtunk a menüből? Most ahogy ránézek, mert ugye még egyszer mondom, május 17-én
2: a szerzőket elmondtuk talán.
1: A Ramart Színházban a 40 éves budapesti Strauss-zenekar jön a tavaszi keringő varázsal, és egy nagyon szép, hát én best of-nak ítéltem a műsort. Szerintem nem mondtuk el.
3: A műsort külön?
2: Nem. Műsort külön el? Nem,
1: na, hát csak akkor a mondjuk el, de van most erre lehetőség.
3: Hát kezdünk mindjárt egy bevonulási indulóval a Cigányváró operettből, aztán a Fivér József Straussnak egy polka mazurkája következik, rögtön a legfiatalabb fivér Edvard Straussnak a Bamfrei polkája, egy pergős gyors polka, és aztán jön a papa, akinek a Kasusa polkáját, galopját fogjuk játszani, úgyhogy így az első négy szám az rögtön a teljes família reprezentálva van. Utána következik egy Johann Strauss keringő, az, ahol a citromfák virágoznak, majd ismét egy Strauss, József Strauss kvadrill, az egy nagyon különleges tánc volt azelőtt, egy négyes, az a kakadu nevezetű kvadrill, majd a perzsa induló, és az első rész zárásaként Offenbach, mint társszerzőtől két kompozíció, a Barcarola és a Cancan. Szünet után ismét egy indulóval kezdünk, és utána jön egy lehár blokk, ahol a fraszkitából a spanyol tánc és az Éva keringő hangzik föl, majd ismét egy Strauss keringő, a Mesél a bécsi erdők, majd néhány polka, köztük a ritkábban játszott új piccicato polka Johann Straussról, és a végére pedig a Bordalasszony keringő után a banditák galop és a roké polka fogja zárni a műsort, majd jönnek a Rádás számok. Ami úgy meglepetés, hogy mindenki tudja, hogy mik fog következni, de azért az meglepetés.
1: Na most a ráadás az nincs is beírva?
3: Nincs.
1: Hát akkor mégis csak van meglepetés.
3: Igen.
1: Ilyen szempontból. Na szuper. Na, de ha már kérdeztem tőletek, és tényleg nézzétek el nekem, csak próbálom belövöldözni ezt a műfajt. Ahogy hozzátartozik a kotta, a szünet is hozzátartozik ősidők óta? Hogy legyen szünet a műsorban?
3: Puff. Hát azelőtt sokkal hosszabb műsorokat játszottak. Tehát körülbelül másfélszer olyan hosszú programok voltak, mint most.
1: De ez a figyelem miatt?
3: Igen,
1: jobban
3: hát az,
1: igen, jobban figyelni az
3: emberek? Igen. Tehát azelőtt több óráig tartott egy koncert. Simán. Hát 3-4 szimfónia is elhangozhatott egy klasszikus koncerten. Manapság egy fél idő, egy szimfónia. Aha. És akkor még egy másik fél idő, nyitány versenymű, az nagyon hagyományos, tradicionális koncertfelállás, vagy még egy szimfónia. Azért ott három, rövidebb. Három már nem fér bele.
1: De ennek tényleg lehet köze ahhoz, hogy TikTok világot élünk, és másodpercek alatt?
3: Hát meg általában egy koncert az szünettel együtt 2 óra maximum.
1: Én ezt a múltkor kérdeztem színészektől is, mert ugye ott is a darabokban a legtöbbször van, főleg egy hosszabb darabnál a színházban, és most nem arra vagy, mert azt valamilyen szinten értem, a büfének is meg kell élni, tehát még lehet, hogy ez is benne van valahol, de most ezt leszámítva. A zenekar végig tudná játszani egyébként?
2: Szünet nélkül? Végig.
1: És hogy nektek ez jó-e, hogy van szünet? De erre vagyok igazán kíváncsi.
3: Nem releváns.
1: Nem foglalkoztok vele.
3: Teljesen mindegy.
1: Na jó, oké, csak mondjuk nekem...
3: Van olyan koncert, amikor nincs szünet, de akkor az nem 2 óráig tart, hanem röviden? Maximum 70-80 perc.
1: Jó, hát ha azt mondtátok, hogy nem releváns, akkor nem releváns. Mert én például, ha már a saját műfajomat nézem, én tökre örülök, hogy ez a műsor nincs szétszabdalva zenékkel, hanem egybe tudunk beszélgetni. Most gondoljátok, hogy jön egy zene, akkor mindig vissza kellene térni az eredeti témához. Újra meg újra, most így meg tudunk, más a dinamika. És erre vagyok kíváncsi, hogy a zenében ez nálatok, de hát ha azt mondod, hogy nem releváns, akkor megértettem. Más.
2: Itt ugye több darabot játszunk, tehát itt el is fér a szünet.
1: Jó, tehát minden, mindenre hatással van, és így kerek.
2: Igen.
1: Oké, a történet. Ha azt mondtátok, hogy 2 van egy évben, akkor már látjátok azt is gondolom, mikor lesz a téli.
2: Igen.
1: Kell, annak megvan a programja. Na, de arra vagyok kíváncsi, hogy ti fejben már ott tartotok? Vagy ilyenkor még csak ezzel 100%-ig? Vagy például András, neked már a fejedben megvan, hogy kb. Mivel zárjátok az évet?
3: Megvan.
1: Hogy az egész?
3: Meg. Megvan, hogy miből fogok választani.
1: Ha, értem.
3: De az már megvan. Hát azt nem lehet, hogy én most összeállítok egy programot, és akkor nem tudom, hogy mit fogok csinálni a következő, meg a rákövetkező.
1: Ja, mert ugye ezek mind-mind hatással vannak egymással.
3: Hát egyrészt, másrészt van, amit most esetleg beteszem, mert jaj, régen játszottuk, de közben fú, oda jobban illene a következőbe. Értem. Akkor az oda megy.
1: Okay.
3: És akkor mást keresünk. Aha. De itt nálam mindig nagyon fontos, hogy amikor összeállítok egy ilyen 16-17 művet, akkor milyen karakterű darabok jönnek egymás után. Uh-huh. Ugye azért itt adva van a műfaj, tehát a tánczene, ami vagy keringő, vagy polka, vagy induló, lassú polka, gyors polka, a keringő között is nagyon sokféle változat van, uh-huh. vagy bejön egy induló, vagy bejön egy kvadrill. Ezeket már gyors vagy lassú, ezeket mind lehet egymással uh-huh. ütköztetni. A másik nagyon fontos szempont, hogy milyen hangnemek váltják egymást. Egyik hangnem után egy másik lehet, hogy üti azt, nem jól szól, vagy felfrissít. Ezek mind hatnak. Ezekkel mind lehet operálni, és kell is operálni.
1: Minden mindenre hat, ez a lényeg.
3: Igen.
1: A közönség jár ezzel a legjobban, meg persze ti is hazaviszitek az élményt. Na, a vége felé járunk már, de azt mondjátok meg így is mind a kettőtöktől kérdezem, hogy amikor van egy ilyen nagy sikerű koncert, és akkor arra azt szeretném, vagy azt is kívánom, hogy május 17 egy ilyen mérföldkő is legyen, tehát akkor a siker legyen ott a Ramartban. Meddig tölt fel benneteket? Tehát meddig tart ki egy siker? Vagy egy vastap? Nem tudom, minek nevezik ezt a területen.
2: Hát
3: a mi esetünkben fél évig. Tehát a következőig.
1: De tényleg megvan az a jó érzés végig? Utána?
3: Mindig jó ezzel foglalkozni.
2: Megvan, és nagyon pozitív visszajelzéseket kapunk a közönségtől, és ez nagyon jó érzés. Tehát, hogy amikor azt érzi az ember, hogy azon túl, hogy magának is örömet okoz, hogy tényleg sikerült a közönségnek is örömet okozni, és hogy várják, hogy mikor lesz a következő.
1: Na, ezért éri meg.
3: Igen.
1: Ezt az egészet. Igen. Hát akkor én a következő 40 évet ugyanezekkel az élményekkel kívánom. Nektek jöhet a következő 40 év?
2: Meg is kell érni, de igen. Hát,
1: nagy baj nem lesz, ha ilyen élményeitek lesznek, hogy a visszajelzések a közönségtől, nagyon örültem nektek.
3: Köszönöm.
1: És jól látni ezt, mert csillog a szemetek, akkor nagy baj nincsen. A közönség is csillogni fog. Na, kedves hallgatóink, már párszor elmondtam, május 17-e, 40 éves a budapesti Strauss zenekar és a tavaszi keringő varázsal együtt ünnepelhetnek velük, de a budapesti Strauss zenekart érdemes követni a mindenfajta közösségi oldalon, a weboldalukon is, úgyhogy kövessék, szeressék őket. Azt a sok-sok energiát, amit beletesznek ebbe a nem könnyű szakmába, azt a figyelmükkel viszonozzák. Nagyon örülöm, hogy itt voltatok, vigyázzatok magatokra. Csáki Bogár Ritával és Deák Andrással beszélgettem, a budapesti Strauss zenekar kiválóságaival. A Ramartban találkozunk. Köszönöm, hogy itt voltatok, és hát a házaspártól most elköszönök önöktől, még nem. Folytatónak a legnagyobb slágerek változatosan, de egy elköszönés elejéig még fogunk találkozni.
0: Ez a Slágerkult.

0: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Kedves hallgatóink, köszönöm, hogy velünk tartottak a slágerkultban. Remélem, önök is úgy gondolják, hogy ma is színes és tartalmas beszélgetéseink voltak. Csáki Bogár Ritának és Deák Andrásnak nagyon köszönöm az inspiráló gondolatokat. Holnap ugyanekkor ugyanitt ismét találkozunk újabb meghatározó alkotókkal Budapest és a Vétel körzet kulturális életének a legjobbával. Most jönnek a legfrissebb hírek, aztán kezdődik a sláger reggel. Tartsanak velünk a folytatásban is. Engem Esmiller Andrásnak hívnak, vigyázzanak magukra.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Új környezetvédelmi hatóságot hoz létre a Tiszapárt. Átlagosan 5-8%-kal emelkedtek a belépő árak a budapesti fürdőkben. Országos tazziát tart a rendőrség a jövő héten, a buszokat és kamionokat ellenőrzik. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Új környezetvédelmi hatóságot hoz létre a Tiszapárt. Gajdos László élő környezetért felelős miniszter jelölt a Facebook oldalán azt írta, nagy erőkkel dolgoznak az új élőkörnyezet minisztériuma megalakításán, és első feladatként egy új független országos környezetvédelmi hatóság felállítását határozták meg, amely szigorúan szakmai alapon folyamatos és következetes vizsgálatokkal ellenőrzi majd a nagy szennyező ipari gyárakat. Az új hatóság garantálja a jogszabályok maradéktalan betartását és a beruházások biztonságos működését, miközben a civil szervezetek és az állampolgárok álláspontja végre kellő súlyt kap. Átlagosan 5-8%-kal emelkedtek a belépő árak a budapesti fürdőkben, írja a Pénzcentrum. A Budapest Gyógyfürdői és Hévízei ZRT fokozatosan nyitja meg a kültéri medencéket, a strandszezon inkább az időjárástól függ. A látogatók ugyanakkor több kedvezményt is igénybe vehetnek, a családi jegyekkel egy gyerek ingyen mehet be, a bérletekkel akár jelentős árengedmény érhető el. A budapesti diákoknak külön kedvezmény jár, egyes időszakokban féláron lehet belépőt venni. A strandok teljes kínálata várhatóan június közepére lesz elérhető. Országos razziát tart a rendőrség a jövő héten. Május 4-e és 10-e között Budapesten és szerte az országban kiemelten ellenőrzik a nehéz tehergépkocsikat és autóbuszokat. A Roadpol európai kampánya keretében a hatóságok főként a vezetési és pihenőidők betartását, valamint a veszélyes áruk szállítását vizsgálják. A rendőrök Magyarország egész területén jelen lesznek, és a szakmai szabályok mellett az országban tartózkodás jogszerűségét is ellenőrzik majd. Jönnek a villámparkolók a Nagykörúton. A Vezes.hu értesülései szerint a Nyugati tér és a Boráros tér közötti jelenleg nagyjából 330 helyegy részét rövid idejű úgynevezett villámparkolóvá alakítják, ahol legfeljebb fél órát lehet majd megállni. Emellett több rakodóhelyet és mozgáskorlátozott parkolót hoznak létre, valamint külön helyeket kapnak a megosztott autók is. A cél az, hogy gyors ügyintézéshez vagy bevásárláshoz könnyebb legyen szabad helyet találni. Lesznek olyan szakaszok is, ahol új parkolóhelyek jelennek meg, mert most egyáltalán nincs lehetőség megállni. A végső szám azonban még kérdéses. A tervek folyamatosan alakulnak, a lakossági visszajelzések alapján is módosítják azokat. Így az sem kizárt, hogy összességében mégis kevesebb parkoló marad. Szokatlan figyelmeztető tábla jelent meg Székesfehérvár egyik bányatavánál. A kacsát és kis csibéket ábrázoló tábla arra hívja fel az autósok figyelmét, hogy a környéken gyakori a vízimadarak úttesten való átkelése. A jelzés a vadveszély speciális formájára figyelmeztet, mivel itt nem nagy vadak, hanem kacsa családok jelenhetnek meg az úton. A szakemberek szerint a bányató környezete ideális élőhelyet biztosít az állatoknak, amelyek naponta többször is átvonulhatnak a víz és a zöld területek között. A hatóságok arra kérik a közlekedők, hogy lassítsanak, figyeljék az út szélét és szükség esetén álljanak meg. Nagy bejelentésekkel érkezett a Sziget. Az elmúlt 30 év legnagyobb buliait összehozó nemzetközi sztárokkal, utána afterpartiként pedig a legendás Táncdalfesztivál sátor modernizált verziójával idézik fel a fesztivál hőskorát egy nulladik nappal, augusztus 10-én. Bejelentették a Sziget Society alapítvány, ezen belül a Society mozgalom és a Super Society díj életrehívását, amely azokat a szakembereket és közösségeket segíti és állítja reflektorfénybe, akik kapaszkodót nyújtanak a mai fiatalok a tömegessé váló mentális problémák és szorongások kezelésében.
1: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatlanul.

0: Az éjszaka legjobb dalai.
1: Sláger FM.
0: Sláger FM.
2: Holnaptól nem érdekel, hol jársz és kivel, hogy ki az újabb áldozat, ki téged elvisel. Holnap már nem érdekel, miért voltál ilyen, nem magyarázd a lényeg.

0: programajánló.
1: Kedves hallgatóink, hölgyeim és uraim, május 8-án pénteken este 19 órától jön a Magyar Zeneháza előadó termében, igen, ott a Városliget szívében a Szabad Egyetem kafanák világa, világfalu. Ez a Zenei Szabad Egyetem egy rendkívül izgalmas program, balkán zenei körkép Rédi Benedekkel és Weyer Balázsa. A balkáni városi kultúrájának egyik legfontosabb és talán legfélreértettebb tere a kafana. Nem egyszerűen kocsma vagy vendéglő, hanem találkozási pont, menedék, vallomások és nagy elhatározások színhelye, ahol a zene egyáltalán nem aláfestés, hanem maga az esemény. A kafanákban született dalok a mindennapi élet nyelvén szólnak. Szerelemről, vesztességről, honvágyról, barátságról, sok kimondott és még több elhallgatott mondatról. Hát kedves hallgatóink, a zenészt és a közönséget nem választja el itt színpad. Nincs hallgató, csak résztvevő, és a dal sem csak dal, hanem sors is. Weyer Balázs előadás sorozatában a zenész utitársa kafanák világába. Ezúttal Réti Benedek lesz. Tehát hol és hogyan mulatt a balkáni néplélek? Mik azok a helyek, ahol a mai napig virágzik az élő zene? A volt Jugoszlávia területén, ahol vágni lehet a cigarettafüstöt, az asztal roskadozik az ételektől, a rakia tüzeli az embereket, és a harmonikás a vendégek lelkébe látva már azelőtt elkezdi kedvenc dalukat, mielőtt a dinárok bevándoroltak volna a hangszerbe. Nos, hogy mi az a kafana, miként alakult ki ez a nélkülözhetetlen intézmény a balkáni országokban, mit jelentett 100 évvel ezelőtt, és mit jelent ma? Hogyan lett a török kávéházakból a társadalmi konvenciók előli menedék és a túlcsorduló érzelmek zenébe, dalba és italba folytott megnyugvása? Hogyan ágyazódott be a mindennapokba, milyen társadalmi rétegek találkoztak, és hogyan formálta a 20. század balkáni zenét? Ez mind-mind kiderül ott, május 8-án pénteken 19-től a Magyar Zeneházában.
0: Programajánlót hallottak! A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Újabb olaj- és gázmezők kerülnek a MOL tulajdonába Mogyoródon, Nagykátán és Ócsán. Több mint nettó 115 millió forintot költöttek parkolóhelyek bérlésére a fővárosi cégek. Hatalmas siker az érintéses jegyvásárlás a fővárosi metróvonalakon. Germán Márton vagyok, jönnek a részletek. Újabb hazai olaj- és gázmezők kerülnek a MOL tulajdonába, miután a vállalat megvásárolja az ONGD nevű cég teljes részesedését a közép- és kelet-magyarországi térségben. A tranzakcióval a MOL napi termelése mintegy 900 hordóval nő, többek között olyan területeken, mint Mogyoród, Nagykáta vagy Ócsa. Schubert Archibald, a MOL Magyarország kutatási igazgatója hangsúlyozta, a globális piaci bizonytalanságok idején a hazai források jelentik a legnagyobb biztonságot. A MOL az elmúlt 5 évben 160 milliárd forintot fektetett a magyarországi kitermelésbe, aminek köszönhetően a hazai termelés jelenleg 25 éves csúcson jár. A mostani üzlet részeként a vállalat tulajdonába került több tucat kút, gázelőkészítő üzemek és jelentős infrastruktúra is, tovább erősítve az ország energiaellátását. Több mint nettó 115 millió forintot költöttek parkolóhelyek bérlésére a fővárosi cégek, költségvetési szervek és alapítványok, írja a Pénzcentrum. A fővárosi közgyűlés még tavaly októberben rendelt el ellenőrzést. A vizsgálatot az az eset váltotta ki, amikor kiderült, az azóta megszűnt Budapest brand vezetőinek havi 125 ezer forintért béreltek helyeket a Kempinski Hotel mélygarázsában, miután a Városháza udvarát lezárták. A legtöbb helyet most a fővárosi vízművek bérli, a vállalat 40 parkolót tart fenn az irodaházi dolgozók és vendégek számára, 10-et pedig tehergépjárműveknek. Emellett egy 100 autó befogadására alkalmas területet is bérelnek a hivatali járművek és munkavállalók számára. A második legnagyobb bérlő a Budapesti Közlekedési Központ, amely 63 helyen rendelkezik. Hatalmas siker az érintéses jegyvásárlás a fővárosi metróvonalakon. A BKK Pay & Go nevű rendszere április végén terjeszkedett ki az összes metróvonalra, és az első héten már is több mint 23 ezer jegyet adtak el így, ami naponta 3500 jegyet jelent. A legtöbben a 3-as metrón használják az egyetlen érintéssel működő megoldást, de a 2-es és 4-es vonalon is népszerű a digitális jegy. A tervek szerint bérleteket is vásárolhatunk majd így, 2028-ra pedig a teljes budapesti és agglomerációs hálózatra kiterjesztenék a rendszert. Már Budapesten is elérhető az Uber futár szolgáltatása, amivel a taxis tarifánál olcsóbban küldhetünk csomagokat a városon belül. A rendszer egyszerű, az applikációban rendelt autó a járda szélén veszi át a küldeményt, amelynek útját a feladó és a címzett is élőben követheti. A szolgáltatás korlátozásai szerint a csomag súlya legfeljebb 15 kg, értéke pedig 50 ezer forint lehet. A start ráadásul egybeesik az anyák napjával. Egy belvárosi virágüzlettel együttműködve 100 felhasználó ingyen küldhet virágcsokrot az édesanyjának az Uber segítségével. A nyári kiemelt turisztikai időszakra országos ellenőrzés sorozatot indította a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság. A vizsgálatok a nyár végéig folyamatosak és kiterjednek a turisták által leginkább látogatott vendéglátóhelyekre, a fesztiválokra és a különböző kulturális rendezvényekre, valamint a személytaxi szolgáltatást nyújtó vállalkozásokra. Külön figyelem irányul az ideiglenes árusítóhelyek műszaki és higiéniai feltételeire, valamint az élelmiszerek összetételének megfelelőségére, beleértve a helyettesítő termékek és színezékek alkalmazását is. Két újabb terület lomtalanítási dátumait hozta nyilvánosságra a MOHU. A 15. kerületben, vagyis Nákospalota, Pestújhely, Újpalota területén június közepétől végéig lesz a lomkikészítési időszak, míg a 14. kerületben, Zugló területén június végén és július első felében lesz a lomtalanítás. Nagyon fontos, hogy Budapest közterületi rendjének és tisztaságának megóvása érdekében csak a címünkre vonatkozó napon 18 óra után készítsük ki a lomokat. A nem megjelölt időpontban történő lomkikészítés közterület szennyezési szabálysértésnek minősül.
0: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatos.

0: programajánló.
1: Kedves hallgatóink, hölgyeim és uraim, két fantasztikus program a folytatásban, két különlegesség egyébként. Az egyik május 8-án pénteken este 20 órától a Magyar Zeneházában, igen, ott a Városliget szívében jön a Mörk. 4 hosszú év után végre visszatér a zenekar, méghozzá a Magyar Zeneházába, ott is a koncertteremben a 2024-es Still Dreamin' nagy lemez megjelenését követően önmagát hibernáló zenekart 2026-ban is csak néhány különleges alkalommal lehet majd elcsípni. Májusban például a Magyar Zeneháza színpadán egy igazán unikális Mörk élményben lehet része a közönségnek, ahol a megszólaló dalak a teljes diszkográfiából merítkeznek majd, de természetesen semmi nem pont úgy szólal majd meg, ahogy bármikor máskor. A Mörk varázsa, hogy a pillanat hullámain sodródva engedik utazni magukat minden koncerten, erre invitálják a közönséget is. Szkafandereket felhúzni, indulhat az űrséta. Ez lesz tehát 8-án, 9-én pedig másnap egy teljesen más műfaj, Eszter Lánc mesezenekar. Délelőtt 10.30-tól, szintén a Magyar Zeneháza koncerttermében, Éjszaka a hangvillámban címmel. Az Eszter Lánc mesezenekar több mint 10 éve szórakoztatja a legfiatalabb közönséget. Humorral, jó muzsikával, kortárs versek, nagyszerű megzenésítéseivel és sok-sok játékkal. A zenekar vezető Kárász Eszter, akit innen csókoltatunk, hiszen visszajáró vendég a slágerkultban, nos az ő sugárzó energiája még a leghátsó sorokban ülő fáradt felnőttekre is hat, száj nem marad legörbülve. Legújabb negyedik lemezük bemutató koncertjén is ezen a jól bevált úton kívánnak tovább haladni, kortárs versek helyett azonban ezúttal Eszter és zenésztársa Bata István tollat is ragadott, egy saját maguk által kitalált verses mesét írtak a zene nélkülözhetetlen szereplőiről, a hangszerekről.
0: Programajánlót hallottak. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Felfüggeszti a vendégmunkások behozatalát június 1-től a leendő Tisza kormány. Jelentősen átalakult a nyaralópiac a szezon kezdete előtt. Június végén nyithat a Római parti és az Árasztó parti Dunai Szabadstrand a fővárosban. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Felfüggeszti a vendégmunkások behozatalát június 1-től a leendő Tisza kormány, jelentette be közösségi oldalán Kapitány István. A leendő gazdasági és energetikai miniszter közölte, a választói felhatalmazás után azonnal megkezdik a működő Magyarország felépítését. A bejelentett intézkedések között szerepel a multiknak járó támogatások felülvizsgálata és a túlárazott állami kifizetések azonnali leállítása. Kapitány István hangsúlyozta, a gazdaság irányítása egy anyahajóhoz hasonlít, így a teljes fordulat több időt vesz igénybe, de az első 3 hónapban már érezhető lesz a változás. A kormány célja a hazai kisvállalkozások megerősítése és az uniós források hazahozatala, amivel a tudásalapú versenyképes gazdasági szerkezet kialakítását segítenék elő. Jelentősen átalakult a nyaralópiac a szezon kezdete előtt. Az ingatlan.com adatai szerint a Balatonnál ugyan csökkent a kereslet, de az árak prémium szinten maradtak. Az északi és déli parton is 1,2 millió forint felett mozog az átlagos négyzetméter ár, a legdrágább településen Tihanyban pedig már az 1,8 milliót is meghaladja. A velencei tópartján stabilabb a helyzet, itt a kereslet stagnálása mellett az árak is magasak. Velencén 1 millió forint felett, Gárdonyban pedig 931 ezer forintnál tart az átlag. A szakértők szerint a velencei tó ma már inkább az agglomeráció része, mint sem klasszikus nyaralóövezet. Míg a nagy tavaknál millió feletti árakkal kalkulálhatunk, a Tiszató térsége továbbra is elérhetőbb, 400 ezer forint körüli négyzetméter árakat kínálva. Idén is fürödhetünk a Dunában, sőt már a Dunafürdő tervei is elkészültek. Várhatóan június végén ismét megnyílik Budapesten a Római parti és az Árasztó parti Szabadstrand. A Budapest Gyógyfürdői és Hévizei ZRT idén korábban indította az engedélyezési folyamatot, hogy a tavalyi 2 hét helyett már a teljes szezonban élvezhessük a folyóvizet. Szűcs Ildikó vezérigazgató elmondta, már kész van az a tanulmány is, amely a történelmi Dunafürdők feltámasztását célozza meg. A megvalósítás már csak a fővárosi forrásokon múlik. Egyébként 4 helyszín tart ingyenes Dunai strandra alkalmasnak a Városháza és a budapesti strandokat üzemeltető BGH ZRT. Az egyik Dél-Budán Albert falvánál, majdnem a Savoya parknál az Árasztópart, a másik ettől délebre a 22. kerület Hosszúréti pataknál lévő szakasz. Óbudán Pünköst fürdő került még szóba, a belvároshoz legközelebbi kiszemelt lehetséges Dunapart pedig a Margit szigeten van a Palatinus mellett. Megnyílt a Magyar Zeneháza eddigi legnagyszabású tárlata, már látogatható a Freddie Mercury életét bemutató kiállítás. A hatalmas érdeklődést jelzi, hogy a május 1-i kapunyításig már 10 000 jegy kelt el elővételben. A tárlat több mint 500 személyes tárgyat vonultat fel, köztük olyan erekéket, mint az 1986-os Népstadionbeli koncerten viselt sárga jacky, vagy a legendás Live Aid fellépés fehér trikója. A látogatók 9 termen keresztül ismerhetik meg az énekes privát oldalát és munkásságát, miközben a fülhallgatókban Freddie Mercury egykori személyi asszisztense mesél a kulisszatitkokról. A nagyszabású tárlat 2027. február végéig várja a Queen és a rockzene rajongóit Budapesten. Ismét Budapestre érkezik az Orient Express, a legendás luxusvonat idén 5 alkalommal robog be a nyugati pályaudvarra. Először május 13-án találkozhatunk a patinás szerelvénnyel, amely a klasszikus Párizs-Isztambul útvonalon szállítja az utasokat. Májusban látható lesz még 26-án, aztán szeptember 2-án és 25-én is itt lesz a legendás vonat. A luxusnak megkérik az árát, a jegyárak 1,6 millió forinttól indulnak, a legfelső kategóriás lakosztályokhoz pedig már saját inas és korlátlan pezsgő fogyasztás is jár. Fontos tudni, hogy a fedélzeten szigorú dresszkód van érvényben, így farmerben senki nem léphet az étkező kocsiba. Aki csak kívülről csodálná meg a történelmi vagonokat, május végén és szeptemberben is érdemes figyelnie a menetrendet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul a Sláger Kult. A legnagyobb slágerek változatosan. Sláger FM. Ez a Slágerkult.
1: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, ez pedig már a Slágerkult című magazinműsorunk, ahol ma is inspiráló beszélgetése valódi értékkel érkeztünk. Budapest és a vétel között, mindig mondom, pezsgő kulturális életének a legjavával. Kedves hallgatóink, üdvözlöm Önöket, Esmiller András vagyok, örülök, hogy itt vannak ismét, elhoztam a vétel között kulturális aktualitásit, és estéről estére mondom, hogy igyekszem olyan alkotókkal beszélgetni, akik így vagy úgy, de hatással vannak a kulturális életünkre is. Hát ezt a felkonfot Benedek Fi Katalin már jó párszor meghallgatta itt a Sláger FM-en, de azt gondolom, hogy aki a Magyar Arany Érdemkereszttel kitüntetett prima díjas énekművész, az nagyon is tud hatással lenni a kulturális életünkre. Örülök neked, rég láttam.
3: Én köszönöm, hogy itt lehetek, és öröm újra itt lenni, beszélgetni
1: vele. Mindig jó a találkozás.
3: Hát mindig örülünk ezt egymásnak. Abszolút. Mi szeretjük egymást. Így szeretünk van, beszélgetni.
1: Hát de a művészetedet szeretjük a legjobban egyébként, most a hallgatókat is beleértve, és mindig örülünk, amikor Budapesten vagy, hát hiszen te mostanában azért a legtöbbet Debrecenben töltöd művészként, hiszen oda tartozol, az ottani színházhoz, innen csókoltatjuk őket, a debrecenieket is.
3: Átadom ma.
1: De hát a Budapestet sem hanyagolod.
3: Hát nyilván, mert szoktam mondani, hogy több laki vagyok, és időközönként kérdeztek, hogy hol lehet velem találkozni, és mindig azt mondom, hogy az M3-as vonalán valahol. Okay. Mert ugye Budapest a bázis, közben Mátra-Derecskén is sokan vagyunk, de hát ott van ugye Debrecen, a Csokonai Nemzeti Színház, aminek társulati tagja vagyok, nagy örömmel, most már a második évadomat kezdtem. Szóval pezseg az élet, de nekem nagyon-nagyon fontos Budapest, és azért időre-időre visszajárok, koncerteket csinálok, de azon kívül persze az országba is jövök, megyek mindenfele, könyvbemutatókat
1: tartottam. Látom, én rendszeresen követem
3: a költészet napja alkalmából. Gyerekeknek is ugye továbbra is vannak különböző beavató előadások, szóval, de Budapest, Budapest azért Budapest, én nagyon szeretem Budapestet.
1: Hát meg itt van az egyik otthonod.
3: Így van. Otthonról, haza, hazulról,
1: itt is
3: haza.
1: Megmaradt a bázis.
3: Teljes
1: szerencsére.
3: Mértékben.
1: És leszel is, ugye? Láthat is majd.
3: Így van.
1: Közönség.
3: Április 30-án lesz egy nagyszabású koncertünk, Klasszikusok könnyedén címmel, a Szent Angyalok templomába este 6 órától, úgyhogy mindenkit várunk nagyon-nagyon nagy szeretettel.
1: Azért egy templomban énekelni, az, hát annak a dimenziójáról mesélj, kérlek. Nem ez lesz az első.
3: Én imádok templomba énekelni. Nagyon érdekes, mert református létemre szerintem rengeteg katolikus templomba éneklek. Hát ugye az összes oratórium azért inkább a katolikus templomokba való. Egyszer Bőte Csaba atya mondta nekem, azt nagyon sok fele voltam, meg énekeltem vele, és egyszer bemutatott valakinek, és azt mondta, hogy drága barátom, bemutatok neked egy csodálatos énekesnőt, Székelyföld pacsirtáját. Uh-huh. Egy hibája van csak, református az Isten adta. De ettől függetlenül tényleg azt gondolom, hogy a világban számos helyen voltam, nagyon sok koncerteket énekeltem, nagyon sok templomba. De a Szent Angyalok temploma nekem igazából különleges helyet foglal el a szívembe. Egyrészt ott nagyon sokszor voltam, van egy olyan közösség, akihez úgy tartozom lelkileg is. Uh-huh. Ott volt az esküvőnk ráadásul, a sok közül az egyik, a budapesti esküvőnk, a az tulajdonképpen a Szent Angyalok templomába ott adtak össze bennünket. Ugye volt egy református esküvünk is, Nagygalambfalván, és a katolikus esküvünk tulajdonképpen itt a Szent Angyalokba volt, és én oda hazamegyek, tehát az hát a közösség.
1: Így megértem.
3: És nagyon szeretek ott lenni, nyilván ha tehetem, akkor a nagyobb ünnepekkor, ha itt vagyok Budapesten, akkor ahhoz a közösséghez megyünk. Abszolút, hazamegyek.
1: De mesélj kérlek ennek a kulisszatitkairól. Tehát ilyenkor például egy templomban van hangosítás, vagy nem kell?
3: Nem. Igazából...
1: Mert beénekled a teret.
3: Hát gyönyörű az egész akusztika, főleg a Szent Angyalok templom az egy csodálatos hely is, ugye egy modernebb templomról beszélünk. Gyönyörű, a templom is gyönyörű, abszolút fantasztikus az akusztika. Akkor szokott, illetve a hangosítás amiatt van, tehát nem a hangunkat hangosítják, úgymond kell közönség fele, hanem azért szoktak feltenni mikrofonokat, mert általában ezt fel szokta venni az Apostol TV, legalább 3 kamerával, és akkor ugye ez nekik kell a hasznos hang, és akkor emiatt tulajdonképpen nekik, de ez kifele úgymond ez nem haladszik, külön ez a kamerák miatt van.
1: Az egyik pályatársad a minap mondta, hogy az ő színházukban például nincs is hangosítás, hogyha énekelnek. Nálatok hogy van ez?
3: Hát attól függ, ugye, hogy mit éneklünk. Érdekes, hogy igen, persze a műzikeleket ugye azt hangosítják, hiszen igen. Ott maga a zene az alap is hangosítva van legtöbbször.
1: Az operát nem?
3: Az operát az sosem. Sőt, képzeld, annak idején Veronába voltam, hát az ha jól tudom, akkor egy 50 000-es történés, és ott sem. Annyira jó az akusztika, hogy nem kell hangosítani. Zseniális.
1: Na látod, ezért jó, hogy beszélgetünk ilyenekről, nem is gondoltam volna.
3: És érdekes, mert hát általában az operettet sem hangosítják jobb helyeken sehol, viszont ugye az operett színházban az utóbbi években, vagy az utóbbi 15-20 évben úgy éreztem, vagy úgy láttam folyamatosan, hogy az operetteket is behangosítják. Valószínű akusztika miatt lehet, hogy nem annyira szerencsés az akusztikai tér az átépítés miatt ugye az operettszínházba. Igazából például mi, amikor most csináltuk a János Vitézt, ami ugye egy daljáték, tehát próza is van benne, tehát ugyan klasszikus zenei hangzás van, és az sem volt behangosítva. De hát a Marica grófnőt például a Kolozsvári Magyar Operába is énekeltem, ami egy több mint azt hiszem 1000 fős a tér, tehát, és, tehát egy nagy tér, nagy zenekar, nagy színpad, és ott sincsen behangosítva, de hát az abszolút predesztinál arra is, hogy hát igen, tessék dolgozni rendesen, jobban előrehozni a hangot, jobban támasztani, úgy beszélni, hogy a nem tudom, a 20-valahányadik sorba is hallatszódjon az. Én nagyon szeretek egyébként így énekelni, a hangosítás nélkül, mert sokkal jobban beáll a test valahogy. Uh-huh. Mert ugye azt mondja az ember, hogy a testem az maga a hangszer, igen. És hát a hangszeremmel, a saját hangszeremmel dolgozom, és nagyon sokszor, amikor mikrofonnal éneklek, és utána vissza kell állni egy ilyen történetre, hogy nincs hangosítás, akkor hirtelen úgy megijed az ember, hiszen máshogy hallja magát teljesen. Uh-huh. És akkor, úristen, nincs elég hangom, hiszen ugye a mikrofon az nagyon sok mindenben úgymond segít, de nagyon sokszor becsapós is, mert egy felerősített hangot hallok, és nem a saját hangszeremnek a hangját. Tehát igen, ez egy érdekes játék.
1: Hát meg izgalmas. Izgalmas is. Az meg pláne izgalmas, hogy azért te minden rezdüléseddel tényleg a magyar kultúrát szolgálod. Most nem vagyunk olyan nagyon messze a költészet napjától sem, az is fontos volt neked
3: így
1: mindig.
3: Van.
1: De látod, most már itt műfajokban ugráltunk folyamatosan. Tulajdonképpen mindegy, hogy miben, vagy csak alkotás legyen?
3: Én nagyon szeretek találkozni az emberekkel. Igen, és mindig azt szoktam mondani, hogy az emberben valami mocorog, reméljük, hogy tehetség, és hogy az nem árt, hogyha ki tudja bontakoztatni magából. És ha a Jóisten megadta azt, hogy van hangom, tudok énekelni, van kommunikációs készségem, tudok beszélni az emberekhez, meg tudok fogalmazni olyan dolgokat, amit adott esetben lehet, hogy valaki szépen énekel, de nem biztos, hogy meg mer szólalni, nem tudom, több száz fős plénum előtt, akkor azt gondolom, hogy ezzel sáfárkodnom kell. Ha tudok operát énekelni, akkor abból igyekszem tehetségemhez képest a maximumot kihozni magamból. Tehát akár az operetre is ugyanez érvényes, de hát ugye ott van a könyvem, az Egy csipetnyi Erdély, amit ugye most a költészet napja környékén is több helyen volt meghívásom, és sikerült kicsit beszélgetni a könyvről, meg egyáltalán magáról a költészetről, és hát ott volt nekem a családba Kányádi Sándor nagybátyám, ugye Kossuth díjas, Prima Primissima díjas költő, és nekem nagyon fontos volt például az is, hogy valahogy eljutni ezekbe a közösségekbe, és Kányádi verseket mondani, mert manapság nem biztos, hogy olyan gyakran olvasunk verseket adott esetben. És nekem ez is fontos, hiszen például gyerekkoromban annak idején, ha valaki minimum 10 Kányádi verset nem tudott, az nem számított. Tehát, hogy az már az nem volt annyira menő.
1: Okay.
3: És hogy nagyon fontos, és közben éneklek, például a könyvbemutató kapcsán is ugye beszélek a könyvről, de nagyon sok Kányádi verset is elmondok, éneklek operát, operettet, és közben beszélgetek az emberekkel, és sztorizom olyan dolgokról, ami azt gondolom, hogy így a mindennapi életünket talán segíti.
1: Mennyi verset tudsz most fejből?
3: Sokat, így nem tudom. 40-et, 50-et.
1: És nem kell újraolvasnod?
3: Olyan érdekes, képzeld el, van egy, nem. Néha így átpörgetem az agyamon, hogy mikor éppen vezetek és megyek le A-ból B-be, hogy ja, megvan, oké, jó, rendben. És ezeket érdekes gyerekkoromban tanultam meg, és annyira megmaradtak valahogy, és azáltal pont, hogy ha éppen egy olyan helyzet adódik, vagy egy olyan est van, nem feltétlenül csak a költészet napjáról beszélgetve, bármilyen est van, akkor én azért szoktam egy-egy verset elmondani. Uh-huh. Vagy ugyanúgy, ahogy szoktam egy-egy népdalt énekelni például, mert ez is valahogy hozzátartozik a kultúrámhoz.
1: Hát, és ugye, amikor most azt az időszakodat nézzük, hogy mindent telített, és tulajdonképpen nincs is időd megállni. És ezt talán mondtam is, amíg nem éltek a mikrofonok, hogy ha meg nem ez lenne, akkor meg az lenne. Az egy más
3: állapot,
1: és nem biztos, hogy azt szeretnéd.
3: Igen, ott volt ugye a pandémia időszaka, erre így úgy mondjuk. Abszolút, hát szerintem azt nem lehet kitörölni se az emberek fejéből. Tehát az kemény volt olyan szempontból, hogy az ember azt gondolta, jaj, de jó, végre pihenek, végre mit tudom, kitakarítok, végre olvasok még 3 könyvet, stb. De aztán egyszer csak ott volt egy ilyen légüres tér, és látod, milyen érdekes, hogy abban az időszakban ott se tudtam leülni.
1: Hanem
3: akkor egyszer csak fogtam magam, és azt mondtam, hogy jó, hát akkor írjunk egy könyvet. És ez nagyon fontos. Én azt gondolom, hogy tehát, hogy kell az embernek, addig, amíg van ez a fajta kreativitás, vagy kíváncsiság, vagy érdeklődés a világ irányába, akkor talán a világ is addig kíváncsi ő rá. És ez egymásra hat.
1: És ez meg az alkotás iránti szenvedély, vagy a jó Isten tudja, hogy mi, de ugye ez mind benne van, az biztos.
3: Nagyon sok mindent szeretek, és sok mindent szeretek kipróbálni, és egyáltalán tehát valahol egy ilyen mérföldkő magam számára is, hogy képes vagyok-e még ezt is megcsinálni, vagy képes vagyok-e még erre is. És én nem tudom magamat elképzelni nyugdíjas néniként, aki csak úgy ül és kötöget.
1: Szerintem még most erre gondolni.
3: Hát de hogy nem, nincs ez benne valahogy az agyamban, mert egyszerre azt gondolom, hogy annyira pörgök, annyira sok minden érdekel, annyira sok minden fele megyek, annyira, hál' Istennek, sok munkám is van, de sok olyan baráti közösség, ahol szeretettel várnak. De érdekes, hogy ettől függetlenül nagyon fontosnak tartom azt, hogy mindig egy-egy ilyen kemény időszak után, amikor ilyen nagyon pörgős időszak van, akkor biztos, hogy mindig van ha két napom, akkor 2, de van, amikor csak 10 percem akár 2 történet között akár meditálni. Uh-huh. Tehát, hogy mindig próbálom megtalálni az origómat, uh-huh. hogyha kicsit ilyen nehéz időszak van, hogy fú, akkor most kikapcs, telefon, nincs se közösségi média, se rádió, se tévé, se semmi, akkor csak a természet van, mert hogy valahonnan töltekezni kell.
1: Hát töltekezni, és azt tölt föl.
3: Így van.
1: Abszolút.
3: De erre figyelek, erre tudatosan figyelek most már egy ideje, mert különben ezt nem lehetne bírni, ezt
1: hát
3: a tempót.
1: Kihívásokat is. De akkor is aláveted magad ugyanígy a természetben.
3: Így van, hát mert hegyet mászok, ugye múlt évben megmásztuk a Nékoit, ami 2535, és akkor most a párom azt mondta, hogy hát akkor emeljük a tétet, és most nem tudom hova készül, de azt mondta, hogy ilyen 3000 méter fölé, tehát 3500, azt mondta, meglepetés.
1: Na, hát látod, azért mondom, hogy itt minden van, de addig jó.
3: De így van, addig jó, addig és kihívás.
1: És legyen is. Tudsz-e, hát van-e rá idő, inkább akkor úgy kérdezem, megint közönségé válni, de a kultúra terén.
3: Persze.
1: Például te be tudsz ülni, van arra tényleg lehetőség közönségként előadásokra, másokat megnézni?
3: Most, mivel például a Debrecenben voltam sokkal többet, ezért például igyekeztem, hogy a kollégáimat, amiben lehet, mindenben megnézzem. Uh-huh. És én abszolút közönségként tudok.
1: De te akkor tudsz?
3: Abszolút, átváltani? Igen, abszolút. És nagyon tudok szurkolni nekik, és menni a darabbal, és ott pityeregni. Most éppen a Hegedűs a háztetőt néztem meg, és teljesen el voltam érzékenyülve, és ott pityogtam a nem tudom hányadik sorba. Szóval, hogy nekem ezek fontosak.
1: És ilyenkor nem az, hogy én mennyire másképp csinálnám ezt?
3: Nem. Nincs ez, mert ha nekem kell ott lennem, akkor én csinálom a magam dolgát, mindenki csinálja a maga dolgát, és azt gondolom, hogy ez így van rendjén. Nem akarok én ilyen szempontból. Persze, ha valami olyasmit akarok látni, nézni, hogy adott esetben azt szeretné majd a későbbiekben is megcsinálni, vagy egy olyan szerepet, akkor persze az máshogy dolgozza fel az ember. De ilyenkor, amikor a kollégáimat nézem, akkor én akarom élvezni azt az előadást, szurkolni a kollégáimnak, hújogni, tapsolni nekik, szóval abszolút azt gondolom, hogy jó nézőközönség vagyok.
1: Ja, hát ez ő, na,
3: de és ez fontos, mert ott is kikapcsol az ember.
1: Az is egy töltődés?
3: Abszolút, és hagyja hatni az érzelmeire ezeket a dolgokat.
1: Hát te is azért dolgozol a hatásért.
3: Így van.
1: És a felelősség, arról valószínűleg már beszélgettünk, de talán ide illik most, hogy mindaz, amit te a színpadról közvetítesz, akármilyen minőségedben, énekesként, színészként, íróként is, vagy éppen amikor szavalsz, az egy felelősség, mert nem tudhatod, hogy a klasszikusokat látták-e már, és lehet, hogy hozzád fogja kötni.
3: Így van, és ez tényleg úgymond, azt gondolom, hogy az embernek főleg egy ilyen ponton túl úgy kell élnie akarva akaratlanul, hogy ő valamilyen szinten példa. És pont azáltal, hogy nagyon sokat dolgozom gyerekekkel, ugye a Dériné programon keresztül, meg a Kultáp programokon, ahol operabeavatókat viszünk iskolákba, sőt kisgyerekekkel is dolgozunk most már. Tehát ott nagyon-nagyon fontos, hogy mi annak a gyereknek az első benyomása, akár a színházról, arról, a darról egyáltalán, hogy nekem nagyon fontos a közvetlenség, mindegy, hogy gimnazistákkal beszélgetek, vagy akár kisgyerekekhez megyek oda, és megfogom a kezüket, és akkor most nem tudom, egy kis dalocskát ott körbe táncolva előadunk. Szóval erre nagyon figyelek, és érdekes, mert például a gimnazisták körébe volt olyan, hogy mondtam, hogy és akkor nagyon sok szeretettel várlak benneteket majd a Debreceni Csokonai Színházba, és akkor egyszer csak megjelentek, hogy akkor jönnénk megnézni.
1: De jó.
3: És ez nagyon fontos, mert például voltak olyanok, akik előtte egyáltalán a színház fele sem mentek, mert hogy nem volt az ők világuk, vagy egyáltalán nem tudtak ebbe belekapcsolódni, és azáltal, hogy ugye elmentünk iskolákba, beszéltünk a színházról, játszottunk velük, hallották a hangomat, tehát volt mihez kötni, tehát volt egyfajta, ha így mondhatom, talán példa előttük, igen. És akkor innentől kezdve szépen kiöltöztek, és ők eljöttek megnézni például a János Vitézt. És akkor ott fotózkodtunk, és már akkor van egy élményük, és a következő előadásra megint visszajönnek. És ezt gondolom, hogy igen, ez a feladatunk, hogy így is terjeszteni a kultúrát, meg beszélgetni minél többet az emberekkel, és minél inkább bevonzani ebbe a fajta világba.
1: Na, egy kérdés erejéig csak az opera beavatókról, hogy például ott mivel próbáljátok megszerettetni a gyerekekkel az operát?
3: Olyan szempontból tehát kicsit próbáljuk a saját világukhoz levinni. Például, hogy elkezdődik egy zenei, még nem tudják, hogy micsoda, például most éppen egy Mozart kis darab részletet hallanak, és akkor a reggeli rutint eljátszani, hogy mit tudom, hogy fölébred, de közben megy ez a kis Mozart a dalocska, vagy opera részlet, és akkor hogy ébredek föl, mit tudom, kapkodom a telefonom után, vagy csetelek, vagy fogatmosok, vagy stb. Tehát ilyen abszolút mindennapi történet, ami közel áll hozzá, és akkor beszélgetünk erről, hogy egyáltalán mit hallottak, hogyan, és akkor ezt eléneklem nekik. És akkor onnan már megint tovább tudunk beszélgetni adott történetről, vagy például Puccininak a O mio bambino caro, ugye a Janis Kikiből a Lauretta áriájára például egy ilyen kis úgymond pantomim játékot játszanak, hogy meghallják ugyanígy a zenét, és hogy nekik mit sugal ez a zene. És akkor utána ugye eléneklem, meg tudják, hogy miről van szó, és akkor például ezt a sztorit el kell játszani. És abszolút teljesen szűzen olyan gyerekek, akik életükben színházban láttak nagyon sokszor, de hogy már van mihez kapcsolódni, már van egy sztoriuk hozzá, mi is besegítünk természetesen akkor, hogyha nagyon jól működik ez az egész történet, akkor például szoktunk szinkronjátékot is játszani erre az egész történetre. Szóval nagyon-nagyon szeretik, és abban a pillanatban megmarad a történet, megmarad a dallam, közben én is eléneklem még az áriát, és az is még egy plusz élmény nekik. És tényleg volt olyan, amikor ugye különböző osztályoknak szoktuk ezt csinálni, és az egyik alkalommal bejött hozzám egy fiatal ember, és mondta, hogy én nagyon köszönöm, mert voltam az ön óráján, de az én barátaim egy másik csoportban vannak, másik osztályban is, ők nem voltak. Úgy nagyon szépen megkérem, hogy énekeljen nekik is valamit, mert mi még ilyet nem hallottunk.
1: De jó.
3: És ott volt, nem tudom, 10-14 fiatal fiú, lány, azt hiszem talán 11-esek voltak, és akkor elénekeltem még az O mio bambinót, elénekeltem a francia királylány dalát, elénekeltük közösen a Csitárit, és ez egy hihetetlen élmény, mert akkor tényleg ilyenkor mindig azt érzem, hogy van értelme, ezt abszolút, és az, hogy be tudjuk vonzani ezeket a fiatalokat. Tehát ez egy fantasztikus dolog.
1: Ez is az élmény része, amit átadsz nekik. Most felvetődött bennem egy kérdés, bár már majd lassan a vége felé járunk, viszont, hogy az ember, te mikor jöttél rá arra, hogy neked ez megy? Tehát, hogy te tudsz opera áriákat énekelni.
3: Hát ugye maga az éneklés az nagyon korán jött, tehát az már 3 évesen volt.
1: Hát
3: és az éneklés úgy benne volt a torkomba.
1: Hogy te azt mondod, hogy ja, hogy én ezt is tudom. Van ilyen?
3: Azt nem tudtam, hogy tudom, mert csináltam. Ez kicsit ez ilyen Hályok Kovács effektus, tudott, hogy nem tudom, hogy így kell-e, úgy kell-e, de csinálja az ember. Hát amikor egyáltalán volt, ugye lent voltam Szolnokon, és akkor az egyik korrepetitor azt mondta nekem, hogy el kellene kezdeni operákat is énekelni, mert hogy erre is működik a történet.
1: Okay, igen,
3: és akkor én elkezdtem, mit ad Isten, ide adott nekem egy Donna Anna áriát, Mozart, ugye Don Giovanniból, ami azt gondolom az egyik legnehezebb opera ária, és én ezt megtanultam, de ott volt az összes koloratúra, minden, úgyhogy én előtte semmit nem tanultam ilyen szinten klasszikus éneket, és persze hát nyilván kicsit naturabb hangon, és természetesen egy más szintű történet volt, de ott volt és működött, és akkor onnantól kezdve azt mondta, hogy hát azért ez jó lenne művelni, és egyáltalán fejleszteni, és tanulni, és csinálni, mert hogy ebbe van potenciál. És az érdekessége azt gondolom az, hogy annak idején, mikor aztán a Hamari Júlia mesternőmmel elkezdtem dolgozni, tehát ő volt az, aki azt mondta, hogy Kata, tőled semmit nem lehet elvenni. És úgy kell nekünk dolgoznunk, hogy neked ugyanúgy megmaradjon az operett, hogy tudj te verset is mondani, ha ne adj Isten még egy-egy műzikált el kell énekelni egy dalt a dal erejéig, akkor az is ott szóljon és úgy szóljon, mert hogy ezeknek a dolgoknak az összessége vagy te. És azt gondolom, hogy ilyen szempontból tényleg nagyon nagy hálával tartozom nekem, és mai napig, amikor dolgozunk, mert ő tényleg nagyon vigyáz a hangomra, rám, a személyiségemre is azt gondolom, és ő tényleg engem tanít. Tehát nem egy sablont, hogy most akkor mi, mama, és megcsinálunk egy gyakorlatot, és tovább éneklünk, hanem abszolút engem vezet ezen az úton.
1: Ezzel mi járunk a legjobban.
3: Hát bízom benne, remélem.
1: A közönség.
3: Remélem.
1: Hát még ezer kérdésem lenne természetesen, de hát sajnos a végén vagyunk. A Benedekfi Katalin összes közösségi oldalán megtalálunk minden.
3: Igyekszem persze mindent, honlapon, minden közösségi oldalon, hála Istennek most elég sok minden van, ugye Debrecenben is, az országban is, különböző opera beavatók, de hát ugye ami itt Budapesten lesz, és ami itt a közeljövőben, ugye az 30-án a Szent Angyalok templomában a klasszikusok könnyedén, ahol természetesen klasszikus zenét, tehát operát, operettet is, nagyon keveset, de sőt filmzenét és műzikát is hallhat a közönség, úgyhogy próbáltuk úgy összeválogatni és úgy összerakni.
1: Színes.
3: Az anyagot, hogy egy kicsit a fiatalokat is jobban meg tudjuk szólítani.
1: No, kitartást néked, az a legfontosabb, mert minél tovább
3: köszönöm.
1: Az élményeket, követjük az oldaladat, ott leszünk a templomban, megyünk Debrecenbe, mindenhol megnézzük.
3: Nagyon várlak benneteket, nagyon nagy szeretettel.
1: Sok csillogó szempárt néked.
3: Köszönöm szépen.
1: Hogy itt voltál, kedves hallgatóink, Benedekfi Katalinnal beszélgettem, magyar érdemkereszttel kitüntetett primadíjas énekművésszel, akinek azt a sok-sok energiát, amit beletesz a hivatásába, a figyelmükkel viszonozzák. És Katalintól most elköszönök, önöktől még nem, mert folytatódik a műsor, újabb izgalmas téma, újabb izgalmas vendéggel, de arra is készüljenek, hogy gyors lesz az átmenet.
0: Ez a Slágerkult.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Felfüggeszti a vendégmunkások behozatalát június 1-től a leendő Tisza kormány. Jelentősen átalakult a nyaralópiac a szezon kezdete előtt. Június végén nyithat a római parti és az árasztó parti Dunai Szabadstrand a fővárosban. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Felfüggeszti a vendégmunkások behozatalát június 1-től a leendő Tisza kormány, jelentette be közösségi oldalán Kapitány István. A leendő gazdasági és energetikai miniszter közölte, a választói felhatalmazás után azonnal megkezdik a működő Magyarország felépítését. A bejelentett intézkedések között szerepel a multiknak járó támogatások felülvizsgálata és a túlárazott állami kifizetések azonnali leállítása. Kapitány István hangsúlyozta, a gazdaság irányítása egy anyahajóhoz hasonlít, így a teljes fordulat több időt vesz igénybe, de az első három hónapban már érezhető lesz a változás. A kormány célja a hazai kisvállalkozások megerősítése és az uniós források hazahozatala, amivel a tudásalapú versenyképes gazdasági szerkezet kialakítását segítenék elő. Jelentősen átalakult a nyaralópiac a szezon kezdete előtt. Az ingatlan.com adatai szerint a Balatonnál ugyan csökkent a kereslet, de az árak prémium szinten maradtak. Az északi és déli parton is 1,2 millió forint felett mozog az átlagos négyzetméter ár. A legdrágább településen, Tihanyban pedig már az 1,8 milliót is meghaladja. A velencei tópartján stabilabb a helyzet. Itt a kereslet stagnálása mellett az árak is magasak. Velencén 1 millió forint felett, Gárdonyban pedig 931 ezer forintnál tart az átlag. A szakértők szerint a velencei tó már inkább az agglomeráció része, mint sem klasszikus nyaralóövezet. Míg a nagy tavaknál millió feletti árakkal kalkulálhatunk, a Tiszató térsége továbbra is elérhetőbb, 400 ezer forint körüli négyzetméter árakat kínálva. Idén is fürödhetünk a Dunában, sőt már a Dunafürdő tervei is elkészültek. Várhatóan június végén ismét megnyílik Budapesten a római parti és az árasztó parti Szabadstrand. A Budapest Gyógyfürdői és Hévvizei ZRT idén korábban indította az engedélyezési folyamatot, hogy a tavalyi két hét helyett már a teljes szezonban élvezhessük a folyóvizet. Szűcs Ildikó vezérigazgató elmondta, már kész van az a tanulmány is, amely a történelmi Dunafürdők feltámasztását célozza meg. A megvalósítás már csak a fővárosi forrásokon múlik. Egyébként négy helyszín tart ingyenes Dunai strandra alkalmasnak a Városháza és a budapesti strandokat üzemeltető BGH ZRT. Az egyik Dél-Budán Albert falvánál, majdnem a Savoya parknál az árasztópart, a másik ettől délebre a 22. kerület Hosszúréti pataknál lévő szakasz. Óbudán Pünköst fürdő került még szóba, a belvároshoz legközelebbi kiszemelt lehetséges Dunapart pedig a Margit szigeten van a Palatinus mellett. Megnyílt a Magyar Zeneháza eddigi legnagyszabásúbb tárlata, már látogatható a Freddie Mercury életét bemutató kiállítás. A hatalmas érdeklődést jelzi, hogy a május 1-i kapunyításig már 10 000 jegy kelt el elővételben. A tárla több mint 500 személyes tárgyat vonultat fel, köztük olyan erekjéket, mint az 1986-os Népstadionbeli koncerten viselt sárga dzseki, vagy a legendás Live Aid fellépés fehér trikója. A látogatók 9 termen keresztül ismerhetik meg az énekes privát oldalát és munkásságát, miközben a fülhallgatókban Freddie Mercury egykori személyi asszisztense mesél a kulisszatitkokról. A nagyszabású tárlat 2027. február végéig várja a Queen és a rockzene rajongóit Budapesten. Ismét Budapestre érkezik az Orient Express. A legendás luxusvonat idén 5 alkalommal robog be a nyugati pályaudvarra. Először május 13-án találkozhatunk a patinás szerelvénnyel, amely a klasszikus Párizs-Isztambul útvonalon szállítja az utasokat. Májusban látható lesz még 26-án, aztán szeptember 2-án és 25-én is itt lesz a legendás vonat. A luxusnak megkérik az árát, a jegyárak 1,6 millió forinttól indulnak, a legfelső kategóriás lakosztályokhoz pedig már saját inas és korlátlan pezsgő fogyasztás is jár. Fontos tudni, hogy a fedélzeten szigorú dresszkód van érvényben, így farmerben senki nem léphet az étkezőkocsiba. Aki csak kívülről csodálná meg a történelmi vagonokat, május végén és szeptemberben is érdemes figyelnie a menetrendet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most folytatódik a Slágerkult, a legnagyobb slágerek változatosan.

0: Ez a Slágerkult.
1: Mondtam, hogy nem kell sokat várni, már is itt vagyunk a Slágerkult második részével. Ugyanolyan fontos téma és ugyanolyan fontos vendég, illetve vendégek, mint az előző részben természetesen. Tudják, ennek a műsornak az egyik specialitás, hogy az alkotók villámgyorsan adják át itt a stúdióban egymásnak nem csak a kilincset, hanem a mikrofont is. És változatlanul olyan alkotókkal beszélgetek, akik igenis képesek hatással lenni a kulturális életünkre, és képesek értünk miattunk dolgozni és tenni a dolgukat. És én mindig nagyon szeretek kurátorokkal beszélgetni, főleg a műcsarnok kurátoraival, mert ha valakik, akkor ők nagyon is hatással tudnak lenni a kulturális életbe. Fazakas Rékát köszöntöm nagy szeretettel. Hát már rég találkoztunk, Réka, hol voltál?
2: Igen, régen eddig találkoztunk.
1: Dolgoztál. Igen. Tetted a dolgodat. Például készültetek a Cseke Szilárd Áramló jelenlét című. Hát szuper kiállítására június 7-ig látható, de tudod, hogy mindig hozzáteszem, ne hagyják az utolsó pillanatra.
2: Így van.
1: Na, sőt, örülök neked.
2: A kiállítás az gyakorlatilag péntektől látogatható, április 17-től egészen június 7-ig a műcsarnokban.
1: Szuper.
2: És ugye Cseke Szilárdnak az önálló kiállításáról van szó, ami egy olyan válogatás, amely munkáit egyszerre még soha nem láthattuk. Ez a különlegessége, mert Cseke Szilárd egy nagyon sokoldalú alkotó, aki installációkat is készít, festményeket, figuratív festményeket és absztrakt festményeket, sőt még szobrokat is, hajlított acélszobrokat, és ez a sokoldalúság, ami most teljes mértékben megtalálható lesz a műcsarokban, és egyszerre lesz látható. És ez azért érdekes egyébként, mert Cseke Szilárdot nagyon sokan azonosítják mondjuk a legújabban készített erdőképeivel, amik mostanában viszonylag sok helyen voltak láthatóak, és a műcsarnokban ez is a nagyméretű képeit bemutatjuk, hiszen a műcsarnok adottságai azok hatalmasak. És
1: ez mit jelent a nagyméretű?
2: Mondjuk 2 méter széles, 3 méter széles, és majd 2 méter magas, tehát változó mindegyiknek a mérete, de ezek tényleg monumentálisak. Ugye a műcsarnok hatalmas tereiben ezek nagyon jól mutatnak, és hát azért ezeket így egyszerre nem mindenhol lehet.
1: Hol ilyen tartotta
2: ezeket? Nagyon sok gyűjteményben van, tehát ő nagyon sokat eladott, és nagyon sokat vásároltak tőle nemzetközi gyűjteményekben is, magyar gyűjteményekben is, magángyűjteményekben, közgyűjteményekben, múzeumokban. Nagyon sok munkáját úgymond közkincsé tette ezáltal, hogy megvásárolták tőle, és hát külföldön is természetesen, sőt tengeren túl is vannak munkái, tehát Amerikában, és hát ugye neki a másik úgymond énje, hogyha már az identitásra fűzzük fel a Cseke Szilárd munkásságát, akkor azok az installációi, ami ilyen installációkat hatalmas méretű, sok esetben interaktív installációt készít, amivel 2015-ben a Velencei Biennálén is lehetett találkozni a Magyar Pavilonban, és ott az volt a különlegesség, hogy ott viszont csak az installációja volt, a teljes pavilont betöltő installációja, és itt pedig a figuratív festményeit is bemutatjuk, amelyen nagyon izgalmas a festőiség, ugyanúgy, ahogy a absztrakt és figurativitás határán lévő erdőképeknél, illetve az absztrakt, klasszikus absztrakt képeinél is, nagyon izgalmasak a felületei, ahogy alkot, a festési módja, hiszen ő valójában festőművész, festőszakon végzett Pécset, Konkoly Gyula volt a mestere, és mivel középiskolában olyan középiskolába járt, ahol a folyamatokat és a technikai folyamatokat elsajátította, megtanulta, tehát ez egy szakközépiskola volt, utána került a Pécsi Tudományegyetem, illetve a Művészeti Egyetemre, akkor még a Tudományegyetemen belül volt ez a művészeti kar, tulajdonképpen ugye a Pécsi Egyetemre, az akkor ott doktori fokozatot is szerzett. Tulajdonképpen a Cseke Szilárd ezzel a sokoldalúságával mutatja be.
1: Ez elképesztő egyébként ez a sokoldalúsága, hogy hallgatlak is. Meg hát hoztál egy katalógust, ami talán most jött ki a nyomdából. Minden egyes kiállításotokhoz készül egy ilyen?
2: Igen, katalógust minden kiállításhoz készítünk. Vannak olyanok a műcsarnokban, olyan kiállítások, amik viszonylag kisebb volumenűek, ezekhez egy nagyméretű, úgymond újság jellegű kiadványt készítünk.
1: Láttam, igen.
2: Igen, láttad azokat is korábbiakban, vagy más kollégánál, esetleg, hogyha hozott magával.
1: Az Ádám hozott, az Urbán Ádám.
2: Az Urbán Ádám kiállítás, így van, na például az a legfrissebb, ugye, és az pont a Szilárd kiállítás a mellett kapott helyet, és a nagyobb volumenű vagy több termes kiállításokhoz pedig nyomtatott katalógust, és a műcsarnoknak ez egy nagyon fontos küldetése, ez Szegő György igazgatórnak a nagyon fontos elve, amit mindig követ, hogy a katalógus ez készüljön el akkor, amikor a megnyitó van. Aha. És ezért is most a kezemben tartom már a
1: ezeket
2: katalógust.
1: Ezeket te írtad egyébként a szövegi részét?
2: Az egyik szöveget igen, én, és Szegő György igazgatúr is írt egy bevezetőt.
1: Közös munka volt.
2: Így van, így van, így van, de ez mindig így van, hogy igazgatúr, mivel ugye az intézmény vezetője, természetesen ő is megszólal, én pedig egy hosszabb Szilárd életművét, illetve a most kiadott munkákat bemutató, kissé elemző, illetve hát a kontextusát feltáró szöveget írtam, amivel ugye tulajdonképpen azt is beláttatjuk, hogy hogyan is kapcsolódik ő az európai művészethez, a gyökerekhez, akár a hazai művészeti gyökerekhez és az európai kontextushoz, a kortárs kontextushoz, illetve a közelmúlt kontextusához.
1: No, hát izgalmas az egész, és kurátorként neked ez mennyire volt izgalmas, vagy mennyire volt nehéz, hogy valaki ennyire szerteágazó alkotó?
2: Eléggé nehéz volt, ugyanakkor nagyon izgalmas, tehát ez egy nagyon szép feladat, és azon töprengtünk sokat a Szilárddal, hogy is mutassuk be ezt a sokféleséget, mivel ugye három nagyméretű terem az oldalhajóban kapott helyet ez a kiállítást a Dózsa-György út felőli oldalhajóban, ezért ez a három terem ez viszonylag szeparált, és így lehetőség volt rá, hogy elkülönítsük ezeket a tematikákat a három teremben, és hát ténylegesen azt lehet mondani, hogyha végigmegy egy látogató a kiállításon, akkor akár érezheti azt, hogy biztos, hogy ez ugyanaz a művész, mert ugye megszoktuk, hogy sok művésznél annyira a jellegzetes a stílusa, hogy könnyen felismerhető, és minden munkáról már messziről tudjuk, hogy ténylegesen ő alkotta, de ugye nagyon sok olyan alkotó is van, akire mondjuk a magyar képzőművészetből vagy a nemzetközi képzőművészetből lehet hivatkozni, akik végigjárják az utat, tehát, hogy akár a figuratív szobrászat, vagy a szobrászatot is, vagy a figuratív festészetet is, illetve az absztrakt festészetet is, és akár installációkat is alkotnak, de azt gondolom, hogy ez viszonylag, tehát ez nagyon, nagyon európai, nagyon kortárs, és nagyon sokoldalú. Tehát, hogy tényleg, és azt gondolom, hogy ez a sokféleség akár hasonlítható az identitás vagy hasonlítható az identitás keresésével, az identitás megtalálásával, és mondhatjuk, hogy mindegyik egyfajta identitás problémát vagy modellez, vagy bemutat, és még mellette az nagyon fontos, hogy számomra ez ténylegesen összefüggésbe hozható olyan identitással foglalkozó művészekkel, akár Marcel Duchamp, aki tulajdonképpen először kérdőjelezte meg az identitásnak az egységét a fotóművészetében, és akkor utána pedig ugye a kortársa volt Fernando Pessoa, akitől választottam is idézetet a szövegemhez, ugye egy portugál költő, aki heteronímeket teremtett, 80 önálló identitással.
1: Az komoly.
2: Írta a verseit, és de esszéket is írt, és mindegyikhez külön kitalálta akár horoszkópakat is kitalált hozzá, és életrajzokat kitalált, és volt, hogy angolul írt, és az is egy teljesen másik identitása volt. Tehát egy nagyon különleges alkotó Portugáliában.
1: Minden identitás külön világ?
2: A Pessoánál igen, természetesen Szilárdnál most ezt így nehéz elmondani egy olyan művésznél, akit az ember ismer, és napi szinten különösen most dolgozik vele, hát természetesen egyben van az ő identitása, és probléma nincs ezzel, de azt gondolom, hogy ő számára ez nagyon fontos, hogy ne legyen beskatyújázható, mint ahogy sok művész beskatyújázható, és azt mondjuk rá, hogy igen, ő egy festő, igen, ő egy szobrász, igen, ő egy installációkkal készítő művész, és a Szilárd mindegyikben nagyon otthon van, mindegyikben maradandót képes alkotni, és ezeket párhuzamosan műveli. ami nagyon izgalmas számomra.
1: Ez is egy évig tartott? Vagy nem kellett ennyit?
2: Nagyon régóta dolgozunk Szilárddal, igen, úgy intenzíven mondhatjuk, hogy január óta, de egyébként természetesen már az előző évben is foglalkoztam, vagy foglalkoztunk ezzel, és tudtuk, hogy lesz ez a kiáltás, és beszélgettünk.
1: Konstruktív Szilárd. Egyébként?
2: Igen, abszolút, és hát ő nagyon aktív alkotó, és most is, amikor eljöttem, akkor dolgozott a munkáin, és tényleg ő egy rendkívül úgymond önálló alkotó, aki nem azt várja, hogy majd megoldják helyette, hanem ő maga is oda teszi magát, és tényleg ezeket, tehát bütyköl, tehát úgymond ezeket meg kell alkotni, ezeket az installációkat. Mert a festészet is az olyan, hogy nagyon fontos és hosszú kidolgozást igényel ezeket a felületeket megalkotni, és kitalálni, hogy milyen módon és milyen technikával használja akár az absztrakciót és a figurativitást egy festményen belül is, a festészetére vonatkozóan, és a másik pedig ugye az installáció, pedig nagyon sokszor újra felhasznált anyagokat választ, vagy használ, pingponglabdákat például, ugye pingponglabdákat mozgat egy rendszer, ami társadalmi rendszereket szimbolizál, a pingponglabdák vagy a polisztirol gömbök, az egyén szimbolizál.
1: Ez is benne van egyébként.
2: Benne van.
1: Na, mert nekem, ami most átlapoztam, amit hoztál, a prospektust, a katalógus kettő maradt meg, nagyon, az egyik autógumik egymásom, a másik meg, ahogy megfestette a tűzijátékot.
2: Így van, mind a kettő releváns. Az autógumik egymáson, azok is tulajdonképpen ugye ready-made tárgyak, újra felhasznált tárgyakat használ, ezek kamiongumik. Voltak, amik természetesen már kiszuperáltak. Persze ezeket felújította és lefestette, és úgy néznek ki, mintha frissek lennének. És nagyon érdekes, hogy ez nem csak önmagában autógumikat illesztett egymáshoz, hanem ezekben víz kering, és ehhez van egy Varsás Gábor nevezetű fiatalember, hát aki hangot odaírva. Így van, és tulajdonképpen a természet hangjait vette fel, a csobogó kis patakoknak a hangjait vette fel, és ehhez van egy hangtechnikai berendezés is, és ezeket is mind a Szilárd rakja össze, tehát ő nagyon
1: tehát
2: érti.
1: Ott majd lehet látni, vagy hallani.
2: Ha látni és hallani, és igenis részben interaktív.
1: Nagyon jó, hogy elhoztad ezt a katalógust, mert ugye még nem volt így élesben itt a kezemben így. És ugye mindig kérdezem tőletek, kurátoroktól, hogy meg az alkotóktól is, hogy tényleg az üzenet megy át a nézőknek, amit ők szánnak. És most végre látom, hogy mi van odaírva alá. Tehát ide a és ez a forrás, ez a neve.
2: Forrás a címe, igen, ez a címe az installációnak.
1: Oké. Azt tisztázzuk már a hallgatók kedvéért, hogy ti mit hívtok installációnak?
2: Hát
1: az alkotást?
2: Igen, ami így össze van építve, tehát tulajdonképpen ez egy múlt század vége óta létező, most a 19. század vége óta létező műfaj, amikor egymáshoz, tehát nem szobor, nem festmény, hanem tulajdonképpen egy installatív elem.
1: De alkotás ez is.
2: Így van.
1: No, igen. És akkor az van odaírva, tehát akkor forrás, ez a neve, 2024-es.
2: Igen.
1: Az alkotás, gumiabroncs, víz, akvárium, vízpumpák, mikrofonok, elektronikus komponensek és hangszóró.
2: A tehát technikája, illetve az anyag összetétele.
1: Hogy ezt adjátok meg, mint
2: technika,
1: tudom, itiner,
2: tulajdonképpen.
1: Vagy hogy egyáltalán mi ez az egész.
2: Így van, igen.
1: Most keresem egyébként itt van.
2: Igen, a tűzijáték.
1: A tűzijátékot, hát onnan csak az van írva, hogy a művész tulajdona, vagy olajvászon.
2: Így van, annak olajvászon a technikája.
1: Ezt nem kellett magyarázni? Azért nincs alatta?
2: A cím az ott van, hogy Panemet Circenzis, latin címet kapott ez a festmény.
1: De nincs magyarázat, az oké?
2: Nincs, mert ugye ott csak az a magyarázat, az installációnál az anyag összetétel, amit látsz benne.
1: Aha.
2: Hogy olaj, itt pedig az a magyarázat, hogy olajvászon. Ezek a képek olaj, vagy akril, vagy vegyes technika.
1: És ez tulajdonképpen megy is az összes többi alkotásnál ugyanígy tovább.
2: Így van. És hogyha már elkérdeztél erre a figuratív festményre, erre a Panemet Circenzisre, ugye a cirkuszt kenyeret elnevezésű című festményre, ez ugye az identitást már szóba hoztuk, tehát ugye számára ez egy nagyon fontos, ennek a keresése, és azokat a munkavállalókat veszi górcső alá, akik például Angliába kimentek a jobb élet reményébe a 2010-es 2010-es években, vagy akár előtte is, és ő is részt vett egy olyan tanulmányúton, tehát beépült közéjük, tulajdonképpen eltöltött másfél hónapot Brightonban.
1: Komoly.
2: Így van, ahova nagyon sok magyar ment ki. Hát ugye nagyon egyszerű munkákat végezni természetesen, akár mosogatni, főzni, takarítani, babysitterkedni, tehát ezek azok a munkák, amiket az angol társadalom úgymond megenged a kelet-európai, közép-kelet-európai munkavállalóknak, és ezek ténylegesen egy olyan társadalmi rendszereket, ugye itt összefüggnek az installációk, amik első látványra nem feltétlenül arról szólnak, hogy most ezek társadalmi rendszereket szimbolizálnak, de természetesen ez van mögötte, és ezt a címadással, illetve a kiállított térben elhelyezett szövegekkel is magyarázzuk. Tulajdonképpen ezek olyan rendszerek, amik a átjárhatatlanságot igyekeznek bemutatni, és ez különösen mondjuk Angliában nagyon igaz, hiszen ott az egy olyan szilárd és stabil társadalmi rendszer, amit mondjuk nem törtek meg világháborúk, megtört valamelyes természetesen, de nem annyira, mint itt, meg a szocialista rendszer, a kommunizmus, a ugye előtt a fasiszta diktatúra, tehát ugye itt Magyarországon nagyon sok olyan rendszer volt, ami széttöredezte ezeket a klasszikus hierarchiát. Angliában ez sokkal kevésbé van meg, mai napig megvannak azok a, hát most kasznak azért talán nem nevezném, de mégis van.

0: lehetetlenek. Uh-huh. Tehát ki van írva, és ott van, hogy törekedj rá, hiszen a rendszer azt igényli, hogy törekedjen rá az ember, mert akkor egyre jobb lesz, egyre többet tesz le az asztalra, egyre többet lehet úgymond csúnyán mondani hasznot húzni abból, amit ő uh-huh. dolgozik. És a társadalom hasznot húz ebből, meg a felette lévő struktúrák, de mondjuk ugye az is benne van, hogy például egy angliai közép, vagy alsó kategóriájú, vagy alsó társadalmi rendbe tartozó ember hiába próbálná beadni a gyermekét mondjuk egy olyan iskolába, uh-huh. ami a magasabb rendűeknek van, az lehetetlen.
1: Igen.
0: Tehát ezekben az elit iskolákban még megszületése előtt szinte már, mikor még a pocakban van, már eldől, uh-huh. hogy hova fogják beiratni, mert hogy abban a rendbe tartozik.
1: Igen.
0: És hogy olyan nagy a verseny, meg a hierarchia, hogy természetesen oda fog járni, és ezt mindenki tudja. Viszont az, aki meg az alsó kategória, az a közép az alsó vagy alsó középosztály, az csak azt az iskolát tudja megfizetni, ami mondjuk ingyenes, uh-huh. de az nem fogja azt a képzést adni, amivel elérheti Igen. azokat a célokat, amiket kiírnak, hogy elérheted, de valójában ez egy tulajdonképpen egy
1: illúzió
0: vagy egy társadalmi...
1: De ezek a tapasztalásai átjönnek a kiállításban?
0: Igen, átjönnek.
1: Tehát izgalmas.
0: Nagyon izgalmas, ahogy ezek azok
1: megnézni. Neked, ugye ezt mindig kérdezem, hogy te, aki ott vagy, látod, fogod is valószínűleg napi szinten látni ezt az egészet, most így majdnem egy év elteltével is ad még újdonságot és új hatásokat?
0: Mindenképpen, főleg amikor láttuk összerakni az installációkat, uh-huh. meg természetesen egész más élőben látni a festményeket.
1: Hát van, ami készülsz rá.
0: Így van, mint amikor mondjuk a műteremben néhányat láttunk, főleg azért is, ahogy már mondtam, hogy a Csekeszilárd művei nagyon sok esetben műgyűjteményekben vannak, és most külföldről nem hoztunk, Magyarországról hoztunk nagyon sok helyről, magángyűjtőktől, műgyűjtőktől.
1: Szívesen odaadták?
0: Szívesen odaadták, ez mindig érték a uh-huh. gyűjtőknek, hogyha kiállítva
1: hogy
0: van.
1: Aha,
0: nekik ez növeli
1: Okay.
0: A műveinek
1: tök
0: az
1: logikus,
0: értékét.
1: Tök logikus.
0: Főleg az, hogy a műcsarnokban látható. Na,
1: ezért
0: jól
1: látod,
0: alkotás.
1: Hogy mindig jössz, és mindig tanulunk újat.
0: Így van.
1: Ebből az egészből. No, hát akkor, kedves hallgatóink, június 7-ig látogatható. Lesznek exkluzív tárlatvezetések
0: lesznek
1: veled
0: is? Lesznek tárlatvezetések, igen. A Csekeszilárddal közösen is tartunk, most a kiállítás elején,
1: külön,
0: és aztán még
1: is?
0: Lesznek. Most együtt tartjuk, mert Szilárd is szívesen beszél, és azt gondolom, hogy a látogatóknak is nagyon izgalmas, hogyha ott tud lenni a művész.
1: Akkor a műcsarnok oldalán gondolom megtalálják
0: így
1: a részleteket,
0: van,
1: ott érdemes, műcsarnok.hu. Nagyon élveztem a beszélgetést, most is, mint mindig. Hát sok csillogó szempárt nektek, akkor nagy baj nem lesz. Akkor megérte az a sok-sok befektetett energia, és várlak vissza az újabb csodákkal, a műcsarnokban mindig csodák vannak. Fazakas Réka kurátorral beszélgettem, köszönöm, hogy itt voltál, és akkor mindenki a műcsarnokba, kedves hallgatóink, és Rékától ugyan elköszönök, de önöktől még nem, mert folytatódnak a legnagyobb slágerek változatosan, és egy elköszönés erejéig még biztosan visszatérek.
2: Ez a Slágerkult.

0: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Kedves hallgatóink, köszönöm, hogy velünk tartottak a slágerkultban. Remélem, önök is úgy gondolják, hogy ma is színes és tartalmas beszélgetéseink voltak.
1: Benedek Fikatának és Fazakas Rékának.
0: Nagyon köszönöm az inspiráló gondolatokat. Holnap ugyanekkor ugyanitt ismét találkozunk újabb meghatározó alkotókkal Budapest és a Vétel körzet kulturális életének a legjavával. Most jönnek a legfrissebb hírek, aztán kezdődik a sláger reggel. Tartsanak velünk a folytatásban is. Engem Esmiller Andrásnak hívnak. Vigyázzanak magukra.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
3: Épül Budapest egyik legnagyobb vasúti projektje, a fővárosban is óriási az asszály, néhol egy hónapja nem esett. Egy kisbaba életéért küzdöttek a mentők. Ezek a Sláger FM hírei, Molnár Róbert vagyok. Épül Budapest egyik legnagyobb vasúti projektje. A déli körvasút bővítése során nem csak látványos hídbetolások zajlanak, hanem rendkívül összetett, innovatív mérnöki megoldások is megvalósulnak Budapest egyik legforgalmasabb városi környezetében. A projekt különlegessége, hogy a déli körvasút beruházása során a kivitelezők úgy építenek ki új, sokszor 1000 tonnát meghaladó hídakat, hogy közben a közlekedés folyamatosan fenntartható marad. A kivitelezők szerint a fejlesztés keretében Budapest sűrűn beépített területein összesen 7 helyszínen zajlik vasúti hídépítés. Pesten a Gubacsi út és a Soroksári út térségében, Budán pedig többek között a Dombóvári út, a Budafoki út, a Szerémi út, a Fehérvári út és a Bartók Béla út környezetében valósulnak meg új műtárgyak, illetve történnek szerkezetcserék. Áprilisban átlagosan 40 mm eső esik Magyarországon, de idén mindössze 4 mm esett országos átlagban, vagyis az ilyenkor megszokott mennyiség egy tizede, írta a Hungaromet ZRT a Facebook oldalán szombaton. Hozzátették, az országnak csak egy kis részén a bejegyzéshez készített infografika szerint a nyugati határszélen és a Dunántúl déli részén egy kis körzetben esett 10 mm-nél több eső áprilisban. Az ország nagyobb részén azonban alig esett az elmúlt hónapban. Az eddig beérkezett adatok alapján 9 automata mérőállomáson, ezek közül 2 a fővárosban van, nem volt mérhető csapadék az év negyedik hónapjában. Heti 3 napon vehetik igénybe féláron a fürdőt a pesterzsébeti nyugdíjasok. Az önkormányzat és a Budapest Gyógyfürdői és Hévizei ZRT megállapodása alapján 2026-ban is 50%-os kedvezmény jár a pesterzsébeti Jódos Sós gyógyfürdő és strandfürdő belépőjére. A kedvezmény hétfőn, kedden és szerdán 8 és 19 óra között vehető igénybe, ünnepnapok kivételével. Az érintetteknek lakcímkártyát, nyugdíjas igazolványt és fürdőkupont kell bemutatniuk. A kupont a polgármesteri hivatalban lehet átvenni, és 5 alkalomra érvényes. A kedvezmény az alapzónára vonatkozik, a szauna világra nem. Egy kisbaba életéért küzdöttek a mentők, akihez egy koraszülött mentőegység is érkezett, akik speciális eszköztárukkal szállították kórházba a kisbeteget, közölte az Országos Mentőszolgálat Facebook oldalán. Néhány nappal ezelőtt értesítették a mentőket egy csecsemőhöz, akihez először a pesterzsébeti mentők érkeztek, majd a Cserny Alapítvány munkatársai is, akikkel közösen megmentették a baba életét. A koraszülött mentők személyesen jöttek el gratulálni a mentésben résztvevőknek. Elfogták a váci sorozattolvajt, aki végig lopott 4 napot. Béj Attila április 13-án egy váci garázs sor előtt látott meg egy letámasztott elektromos rollert. Amikor közelebb ment, észrevette, hogy az indító kulcs is benne van, így nem tétovázott sokat. Éjszaka egy parkoló teherautó 3 szögablakát törte be, majd az abban talált szerszámgépeket magával vitte. Nem sokkal később egy közeli lépcsőházba ment be, ahonnan az egyik lakó elektromos rollerét, valamint a bejárati ajtó előtt tárolt 3 pár cipőt lopott. El. Aztán egy csörögi lakás előtt parkoló autóba ült be, beindította, majd elhajtott vele. Vácon beszállt egy ház előtt parkoló autóba, a járgányban talált egy táskát, amiben a kocsi indító kulcsa is benne volt, így nem volt nehéz meglovasítania azt. A rendőrök Csörögön megtalálták a férfit, aki menekülőre fogta. Befutott az egyik ház kertjébe, ahol átugorva a kerítést még a szomszédház udvaráig is eljutott. Ott azonban a hajszának vége lett, mert a rendőrök elfogták.
4: A mai napon napsütési lesz a főszerep, csak helyenként lehet kevés felhő az égen, így csapadék sem várható. Napközben főként északon, északnyugaton és nyugaton élénkül meg többfelé a keleti-dél-keleti szél. Most nagyjából -2 és +9 fokot mérhetünk, délután pedig 20 és 25 fok között alakul majd a hőmérséklet. Vezessenek óvatosan, a hosszú hétvégére lezárták a pesti alsórakpartot, az Erzsébet híd és a Margit híd között menetettek a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. A 18. kerületben a Nagykörös úton szakaszos sávlezárásra készülnek az autópiacnál, a napközben a kifelé vezető oldalon burkolatjavítás miatt. A Kerepesi úton kifelé a gyakorló közután lezárták a külső sávot, mert itt vízvezetéket javítanak. Buszszüketre kell készülni a 12. kerületben a Béla Király úton, a Fácános télnél, mert itt gázvezetéket javítanak. Lezárták a 2. kerületben a Gárdonyi Géza utat a Kapi utcánál gázvezeték javítása miatt. Napközben lezárják a 2. kerületben a Vérhalom utcát a Törökvész út közelében, mert itt javítják a csatornát, a köztes időszakban itt útszűkületen kell áthajtani. Lezárták az 5. kerületben a Ferenci István utcát a Magyar utca után elektromos közmű javítása miatt. Lezárták a félútpályát a 13. kerületben a Kámfor utcában az Újpalota út közelében csatornajavítás miatt. 0630-30-30-95-8-as pedig a hívható számunk, ide várom a legfontosabb közlekedési információkat. Jó utat kívánok mindenkinek, és vezessenek nagyon óvatosan, hogyha útnak indulnának.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
4: Jó reggelt kívánok mindenkinek, 6 óra után pár perccel indul már is a Sláger hétvége, itt a Sláger FM-en, én Csáka Attila vagyok, és érkeznek nálunk ebben az órában is a legnagyobb slágerek, a változatosan Korona és a The Rhythm of the Night, ez a már is elsőként az ébredés mellé, jó reggelt!

Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, és jó hír, hogy részlegesen megnyitják a Biodómot a nagy közönségnek. Július 1-én a Biodómjának központi csarnoka egy egész hétvégén látogatható időjárástól függetlenül a városi oázist kínál majd. Közel egy hektáros térben mintegy 13 ezer trópusi és szubtrópusi növényt telepítenek, és olyan különleges állatokkal találkozhatnak közönség, mint a hullámnok, vagy a kritikusan veszélyeztetett bali seregélyek, vagy a sarkantyús teknősök, mindez majd a Biodómban július 1-én. Itt a Sláger FM-en pedig érkeznek a hétvége mellé a legnagyobb slágerek változatosan, úgyhogy ébredezzünk együtt. Wanti és a The Magic Key, ez jön már is most nálunk. Jó?

0: Jó hétvégét kívánok mindenkinek, ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel, változatosan a Sláger hétvégét hallgatják. Nem sokára pedig majd fél hét lesz, itt nézünk az utakon és ejtünk egy pár szót a várható időjárásról is. Ha pedig lenne friss közlekedés, információk, azt várom mondjuk SMS-ben, a hívható számunk 06 30 30 95 8-as. Itt a Slágeren pedig Majka slágerével folytatjuk most a délelőttöt. Csurran cseppen, esszal már is az ébredés mellé, jó reggelt!
1: A legnagyobb magyar slágerek! A Sláger FM-en.

0: de szeretem pénzt.
1: A mai napon napsütési lesz a főszerep, csak helyenként lehet kevés felhő az égen, így csapadék sem várható. Napközben főként északon, északnyugaton és nyugaton élénkül meg többfelé a keleti-dél-keleti szél. Most nagyjából -2 és +9 fokot mérhetünk, délután pedig 20 és 25 fok között alakul majd a hőmérséklet. Vezessenek óvatosan, a hosszú hétvégére lezárták a pesti alsórakpartot, az Erzsébet híd és a Margit híd között menetettek a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. A 18. kerületben a Nagykörös úton szakaszos sávlezeresre készülnek az autópiacnál, a napközben a kifelé vezető oldalon burkolatjavítás miatt. A Kerepesi úton kifelé a gyakorló közután lezárták a külső sávot, mert itt vízvezetéket javítanak. Buszszüketre kell készülni a 12. kerületben a Béla Király úton a Fácános télén, mert itt gázvezetéket javítanak. Lezárták a 2. kerületben a Gárdonyi Géza utat a Kapi utcánál gázvezeték javítása miatt. Napközben lezárják a 2. kerületben a Vérhalom utcát a Törökvész út közelében, mert itt javítják a csatornát. A köztes időszakban itt útszűkületen kell áthajtani. Lezárták az 5. kerületben a Ferenci István utcát a Magyar utca után elektromos közmű javítása miatt. Lezárták a félútpályát a 13. kerületben a Kámfor utcában az Újpalota út közelében csatornajavítás miatt. 06 30 30 95 8-as pedig a hívható számunk, ide várom a legfontosabb közlekedési információkat. Jó utat kívánok mindenkinek, és vezessenek nagyon óvatosan, hogyha útnak indulnának.
2: És most folytatódik egy újabb óra a legnagyobb slágerek változatosan. Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan. Csak a Sláger FM-en.

0: Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan.
1: Éppen átfordultam a másik oldalamra, amikor üzentek.

Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Hosszabb lesz a Sziget Fesztivál, hosszú idő után ismét lesz mínusz egyedik és nulladik nap is. A nulladik napon a Sziget régi kedvencei, a Fét lesz, a Marcsiba adnak majd többek között koncertet, és egy különleges afterparty is várja a közönséget a régi Táncdal Fesztivál sátrak hangulatával. A mínusz egyedik napi programot később hozzák majd nyilvánosságra. A Sziget idei struktúrája látványosan átalakul, a szervezők célja, hogy a fesztivál újra erősebben szóljon a hazai közönséghez is, miközben megőrzi a nemzetközi karakterét, ami egy szuperhír, úgyhogy Sziget Fesztivál augusztusban itt a fővárosban, a Sláger FM-en pedig érkeznek a hétvége mellé a legnagyobb slágerek változatosan. Ébredezzünk együtt, Freddie Mercury és a Living on My Own, Nessa már is most nálunk, jó reggelt!

Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Nem sokára pedig majd reggel 7 óra lesz, úgyhogy jönnek a legfontosabb hírek és információk, illetve szétnézzünk az utakon és sejtünk egy pár szót a várható időjárásról is. Ha pedig lenne friss közlekedési információk, azt várom mondjuk SMS-ben a hívható számunk 0630 30 30 95 8-as. Mi pedig Price Idol Joe Slágerével az Untied-dal zárjuk az órát, tartsanak velem a következő órában. Számítok önökre. Jó reggelt!

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. A zuhanykabinban Kaidi Csaba Cilla. A grillsütőnél Mautner Zsófi. Május 8-án pénteken reggel 7-től. Sláger reggel. Egy kicsit másképp.
1: A megújult M3 Praktiker áruházban Cilla és Zsófi felpörgeti az eseményeket, Portán Petra és Somogyi Zoli pedig a napernyőt.
0: Bőgjön a fűnyíró, fogjon az ecsek, sisteregjen a grillsütő, ön pedig érkezzen időben, hogy élvezhesse és elleshesse a praktikákat. Játsszon velünk élőben,
1: és nyerjen a helyszínen!
0: Sláger reggel, május 8-án, pénteken 7-től 11-ig.
1: A megújult

0: áruházban. Cím: Budapest, Városkapu utca 5.
1: Ezt létra nélkül is érdemes lesz megnézni. Sláger FM. Minden, amit szeretünk.
2: Ha küldenél, vagy ha épp te kapnál, tudod, csokifutár.com.
3: Május első vasárnapján, amikor a madarak is csiripelnek, gondoljunk szeretett édesanyáinkra. Április 27-e és május 3-a között figyeld és hallgasd reggeli nyereményjátékunkat, hogy tiéd legyen a kökiben található Budapest legnagyobb V-Kruk ékszerüzlete által felajánlott 10.000 forint értékű vásárlási utalványok egyike. Ajándékozz a kökivel ékszert anyák napjára. kökibevásárlóközpont.hu.
4: Afrodite Hotel Zalakaros, ahol a farmunk az éléskamránk. Körágyas, jacuzzi lakosztályok, kinti és benti medencék, napozó terasz, római fürdő, saját farm és kalandpark. Afrodite Hotel Zalakaros. 30 383 5969.
5: Egy csodás smokkékszerrel lepje meg édesanyját anyák napja alkalmából. Legyen szó gyémántról, aranykarkötőről, nyakláncról, fülbevalóról vagy gyűrűről, a smokkékszer segít a választásban. Budapesten és Kecskeméten várjuk minden kedves vásárlónkat. Smokkékszer.
6: Válaszd a jövő zöld otthonát. Applikációval vezérelt okosotthonok prémium környezetben, számos közösségi szolgáltatással a 9. kerületi milleniumi városközpontban. A Metrodome Green második ütemének lakásai már elérhetőek. Metrodome Green. Új fejezet a modern városi életben. További információ metrodome.hu.
7: Van, amit nehéz szavakba önteni. Virág, csoki, uncsi. Idén próbáld meg elmondani egy gyönyörű ékszerrel. A Köki bevásárlóközpontban, ha 5000 forintért vásárol, és feltöltöd a blokkodat az appba, megnyerheted anyukádnak a 3 darab, egyenként 100.000 forintos V-Kruk ajándékutalvány egyikét. Részletek a kökibevásárlóközpont.hu oldalon.
1: Sláger FM.
8: A reklám után.
1: A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
9: Cselekvési tervet dolgoz ki az asszály miatt, az új kormány 5. alkalommal várja a műfaj rajongóit a Jazzfest Budapest. Pánik tört ki a Wieser Budapestre tartó járatán. Köszöntöm Önöket, Molnár Róbert vagyok. Visszavonta a Debrecen-Nyíregyháza vasúti fejlesztésre, a budapesti körvasút Népliget állomására és a ferencvárosi szakasz átépítésére, korszerűsítésére vonatkozó kivitelezési tendereket Lázár János leköszönő építési és közlekedési miniszter az elmúlt napokban. Emiatt a hivatalba lépő kormány újabb 280 milliárd forint uniós forrásvesztés reális veszélyét kapta a nyakába, írta a Tisza kormány leendő közlekedési és beruházási minisztere Facebook oldalán. Vitézi Dávid jelezte, hogy ezeket a már korábban elnyert uniós forrásokkal bíró beruházásokat a következő 3 évben kellene megvalósítani, ami egy visszavont építési tender után nulláról kezdve finoman szólva sem egyszerű kihívás, ekkora volumenű és ilyen komplex építkezések esetén. Magyar Péter utasította Gajdós Lászlót egy azonnali vízügyi cselekvési terv kidolgozására. Az egyre súlyosbodó asszályhelyzet, valamint a folyóvizeink és a talajvíz kritikusan alacsony szintje miatt utasítottam a leendő Tisza kormány élő környezetért felelős miniszterét, Gajdós Lászlót, egy azonnali rövid és középtávú vízügyi cselekvési és kommunikációs terv összeállítására, írja Magyar Péter Facebook oldalán. A Hungaromet friss közlése szerint átlagosan 40 mm csapadék szokott esni áprilisban, azonban idén ez csak 4 mm volt, vagyis az ilyenkor megszokott mennyiség mindössze 1/10 hullott le országos átlagban. Ezzel ez volt az egyik legszárazabb április 126 éve. 5. alkalommal is várja a műfaj rajongóit a már nemzetközi szinten is komoly presztízsű Jazzfest Budapest június 27-e és július 5-e között. A műfaj legnagyobb hazai zenészei mellett olyan nevek lépnek fel, mint Aldi Meola, Pat Metheny, Marcus Miller, vagy a 20. és 21. század zenéjének egyik legfényesebb alakja Charles Lloyd. A 10 nap alatt 12 országból majd 200 fellépőt láthatnak a jazz rajongók. Az idei díszvendég Dél-Korea lesz, ahonnan több világsztár jazz művész is érkezik. A helyszín főként a Városháza Park, de még több más helyszínen is belefuthatunk a műfaj legjobbjainak produkcióiba. Lakossági fórumon mondhatnak véleményt a Rákospatak jövőjéről az érdeklődők. A Rákospatak Szövetség május 13-án 15 és 18 óra között szervez eseményt a SÍN művészeti központban. A fórumon Barlóci Sándor főtájépítész a budapesti zöldfejlesztési irányokról beszél. Emellett a patak teljes szakaszát érintő terveket is bemutatják a Fornástól a 13. kerületi torkolatig. A szervezők várják mindazokat, akiket érdekelnek a fejlesztések, vagy szeretnék megosztani véleményüket. A részvétel regisztrációhoz kötött. Pánik tört ki a Wieser Marosvásárhelyről Budapestre tartó járatán április 30-án csütörtökön, miután a gépnek csak harmadik próbálkozásra sikerült leszállnia a Liszt-Ferenc repülőtéren. A Blick beszámolója szerint a pilóta bonyolult megközelítést hajtott végre, és nem tudni, hogy pontosan miért. Egy marosvásárhelyi rokonom ült a gépen, amikor végre leszálltak, órákba tellett, még lenyugodott. Azt mondta, a félelem mellett a bizonytalanság volt a legnagyobb baj, senki sem mondta meg nekik, hogy mi történik, minden utas rettegett, mesélte egy szemtanú. Gulyás Zoltán pilóta elmondása szerint az utasok tájékoztatása ráér, mert a biztonság az első, egy ilyen esetben a pilótának a repüléssel kell foglalkoznia. A Blick megkereste a Wiesert is, amely közölte, a Marosvásárhelyi Budapest járat leszállását szélnyírás nehezítette, ezért kellett átstartolni, ami gyakori jelenség.
10: A mai napon napsütési lesz a főszerep, csak helyenként lehet kevés felhő az égen, így csapadék sem várható. Napközben főként északon, északnyugaton és nyugaton élénkül meg több felé a keleti-dél-keleti szél. Most nagyjából mínusz 2 és plusz 9 fokot mérhetünk, délután pedig 20 és 25 fok között alakul majd a hőmérséklet.
11: Az időjárás jelentés támogatója a Fisher Klíma. Elhozza a jó időt. www.fisherklima.hu.
10: Vezessenek óvatosan, a hosszú hétvégére lezárták a pesti alsórakpartot, az Erzsébet híd és a Margit híd között menetettek a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. A 18. kerületben a Nagykörös úton szakaszos sávlezeresre készülnek az autópiacnál, a napközben a kifelé vezető oldalon burkolatjavítás miatt. A Kerepesi úton kifelé a gyakorló közután lezárták a külső sávot, mert itt vízvezetéket javítanak. Úszőketre kell készülni a 12. kerületben a Béla Király úton a Fácános télén, mert itt gázvezetéket javítanak. Lezárták a második kerületben a Gárdonyi Géza utat a Kapi utcánál gázvezeték javítása miatt. Napközben lezárják a második kerületben a Vérhalom utcát a Törökvész út közelében, mert itt javítják a csatornát, a köztes időszakban itt útszűkületen kell áthajtani. Lezárták az ötödik kerületben a Ferenci István utcát a Magyar utca után elektromos közmű javítása miatt. Lezárták a félútpályát a 13. kerületben a Kámfor utcában az Újpalota út közelében csatornajavítás miatt. 06 30 30 95 8-as pedig a hívható számunk, ide várom a legfontosabb közlekedési információkat. Jó utat kívánok mindenkinek, és vezessenek nagyon óvatosan, hogyha útnak indulnának.
12: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
10: És 7 óra után pár perccel már is indítunk egy újabb órát itt a Sláger FM-en, én Csáki Attila vagyok, és érkeznek nálunk ebben az órában is a legnagyobb slágerek változatosan. Kylie Minogue és The Locomotion, ezt már is elsőként, jó reggelt, és ébredezzünk együtt.

0: A Sláger FM-et hallgatják, nálunk szólnak a legnagyobb slágerek változatosan. Újabb útszakaszok újultak meg Zuglóban, két helyszínen befejeződött a felújítás a Gödöllői utcában, a Gvadányi út és a Cinkotai út között. A munkálatok során kiderült, hogy a régi aszfalt alatt nem volt megfelelő az alap, ezért ezt is megerősítették. Emellett a Mogyoródi úton, a Vasúti sínektől a Vezsenyi utcáig is elkészültek a munkák, a tervezetnél hamarabb lezárult a kivitelezés, ezt az önkormányzat közölte, ami egy szuper hír.
1: Itt a Sláger FM-en pedig érkeznek a legnagyobb slágerek változatosan, méghozzá a vasárnap reggel mellé Pitbull és Chris Brown közös az International Love. Ezt folytatja már is most nálunk a reggelt, és jó ébredezést, jó pihenést mindenki.

Jó reggelt kívánok mindenkinek, a stúdióban Csáky Attila. A Sláger hétvégét hallgatják itt a Sláger FM-en, nálunk szólnak a legnagyobb slágerek változatosan. Ha úton vannak, jó utat és vigyázzanak magukra, várom a legfontosabb közlekedési információkat mondjuk SMS-ben. A hívható számunk 0630 30 95 8-as. Crazy Town és a Butterfly pedig már is érkezik az óra folytatásaként itt a

0: A mai napon napsütési lesz a főszerep, csak helyenként lehet kevés felhő az égen, így csapadék sem várható. Napközben főként északon, északnyugaton és nyugaton élénkül meg többfelé a keleti-dél-keleti szél. Most nagyjából -2 és +9 fokot mérhetünk, délután pedig 20 és 25 fok között alakul majd a hőmérséklet. Vezessenek óvatosan, a hosszú hétvégére lezárták a pesti alsórakpart, az Erzsébet híd és a Margit híd között menetettek a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. A 18. kerületben a Nagykörös úton szakaszos sávlezeresre készülnek az autópiacnál, ma napközben a kifelé vezető oldalon burkolatjavítás miatt. A Kerepesi úton kifelé a gyakorló közután lezárták a külső sávot, mert itt vízvezetéket javítanak. Útszűkületre kell készülni a 12. kerületben a Béla Király úton a Fáceános térnél, mert itt gázvezetéket javítanak. Lezárták a 2. kerületben a Gárdonyi Géza utat a Kapi utcánál gázvezeték javítása miatt. Napközben lezárják a 2. kerületben a Vérhalom utcát a Törökvész út közelében, mert itt javítják a csatornát. A köztes időszakban itt útszűkületen kell áthajtani. Lezárták az 5. kerületben a Ferenci István utcát a Magyar utca után elektromos közmű javítása miatt. Lezárták a félútpályát a 13. kerületben a Kámfor utcában az Újpalota út közelében csatornajavítás miatt. 06 30 30 95 8-as pedig a hívható számunk, ide várom a legfontosabb közlekedési információkat. Jó utat kívánok mindenkinek, és vezessenek nagyon óvatosan, hogyha útnak indulnának.
1: És most folytatódik egy újabb óra a legnagyobb slágerek változatosan.

ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Később mintnek idén a strandok jellemzően a pünkösdi hosszú hétvégén. Idén nem május 1-én, hanem szakaszosan főként a pünkösdi hétvégén nyitnak a hazai fürdők. Ezt nyilatkozták a Magyar Fürdőszövetségtől. Ennek oka az energiaárak emelkedése is az, hogy a szezon előtt számos karbantartási munkát el kell végezni, burkolatjavítást, fugázást és medence tisztítást is, úgyhogy majd a pünkösdi hosszú hétvégén nyitnak tehát a strandok, úgyhogy így készüljenek. Itt a Sláger FM-en pedig az ébredés mellé érkeznek nálunk a legnagyobb slágerek változatosan. Taylor Dane és a Tell It To My Heart. Ez szóval már is most nálunk. Jó reggelt és új időt adás mindenkinek!

0: Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, nem sokára pedig majd reggel 8 óra lesz. Érkeznek a legfontosabb hírek és információk, és érkezik a Kóstolj meg gasztroműsorunk ismétlésen Mautner Zsófival majd, úgyhogy nem sokára kezdünk. Ed Sheeran slágere pedig jön már is az óra zárásaként. Tartsanak velem a következő órában is. Számítok önökre, én Csáki Attila vagyok.
1: Hi Hungary, this is Ed Sheeran.
2: Sláger FM. Minden, amit szeretünk. Your glow.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. A zuhanykabinban Kajdi Csaba Cilla. A grillsütőnél Mautner Zsófi. Május 8-án pénteken reggel 7-től. Sláger reggel. Egy kicsit másképp.
2: A megújult M3 Praktiker áruházban Cilla és Zsófi felpörgeti az eseményeket, Portán Petra és Somogyi Zoli pedig a napernyőt.
1: Bőgjön a fűnyíró, fogjon az ecsek, sisteregjen a grillsütő, ön pedig érkezzen időben, hogy élvezhesse és elleshesse a praktikákat. Játsszon velünk élőben,
2: és nyerjen a helyszínen.
1: Sláger reggel, május 8-án, pénteken 7-től 11-ig.
2: A megújult M3 Praktiker áruházban. Cím Budapest, Városkapu utca 5.
1: Ezt létra nélkül is érdemes lesz megnézni. Sláger FM. Minden, amit szeretünk.
3: Bevezető árakkal vár a Metrodom Beat lakópark a 13. kerületi Marina sétánynál. Fixált 10% kezdőbefizetéssel otthonod vételárát a mostani árszinten. Költöz vagy fektess be egy díjnyertes lakóparkba, ahol prémium szolgáltatások és wellness komplexum biztosítja a feltöltődésedet. Metrodom Beat. További információ metrodom.hu.
4: Már megint a Premier Outletbe mentek.
5: Na, az akár 70%-os kedvezményekre megéri rárajtolni.
6: Fúzs be te is május 2. és 10-e között a sportnapokra a legnagyobb világmárkák akár 70%-os kedvezményeiért.
7: Premier Outlet Budapest.
8: Egy anya mosolya.

0: mindent megszépít. Ő a biztonság, a támogatás és a végtelen szeretet forrása. Idén mondj köszönetet úgy, hogy közben valódi kényeztetést adsz. Lepd meg egy The Body Shop ajándékcsomaggal, és most akár egy kézkrémet is kaphatsz tőlünk ajándékba a gondoskodó kezeknek. Természetes összetevők, sejmes textúrák és a természet tiszta illata, mert ő az, aki megérdemli a leggyengédebb törődést. The Body Shop. Gondoskodás, ami szívből jön.
1: Tartós árcsökkentés az Aldiban. Idén már több mint 1000 termék árát csökkentettük. Tartósan olcsó például a 30 darabos 35 literes szemetes zsák, ami csak 649, és a WC Power Block, ami csak 599 forint. Gyere és spórolj velünk minden nap, mindig Aldi.
2: Kötényshop.hu. Egyedi tervezésű, különleges színösszeállítású, kiváló minőségű alapanyagokból készült kötényeinket ajánljuk bárokba, kávézókba, éttermekbe, munkaruházatnak és ajándéknak, de persze rendelhetsz magadnak is egyedi kötényt akár otthonra is, mert a kötényekben is lehet trendinek lenni. www.kötényshop.hu.
3: Van, amit nehéz szavakba önteni. Virág, csoki, uncsi. Idén próbáld meg elmondani egy gyönyörű ékszerrel. A Köki bevásárlóközpontban, ha 5000 forintért vásárolsz és feltöltöd a blokkodat az appba, megnyerheted anyukádnak a 3 darab, egyenként 100 000 forintos Vékruk ajándékutalvány egyikét. Részletek a kökibevásárlóközpont.hu oldalon.
4: Sláger FM. A reklám után. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
5: Az ingatlanár nőtt Budapesten, de a kereslet nem. Újabb két kerület lomtalanítási dátumait hozta nyilvánosságra a MOHU. Országos razziát tart a rendőrség. A Sláger FM híreivel Molnár Róbert köszönti Önöket. Ami korábban lélektani határ volt, az mára átlagár lett a budapesti ingatlanpiacon. A kínálati ár fentebb tolódott, a kereslet viszont nem követte ugyanilyen tempóban a budapesti ingatlanpiacon, írja egy nagy hazai ingatlankereső portál. A kereslet kínálat között tovább erősödik a feszültség Budapesten. Az ingatlanok 40%-a 100 milliós sávban mozog, a vásárlóknak viszont csak negyede keres ebben az árkategóriában ingatlant. Az arány vidéken még látványosabb, kiemelten a Balaton környékén, illetve Veszprém és Somogy megyékben. Győrmoson-Sopronban minden ötödik ingatlan eléri a 100 millió forintos árat. A potenciális vásárlóknak viszont csak tizede keres ennyiért. Zalában és Fejérben még nagyobb a szakadék. A volt Pest Erzsébeti öntödében kapott új otthont a Budapest Cirkuszművészeti és Kortárs Tánc Főiskola kampusza, áll a Fővárosi Nagy Cirkusz és az Oktatási Intézmény közleményében. Az új épületek átadása mérföldkő az intézmény életében. Új cirkusz és táncművészeti szintér jön létre, egy olyan kulturális találkozóhely, ahol a felsőfokú oktatás mellett az amatőrök és a gyerekek is mozgásra ösztönző térre találnak, idézte a közlemény Reidl Kamillát, a főiskola megbízott rektorát. Létrejött az intézmény első saját kampusza, ahol hagyományainkat megőrizve képesek vagyunk új értéket adni a következő generációk számára, fogalmazott. A Nemzeti Cirkuszművészeti Központtal együttműködésben álló intézményben tánctanár, cirkuszművésztanár, kortárs tánc, cirkuszművészet és cirkuszi táncos szakokon folyik a képzés. Két újabb kerület lomtalanítási dátumait hozta nyilvánosságra a MOHU honlapján. A 15. kerületben, vagyis Rákospalota, Pestújhely, Újpalota területén június közepétől végéig lesz lomkikészítési időszak, míg a 14. kerületben Zugló területén június végén és július első felében lesz a lomtalanítás az idei évben. A kerületenként a 11, illetve 13 körzetre különböző dátumok vonatkoznak, és Zuglóban a körzetbeosztás is változott. Nagyon fontos, hogy Budapest közterületi rendjének és tisztaságának megóvása érdekében csak a címükre vonatkozó napon 18 óra után készítsék ki a lomokat a lakosok. Európa leghíresebb luxusvonata idén is megáll a nyugati pályaudvaron, és több lenyűgöző várost köt össze a történelmi szerelvény. A 2026-os szezonban összesen 5 alkalommal lesz látható a legendás szerelvény Budapesten. Az első lehetőség 2026. május 13-án adódik, amikor a vonat a magyar fővárosból indul Párizs felé. A nagy keleti expedíció keretében a Párizs-Isztambul járat utasai 2026. május 26-27-én éjszakáznak Budapesten, miközben miközben a szerelvény a nyugati pályaudvaron várakozik. Szeptemberben szintén két alkalommal érinti a magyar fővárost a vonat. Szeptember 2-án tranzit megállóként szerepel az Isztambul-Párizs járaton, majd szeptember 26-án, 27-én ismét az isztambuli úton pihen meg egy éjszakára. Országos razziát tart a rendőrség a jövő héten. Május 4-e és 10-e között Budapesten és szerte az országban kiemelten ellenőrzik a nehéz tehergépkocsikat és autóbuszokat. A kampány keretében a hatóságok főként a vezetési és pihenőidők betartását, valamint a veszélyes áruk szállítását vizsgálják. A rendőrök Magyarország egész területén jelen lesznek, és a szakmai szabályok mellett az országban tartózkodás jogszerűségét is ellenőrizni fogják.
6: A mai napon napsütési lesz a főszerep, csak helyenként lehet kevés felhő az égen, így csapadék sem várható. Napközben főként északon, északnyugaton és nyugaton élénkül meg többfelé a keleti-dél-keleti szél. Most nagyjából -2 és +9 fokot mérhetünk, délután pedig 20 és 25 fok között alakul majd a hőmérséklet.
7: Az időjárás jelentés támogatója a Fisher Klíma. Elhozza a jó időt. www.fisherklima.hu.
6: Vezessenek óvatosan, a hosszú hétvégére lezárták a pesti alsórakpart, az Erzsébet híd és a Margit híd között menetettek a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. A 18. kerületben a Nagykörösi úton szakaszos sávlezeresre készülnek az autópiacnál, ma napközben a kifelé vezető oldalon burkolatjavítás miatt. A Kerepesi úton kifelé a gyakorló közután lezárták a külső sávot, mert itt vízvezetéket javítanak. Buszszüketre kell készülni a 12. kerületben a Béla Király úton a Fácános télnél, mert itt gázvezetéket javítanak. Lezárták a 2. kerületben a Gárdonyi Géza utat a Kapi utcánál gázvezeték javítása miatt. Napközben lezárják a 2. kerületben a Vérhalom utcát a Törökvész út közelében, mert itt javítják a csatornát, a köztes időszakban itt útszűkületen kell áthajtani. Lezárták az 5. kerületben a Ferenci István utcát a Magyar utca után elektromos közmű javítása miatt. Lezárták a félútpályát a 13. kerületben a Kámfor utcában az Újpalota út közelében csatornajavítás miatt. 0630-30-30-95-8-as pedig a hívható számunk, ide várom a legfontosabb közlekedési információkat. Jó utat kívánok mindenkinek, és vezessenek nagyon óvatosan, hogyha útnak indulnának.
8: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
6: És 9 óra után pár perccel indítunk már is egy újabb órát itt a Sláger FM-en, én Csáky Attila vagyok, és érkeznek nálunk ebben az órában is a legnagyobb slágerek változatosan. Steve Wonder és a Part-Time Lover, ezt már is elsőként az óraindításaként tartsanak velem ebben az órában is.

0: pihenést kívánok mindenkinek, ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel, változatosan a Sláger hétvégét hallgatják, és várnak mindenkit a 26. Budapest Tánc Fesztiválon, méghozzá Nemzeti Táncszínházban egészen május 10-ig. Április 26 és május 10 között Budapest ismét kortárs tánc egyik legizgalmasabb találkozó helyévé válik. Érkezik a 26. Budapest Tánc Fesztivál. A fesztivál minden évben nemzetközi tánc élet meghatározó alkotóit hozza Budapestre, és idén sincs ez másként, úgyhogy május 10-ig látogathatnak el, tehát a 26. Budapest Táncfesztiválra, melyhez mindenkinek jó kikapcsolódást kívánok, a Sláger FM-en pedig érkeznek a hétvége mellé a legnagyobb slágerek változatosan. Már is folytatjuk Gotyer slágerével, Somebody to Used to Know. Ez jön már is most nálunk az ébredezés, illetve a reggel mellé. Jó reggelt, jó időtöltést!
1: Like when you said you felt so happy.

hétvégét kívánok mindenkinek, ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Nem sokára pedig majd 9:30 lesz, itt nézünk az utakon és sejtünk egy pár szót a várható időjárásról is. Ha pedig lenne friss közlekedési információk, azt várom mondjuk SMS-ben, a hivató számunk 0630-30-95-8-as. CC Catch és a Heartbreak Hotel pedig már is jön az óra folytatásoként a Sláger hétvégében.

0: A mai napon napsütési lesz a főszerep, csak helyenként lehet kevés felhő az égen, így csapadék sem várható. Napközben főként északon, északnyugaton és nyugaton élénkül meg több felé a keleti-dél-keleti szél. Most nagyjából -2 és +9 fokot mérhetünk, délután pedig 20 és 25 fok között alakul majd a hőmérséklet. Vezessenek óvatosan, a hosszú hétvégére lezárták a pesti alsórakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadták a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. Mától a József Attila lakótelep Távira utca felé közlekedő 181-es és 281-es autóbusz megáll az éjszakai járatok Üllői út lévő Ecseri úti megállójában is. Lezárták a 18. kerületben a Margó Tivadar utcát a Kele utca és a Cifra György utca között, a Szélmalom utcát a Városház utca és a Kis István utca között, valamint a Makói utcát egészen 23 óráig rendezvény miatt a forgalmat itt a rendőrök irányítják. A mai napon 14 és 19 óra között N2-es nosztalgia villamos jár a Közvágóhíd és a Jászai-Mari tér között. A mai naptól a 8. kerületben a Múzeum utcában a Múzeum körút és a Pollak Mihály tér között útszőkelten kell áthajtani, mert itt javítják az útburkolatot, csak a 3,5 tonnán alatti járművek hajthatnak ide be. Valamint mai nap 7 és 15 óra között a Ferihegyi repülőtérre vezető úton az Üllői út és a Felcsőzsatári út között szakaszos és időszakos lezárásra számítsanak, mert itt kertészek dolgoznak. Jó utat mindenkinek, és vezessenek óvatosan.
1: És most folytatódik egy újabb óra a legnagyobb slágerek változatlan

Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, és ha kicsit kirándulnának, akkor irány a Kóskároly kilátó Zebegényben. A Kóskároly kilátó Zebegény egyik legkedveltebb látnivalója, ez pedig nem véletlen, a tetejéről lenyűgöző panoráma tárol a Dunakanyarra, ami késő tavasszal is különösen varázslatos úticéllá teszi. A Csók Árpád tervei alapján fából épült kilátó a Kálvária dombon a Nagykerek hegy oldalában áll, különlegessége pedig, hogy formájában több szimbólum is megelevenedik. Várnak mindenkit, illetve kirándulhatnak tehát Zebegényben is, melyhez mindenkinek nagy kikapcsolódást kívánok. Mi lesz a mai programjuk, merre mennek, mit csinálnak, akár ezt is megírhatják nekem 06 30 30 95 8-as. Bonnie Tyler és a Holding Out of Hero pedig már is jön az óra folytatásaként itt a Sláger Hit Szigetben most. Jó időtöltést!

Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, nem sokára pedig majd reggel 10 óra lesz, érkeznek a legfontosabb hírek és információk, viszont a következő órában is együtt rádióztatunk, az órát pedig már is zárjuk Király Viktor új slágerével. Zárt ajtók, ezt szól nálunk most, tartsanak velem a következő órában is, számítok önökre, én Csáki Attila vagyok.

Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: Műsorajánló.
1: Egy kis pihenés a Velencei tónál, wellness hétvége a Mátrában, vagy kikapcsolódás Siófokon. És akár egy ékszervásárlási utalvány a Smuk üzletei jóvoltából.
0: Szólj bele, hogy mi szóljon!
2: Gyors vagy lassú, pop vagy dance,
0: most a hallgatók hangja számít. Keresd a zenei kvízt a slágerfm.hu-n vagy a slágerfm applikációjában.
2: És mondd meg, mit hallanál szívesen.
1: Mert a véleményed most wellness hétvégéket és értékes ajándékokat ér.
0: A legnagyobb slágerek változatosan a hallgatók döntései alapján. A Sláger FM-en.
1: Támogatói a BMW Budapest Motors. Első az élmény. www.bmw-budapestmotors.hu. A Smuk Kékszer, az Avar Hotel Mátra Füred Superior, ahol az élmény újjáéled. avarhotel.hu. A Vital Hotel Nautis Superior, egy hajónyi élmény Gárdonyban. hotelnautis.hu. És a Premium Hotel Panoráma, az élmény új hulláma. premiumhotelpanoráma.hu.
0: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
0: A zuhanykabinban Kajdi Csaba Cila. A grillsütőnél Mautner Zsófi. Május 8-án pénteken reggel 7-től. Sláger reggel. Egy kicsit másképp.
1: A megújult M3 Praktiker áruházban Cila és Zsófi felpörgeti az eseményeket. Portán Petra és Somogyi Zoli pedig a napernyőt.
0: Bőgjön a fűnyíró, fogjon az ecset. Sisteregjen a grillsütő, ön pedig érkezzen időben, hogy élvezhesse és elleshesse a praktikákat. Játsszon velünk élőben,
1: és nyerjen a helyszínen.
0: Sláger reggel, május 8-án, pénteken 7-től 11-ig.
1: A megújult M3 Praktiker áruházban. Cím Budapest, Városkapu utca 5.
0: Ezt létra nélkül is érdemes lesz megnézni. Sláger FM. Minden, amit szeretünk.
4: Hé, hová tűnt a fonan humuszom a hűtőből? Ja, tegnap megettem az egészet. Hát igen, a Fanan humuszokkal csak egy baj van. Ha egyszer megkóstolod, már nem tudod abba hagyni. A legkiválóbb alapanyagokból készülnek, tradicionális családi recept alapján, és a karakteres fűszerezés teszi őket igazán ellenállhatatlanná. Keresd mind a 8 ízt a boltok polcain, de vigyázz, egy doboz sohasem elég. Fanan, a finom ízek hagyománya.
5: Május első vasárnapján, amikor a madarak is csiripelnek, gondoljunk szeretett édesanyáinkra. Április 27-e és május 3-a között

0: figyeld és hallgasd reggeli nyereményjátékunkat, hogy tiéd legyen a kökiben található Budapest legnagyobb V-Kruk ékszerüzlete által felajánlott 10 000 forint értékű vásárlási utalványok egyike. Ajándékozz a kökivel ékszert anyák napjára. kökibevásárlóközpont.hu.
1: Biobubi. Környezetbarát tisztítószerek hulladékmentesen. Keresd őket a Rossmannban, vagy rendeld meg a biobubi.hu weboldalon. biobubi.hu.
2: Passzív jövedelemre vágysz? Chocolate Brown Solarium Franchise. Ledes készülékek, fényterápia, ultra high-tech barnulás, a hagyományos szolárium üzemeltetés töredékéért. Kiváló befektetés, passzív jövedelem, kedvező bérletkonstrukciók. www.ledsoli.hu.
3: Megújult a 25 éves Prima Konyha magazin. Pontos, megbízható receptleírások, megújult külső, plusz születésnapi nyereményjáték. Most ajándék szilikonecsettel vagy spatulával kapható. A Prima Konyha magazint keresse az árus helyeken, és ünnepeljen velünk!
4: Mi a Gravír Expressnél hisszük, hogy küldetésünk a legjobb pillanatok megörökítése és megőrzése. A jövődnek! Ballagásra, diplomaosztóra, pedagógus napra és évzáróra is elképesztően jó ötletekkel készültünk. Válogass ballagási ajándékaink közül. gravirexpress.hu.
5: Ez a Sláger FM.
6: A reklám után.
5: A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
7: Lemondott a Hagyományok háza vezetői is, a kifizetések miatt hatalmas siker az érintéses jegyvásárlás a fővárosi metrón. Jönnek a villámparkolók a Nagykörúton. Molnár Róbert köszönti Önöket. A Hagyományok házát vezető Bot Miklós a Válasz Online-nak adott interjújában bejelentette, hogy Bán László után ő is lemond a Nemzeti Kulturális Alapbizottságban betöltött pozíciójáról. Bot Miklós nem sokkal azután mondott le pozíciójáról, hogy kiderült, az NKA titokban osztott ki milliárdokat. A lapnak azt mondta, nem kíván szakmai legitimációt adni az olyan működéshez, amelyben a döntéshozatal, a közzététel és az ellenőrzés alapvető feltétele is sérültek. Szerinte a kialakult helyzetben a bizottság bizalmával és szakmai hitelével visszaéltek. A Hagyományok háza vezetője a Válasz Online-nak azt mondta, hogy fontosnak tart elválasztani két dolgot, a bizottság 2024-es szakmai megújítását és azt a később feltárt eljárási gyakorlatot, amely szerinte a bizottság számára sem volt átlátható. Hatalmas siker az érintéses jegyvásárlás a fővárosi metróvonalakon. A BKK PNGO rendszere április végén terjeszkedett ki az összes metróvonalra, és az első héten már is több mint 23 ezer jegyet adtak el, ami naponta 3500 jegyet jelent. A legtöbben a 3-as metrón használják az egyetlen érintéssel működő megoldást, de a 2-es és a 4-es vonalon is népszerű a digitális jegy. A tervek szerint bérleteket is vásárolhatunk majd így, 2028-ra pedig a teljes budapesti és agglomerációs hálózatra kiterjesztenék ezt a rendszert. Jönnek a villámparkolók a Nagykörúton. A Vezes.hu értesülései szerint a Nyugati tér és a Boráros tér közötti jelenleg nagyjából 330 hely egy részét rövididejű, úgynevezett villámparkolóvá alakítják, ahol legfeljebb fél órát lehet majd megállni. Emellett több rakodó helyet és mozgáskorlátozott parkolót hoznak létre, valamint külön helyeket kapnak a megosztott autók is. A cél az, hogy gyors ügyintézéshez vagy bevásárláshoz könnyebb legyen szabad helyet találni. Május 1-től 4 mentőmotor és 2 mentő kerékpár is szolgálatba állt Budapesten és Pest vármegyében, közölte az Országos Mentőszolgálat. A motoros egységek a tapasztalatok szerint gyorsaságukkal és mozgékonyságukkal fontos szerepet töltenek be a sürgősségi ellátásban. Havonta átlagosan mintegy 300 esetben nyújtanak segítséget, különösen forgalmas vagy nehezen megközelíthető helyeken, írták. A motoros és kerékpáros gyors beavatkozó egységek nem a mentőállomáson várakoznak, hanem előre meghatározott útvonalakon mozognak, így a mentés irányítás mindig az éppen legközelebb járó egységet riaszthatja. Végső szakaszához érkezett a Hotel Budapest közismertebb nevén a körszálló bontása, már csak néhány emelet van hátra. Napok óta döbbenten figyelik a budapestiek, ahogy hatalmas munkagépek marcangolják a főváros egyik legismertebb épületét. A Szilágyi Erzsébet fasor fölé évtizedeken át űrként magasodó körszálló, hivatalos nevén Hotel Budapest lassan eltűnik a városképből. Az épületet 1967 szilveszterén adták át, és már megszületésekor szenzációnak számított, írja a Metropol. Elgázolt egy embert egy autóbusz Budapest 10. kerületében a Kőbánya-Kispest autóbuszállomáson, közölte szombaton az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság. Mint írták, a műszaki mentési munkálat elvégzéséhez a fővárosi hivatásos tűzoltók vonultak ki. A balesetben az idős asszony olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen életét vesztette, írták. A BRFK büntető eljárás keretében vizsgálja a baleset körülményeit.
8: A mai napon napsütési lesz a főszerep, csak helyenként lehet kevés felhő az égen, így csapadék sem várható. Napközben főként északon, északnyugaton és nyugaton élénkül meg többfelé a keleti-dél-keleti szél. Most nagyjából -2 és +9 fokot mérhetünk, délután pedig 20 és 25 fok között alakul majd a hőmérséklet. Összesenek óvatosan lezárták a fél útpályát a 13. kerületben a Kánfor utcában az Újpilóta út közelében csatornajavítás miatt. Szintén a 13. kerületben a Párkány utca, Révész utca kereszteződésben útszüketre készüljenek, mert itt új gyalogos átkelő helyet építenek. Napközben lezárták a 2. kerületben a Vérhalom utcát a Törökvész út közelében, mert itt javítják a csatornát, a összes időszakban útszüketen kell áthajtani. Lezárták a 2. kerületben a Gárdonyi Géza utat a Kapi utcánál gázvezeték javítása miatt. Útszüketre kell készülni a 12. kerületben a Béla Király úton a Fácános térnél, mert itt javítják a csatornát. A 8. kerületben a Múzeum utcában a Múzeum körút és a Pollak Mihály tér között útszüketen kell áthajtani, mert itt javítják a burkolatot. Csak a 3,5 tonna alatti járművek hajthatnak ideben. A 18. kerületben a Nagykörösi úton szakaszos sávlezárásra készülnek majd kifelé az autópiacnál burkolatjavítás miatt. Továbbá szakaszosan lezárják a fél útpályát napközben a Ferihegyi repülőtérre vezető úton, a Felsőcsatári út és a Határút között, mert itt kertészek dolgoznak. Jó utat mindenkinek!
9: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
8: 10 óra után pár perccel már, és indítunk egy újabb órát itt a Sláger FM-en, én Csák Attila vagyok, és érkeznek nálunk ebben az órában is a legnagyobb slágerek változatosan. Roxette és a How Do You Do, ezt szóval már is elsőként tartsanak fel ebben az órában, és számítok önökre.

0: Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, és jövő héten tartják a Ludovika Fesztivált a fővárosban, május 7 és 9-e között várja az érdeklődőket a Nemzeti Közszolgálati Egyetem. A háromnapos rendezvényen tudományos és biztonságpolitikai előadások mellett koncertek, kertmozi és családi programok is helyet kapnak. A szakmai programok középpontjában a globális konfliktusok, a kiberbiztonság és a technológiai fejlődés áll. Mindezt a május 7 és 9-e között itt a fővárosban. Itt a Sláger FM-en pedig érkeznek a hétvége mellé a legnagyobb slágerek változatosan. Justin Bieber és a Daisies, ez folytatja már is most nálunk az órát.
1: Napjainkban ez a sláger. Sláger. Sláger FM. Minden, amit szeretünk.

Jó pihenést kívánok mindenkinek, ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel, változatosan a Sláger hétvégét hallgatják. Nem sokára pedig majd 10:30 lesz, szétnézünk az utakon és sejtünk egy pár szót a várható időjárásról is, ha pedig lenne friss közlekedési információjuk, azt várom mondjuk SMS-ben a hívható számunk 06 30 30 30 95 8-as. FLM és a ráncok a szemem alatt pedig már is érkezik az óra folytatásaként itt a Sláger hétvégén.

0: A mai napon napsütési lesz a főszerep, csak helyenként lehet kevés felhő az égen, így csapadék sem várható. Napközben főként északon, északnyugaton és nyugaton élénkül meg több felé a keleti délkeleti szél. Most nagyjából -2 és +9 fokot mérhetünk, délután pedig 20 és 25 fok között alakul majd a hőmérséklet. Összesenek óvatosan lezárták a fél útját a 13. kerületben a Kánfor utcában az Újpilóta út közelében csatornajavítás miatt. Szintén a 13. kerületben a Párkány utca, Révész utca kereszteződésben útszüketre készüljenek, mert itt új gyalogos átkelő helyet építenek. Napközben lezárták a 2. kerületben a Vérhalom utcát a Törökvész út közelében, mert itt javítják a csatornát, a közös időszakban útszüketen kell áthajtani. Lezárták a 2. kerületben a Gárdonyi Géza utat a Kapi utcánál gázvezeték javítása miatt. Útszüketre kell készülni a 12. kerületben a Béla Király úton a Fácános térnél, mert itt javítják a csatornát. A 8. kerületben a Múzeum utcában a Múzeum körút és a Pollak Mihály tér között útszűkelten kell áthajtani, mert itt javítják a burkolatot. Csak a 3,5 tonna alatti járművek hajthatnak ideben. A 18. kerületben a Nagykörösi úton szakaszos sávlezárásra készülnek majd kifelé az autópiacnál burkolatjavítás miatt. Továbbá szakaszosan lezárják a fél útpályát napközben a Ferihegyi repülőtérre vezető úton, a Felsőcsatári út és a Határút között, mert itt kertészek dolgoznak. Jó utat mindenkinek!
1: A legnagyobb slágerek változatosan, megszakítás nélkül. A legnagyobb slágerek változatosan. Itt a Sláger FM-en.

Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel, változatosan a Sláger hétvégét hallgatják, és színezzük ki a rakpartot, várnak mindenkit ezen a hétvégén a pesti oldalon. Ha szeretnének részt venni a világ legnagyobb aszfaltrajzának elkészítésében, akkor csatlakozzanak ezen a hétvégén a rakpart szezonnyitó dekorálásához, grillezéshez vagy aszfaltrajzversenyhez. A gyalogosok számára felszabaduló rakpartot ennek örömére önök is megszépíthetik játékos rajzokkal és free wall graffitivel is, mindez tehát a pesti alsó rakparton ezen a hétvégén, melyhez mindenkinek nagyon jó kikapcsolódást kívánok. Itt a Sláger FM-en pedig érkeznek a legnagyobb slágerek változatosan. Ray Parker Jr. és a Ghostbusters, ez folytatja már is most nálunk az órát.

Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, nem sokára pedig majd tél előtt 11 óra lesz, érkeznek a legfontosabb hírek és információk, viszont a következő órában is együtt rádiózhatunk, a Hooligans és a Félember pedig már is jön, az órazárásraként számítok önökre a következő órában is, tartsanak vele, mint Csáka Attila vagyok. Meg.

0: Műsorajánló.
1: Egy kis pihenés a Velencei tónál, wellness hétvége a Mátrában, vagy kikapcsolódás Siófokon, és akár egy ékszervásárlási utalvány a Smuk üzletei jóvoltából.
0: Szólj bele, hogy mi szóljon!
2: Gyors vagy lassú, pop vagy dance,
0: most a hallgatók hangja számít. Keresd a zenei kvízt a slágerfm.hu-n vagy a slágerfm applikációjában, és mondd meg, mit hallanál szívesen.
1: Mert a véleményed most wellness hétvégéket és értékes ajándékokat ér.
0: A legnagyobb slágerek változatosan a hallgatók döntései alapján. A Sláger FM-en.
1: Támogatói a BMW Budapest Motors. Első az élmény. www.bmw-budapestmotors.hu. A Smuk Kékszer, az Avar Hotel Mátra Füred Superior, ahol az élmény újjáéled. avarhotel.hu. A Vital Hotel Nautis Superior, egy hajónyi élmény Gárdonyban. hotelnautis.hu. És a Premium Hotel Panoráma, az élmény új hulláma. premiumhotelpanoráma.hu.
0: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. A zuhanykabinban Kajdi Csaba Cilla. A grillsütőnél Mautner Zsófi. Május 8-án pénteken reggel 7-től. Sláger reggel. Egy kicsit másképp.
1: A megújult M3 Praktiker áruházban Cilla és Zsófi felpörgeti az eseményeket. Portán Petra és Somogyi Zoli pedig a napernyőt.
0: Bőgjön a fűnyíró, fogjon az ecsek. Sisteregjen a grillsütő, ön pedig érkezzen időben, hogy élvezhesse és elleshesse a praktikákat. Játsszon velünk élőben,
1: és nyerjen a helyszínen.
0: Sláger reggel, május 8-án, pénteken 7-től 11-ig.
1: A megújult M3 Praktiker áruházban. Cím Budapest, Városkapu utca 5.
0: Ezt létra nélkül is érdemes lesz megnézni. Sláger FM. Minden, amit szeretünk.
3: Megújult a 25 éves Prima Konyha magazin. Pontos, megbízható receptleírások, megújult külső, plusz születésnapi nyereményjáték. Most ajándék szilikonecsettel vagy spatulával kapható. A Prima Konyha magazint keresse az árushelyeken, és ünnepeljen velünk.
4: Chocolate Brown Solarium, a piacvezető újdonság. Ledes készülékek, fényterápia, ultra high-tech barnulás, a hagyományos szolárium üzemeltetés töredékéért. Kiváló befektetés, passzív jövedelem, kedvező bérletkonstrukciók. www.letsoli.hu.
5: Egy csodás Smuk kékszerrel lepje meg édesanyját anyák napja alkalmából. Legyen szó gyémántról, aranykarkötőről, nyakláncról, fülbevalóról vagy gyűrűről, a Smuk kékszer segít a választásban. Budapesten és Kecskeméten várjuk minden kedves vásárlónkat. Smuk kékszer.
6: Hé, hová tűnt a Fanan humuszom a hűtőből? Ja, tegnap megettem az egészet. Hát igen, a Fanan humuszokkal csak egy baj van. Ha egyszer megkóstolod, már nem tudod abba hagyni. A legkiválóbb alapanyagokból készülnek, tradicionális családi recept alapján, és a karakteres fűszerezés teszi őket igazán ellenállhatatlanná. Keresd mind a 8 ízt a boltok polcain, de vigyázz, egy doboz sohasem elég. Fanan, a finom ízek hagyománya.
7: Jaj, hát ezt igazán nem kellett volna.
8: Ugye te sem ezt szeretnéd hallani? Menj biztosra, ballagásra, pedagógus napra, évzáróra és diplomaosztóra is. Válassz ajándékot a Gravír Express-től. Jó pufa, meghitt, elegáns vagy egyenesen zseniális. Rengeteg ötletünk és megoldásunk vár a gravirexpress.hu oldalon.
9: Van, amit nehéz szavakba önteni. Virág, csoki, uncsi. Idén próbáld meg elmondani egy gyönyörű ékszerrel. A Köki bevásárlóközpontban, ha 5000 forintért vásárolsz, és feltöltöd a blokkodat az appba, megnyerheted anyukádnak a 3 darab, egyenként 100.000 forintos Vékrug ajándékutalvány egyikét. Részletek a kökibevásárlóközpont.hu oldalon.
0: Ez a Sláger FM.
10: A reklám után.
0: Legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
11: Cselekvési tervet dolgoz ki az asszály miatt, az új kormány 5. alkalommal várja a műfaj rajongóit a Jazzfest Budapest. Pánik tört ki a Wieser Budapestre tartó járatán. Köszöntöm Önöket, Molnár Róbert vagyok. Visszavonta a Debrecen

0: Szentnyíregyháza vasúti fejlesztésre, a budapesti körvasút Népliget állomására és a ferencvárosi szakasz átépítésére, korszerűsítésére vonatkozó kivitelezési tendereket Lázár János leköszönő építési és közlekedési miniszter az elmúlt napokban. Emiatt a hivatalba lépő kormány újabb 280 milliárd forint uniós forrásvesztés reális veszélyét kapta a nyakába, írta a Tisza kormány leendő közlekedési és beruházási minisztere Facebook oldalán. Vitézi Dávid jelezte, hogy ezeket a már korábban elnyert uniós forrásokkal bíró beruházásokat a következő 3 évben kellene megvalósítani, ami egy visszavont építési tender után nulláról kezdve finoman szólva sem egyszerű kihívás, ekkora volumenű és ilyen komplex építkezések esetén. Magyar Péter utasította Gajdos Lászlót egy azonnali vízügyi cselekvési terv kidolgozására. Az egyre súlyosbodó aszályhelyzet, valamint a folyóvizeink és a talajvíz kritikusan alacsony szintje miatt utasítottam a leendő Tisza kormány élő környezetért felelős miniszterét, Gajdos Lászlót, egy azonnali rövid és középtávú vízügyi cselekvési és kommunikációs terv összeállítására, írja Magyar Péter Facebook oldalán. A Hungaromet friss közlése szerint átlagosan 40 mm csapadék szokott esni áprilisban, azonban idén ez csak 4 mm volt, vagyis az ilyenkor megszokott mennyiség mindössze 1/10 hullott le országos átlagban. Ezzel ez volt az egyik legszárazabb április 126 éve. 5. alkalommal is várja a műfaj rajongóit a már nemzetközi szinten is komoly presztízsű Jazz Fest Budapest június 27-e és július 5-e között. A műfaj legnagyobb hazai zenészei mellett olyan nevek lépnek fel, mint Aldi Meola, Pat Metheny, Marcus Miller, vagy a 20. és 21. század zenéjének egyik legfényesebb alakja Charles Lloyd. A 10 nap alatt 12 országból majd 200 fellépőt láthatnak a jazz rajongók. Az idei díszvendég Dél-Korea lesz, ahonnan több világsztár jazz művész is érkezik. A helyszín főként a Városháza Park, de még több más helyszínen is belefuthatunk a műfaj legjobbjainak produkcióiba. Lakossági fórumon mondhatnak véleményt a Rákospatak jövőjéről az érdeklődők. A Rákospatak Szövetség május 13-án 15 és 18 óra között szervez eseményt a SÍN művészeti központban. A fórumon Barlóci Sándor főtájépítész a budapesti zöldfejlesztési irányokról beszél. Emellett a patak teljes szakaszát érintő terveket is bemutatják a Fornástól a 13. kerületi torkolatig. A szervezők várják mindazokat, akiket érdekelnek a fejlesztések, vagy szeretnék megosztani véleményüket. A részvétel regisztrációhoz kötött. Pánik tört ki a Wieser Marosvásárhelyről Budapestre tartó járatán április 30-án csütörtökön, miután a gépnek csak 3. próbálkozásra sikerült leszállnia a Liszt-Ferenc repülőtéren. A Blick beszámolója szerint a pilóta bonyolult megközelítést hajtott végre, és nem tudni, hogy pontosan miért. Egy marosvásárhelyi rokonom ült a gépen, amikor végre leszálltak, órákba tellett, még lenyugodott. Azt mondta, a félelem mellett a bizonytalanság volt a legnagyobb baj, senki sem mondta meg nekik, hogy mi történik, minden utas rettegett, mesélte egy szemtanú. Gulyás Zoltán pilóta elmondása szerint az utasok tájékoztatása ráér, mert a biztonság az első, egy ilyen esetben a pilótának a repüléssel kell foglalkoznia. A Blick megkereste a Wiesert is, amely közölte, a Marosvásárhelyi Budapest járat leszállását szélnyírás nehezítette, ezért kellett átstartolni, ami gyakori jelenség.
1: Budapesten javarészt kellemes napsütéses az idő, jelen pillanatban 22 fokot mutatnak a hőmérők, kellemes, tavaszias, szinte már-már koranyárias a hőmérséklet. Marad a ragyogóan napos száraz idő a folytatásban is, szinte felhőtlen lesz az ég, arra viszont számíthatnak, hogy megélénkülhet időnként a délkeleti szél. Holnap száraz napos időre számíthatunk a fővárosban, legfeljebb kevés fátyol felhő szűrheti a napsütést, arra viszont fel lehet készülni, hogy időnként, helyenként a délies szél megélénkülhet. Holnap napközben akár 26-27 fok is lehet. Jó utat, balesetmentes közlekedést kívánok a budai oldalon az alsó rakpartokon. Picikét lassabb lehet szakaszonként a haladás, erre mindenképp érdemes rákészülni. Egyes szakaszokon az Alkotás utcában és a Margit körúton is több lehet az autós, de jelentős torlódásról szerencsére nem kaptunk híreket. Fontos tudni róla, hogy az M1-esen a Hegyeshalom felé vezető oldalon Tatabánya térségében sajnos összeütközött 2 gépjármű. Az 56-os kilométernél a belső sáv le van zárva, több kilométer hosszú torlódást számítsanak. A hosszú hétvégére lezárták a pesti alsórakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, átadták a gyalogos és kerékpáros forgalomnak ezt a részt. Szakaszosan lezárják a félútpályát ma napközben a Ferihegyi repülőtérre vezető úton a Felső Csatári út és a Határút között, mert kertészek dolgoznak. A Nagykörösi úton szakaszos sávlezárásra kell készülni az autópiacnál a kifelé vezető oldalon burkolatjavítás miatt. A 8. kerületi Múzeum utcában a Múzeum körút és a Pollak Mihály tér között útszűkületen kell áthajtani, mert javítják a burkolatot, csak a 3,5 tonna alatti járművek hajthatnak be.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
1: Egy ilyen csodaszép, már-már koranyárias tavaszi délutánon is szólnak a legnagyobb slágerek változatosan. Anyukáknak boldog anyák napját, a stúdióban Karokas Balázs. Mindjárt jön Ray Dalton és a Blood Running. Tina Turner is beköszön hozzánk. Most viszont kezd az Army of Lovers Crucified.

Attól délutánunk lendületét a Blood Runninnal, itt a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Csodaszép tavaszias, szinte koranyárias a délutánunk 21-22 fokkal Budapest szerte, úgyhogy a szívünk mindenféleképpen kivirágozhat, és persze akkor is, hogyha mondok egy csomó jó hírt. Madárhegy közösségi közlekedésének fejlesztése érdekében új buszjáratot indít a BKK 253-as jelzéssel. Május 4-től munkanapokon csúcsidőszakban 30 percenként, azon kívül pedig óránként telebusz jelleggel közlekedik majd a járat. Közvetlen kapcsolatot akarnak ezzel biztosítani az M4-es metróhoz, a villamos és vasúti járatokhoz, illetve Madárhegy és Gazdagréd helyi közlekedését is szeretnék ezzel javítani. Azt mondják a szakemberek, hogy a térségben tapasztalható robbanásszerű ingatlan fejlesztés miatt vált nagyon-nagyon fontossá ott is a közösségi közlekedés fejlesztése, úgyhogy jó hír az ott lakóknak, és persze nekünk is, mert most egy picit lassíthatunk, és hozhatok egy nagyon-nagyon kiváló dalt egy kiváló előadó művésztől. John Legend és az All of Me pörög. Itt a Slágeren.

0: A legnagyobb slágerek a Sláger FM-en szólnak.
1: Csak azok a zenék szólnak, amiket tényleg szeretek. Akár újabb, akár régebbi.
0: Hallgatóink szerint is.

A Dirty Dancing zenéje Bill Medley és a The Time of My Life. Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Jó utat kívánok az utolévőknek, mindjárt hozok részletes közlekedési információkat. És érdemes elindulni akkor is, hogyha esetlegesen most még otthon vannak, gyönyörű az idő, nem fog esni Budapesten az eső, 21-22 fok van ezekben a pillanatokban. Úgyhogy érdemes lehet találni egy helyet, ahová mondjuk szívesen kirándulna a család. Közben pedig Gesztivel együtt reppelni, hiszen ez már egy olyan dal, ami berobbant, és kívülről fújjuk a szövegét. Mindenki legyen rohadt gazdag.

0: Ma sincs fronthatás Budapest térségében, de továbbra is melegszik az időjárás, melynek hatására a melegfrontra érzékenyek tünetei fokozódnak. Náluk gyakori lehet a migrénes fejfájás, némi vérnyomás ingadozás, szédülés is előfordulhat. Felerősödhetnek ilyenkor a gyulladásos panaszok, és sokaknál fáradékonyság jelentkezhet. Néha megélénkül a szél. Ez tovább fokozhatja a fejfájásos gondunkat, de sokaknál ingerlékenységgel, nyugtalansággal társulhatnak ezek a problémák. Mindemellett kellemesen meleg napos az idő, ez jó hatással van a közérzetünkre. Most jönnek a közlekedési információk itt a Sláger FM-en. Tudjanak róla, hogy erős a forgalom a Budaörsi úton befelé a Nagyszőlős utcától a Kossuth-Lajos utcában az Asztória felé, a Rákóczi úton, valamint a Kiskör úton az Asztória felé mindkét irányból. Sajnos volt egy balesetünk is, méghozzá az M1-esön a Hegyeshalom felé vezető oldalon Tatabánya térségében, ott két személyautó ütközött össze. Az 55-ös kilométernél lezárták a külső sávot, viszont érdemes lehet szerintem az 1-es főúton kerülni, hiszen a torlódás már meghaladta az 5 km. Ma délután 1-től délután 2:30-ig lezárják a 4. kerületi Baross utcát a Fóti út és a Károlyi István utca között labdarúgó mérkőzés miatt, valamint szakaszos és időszakos lezárásra készülhetnek a Temesvári utca, Árpád út, Attila utca, Károlyi István utca, Baross utca, Irányi Dániel utca, labdarúgó utca útvonalon. Délután 1 és este 7 óra között lezárják az Irányi Dániel utcát a Baross utca és a labdarúgó utca között. A 30-as, 30A, 230-as és a 147-es busz terelve jár, több megálló kimarad.
1: A legnagyobb slágerek változatosan, megszakítás nélkül. A legnagyobb slágerek

legendás Backstreet Boys, legendás zenéje az Everybody. Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan 3/4 tájékán is csodaszép délutánt kívánok. Jó étvágyat a most ebédelőknek. Budapesten nagyon jó az időnk jelen pillanatban. 100 ágra süt a nap és 22 fokot mutatnak a hőmérők. Meg lehet indulni akárhová, például ugye a nagy budapesti majálisra, a Városligeti majálisra, amely még a mai nap folyamán vár minket programokkal, vidámparkkal, pörgős játékokkal és hát persze önfelett hangulattal. A mai napon persze lesznek még előadások, fellép még Herzog Ricsi, a Ludas Matyi, Dobozi Lacika, Belánó, este 8 órától pedig Bódi Guszti és Margó fellépése is megtekinthető a Városligeti műjégpályán, és mindez ingyenesen. Jó szórakozást kívánok hozzá, ha kedvet kapott volna a család. A buli pedig itt is pörög a folytatásban Eddie Murphyvel, ez már a Party All The Time.

0: guys, it's Taylor. And that's when I told you it's alright.
1: A legnagyobb slágerek. Változatosan. Változatosan.

Egy könnyebb dal, Taylor Swift és az Appetite, ez a Sláger FM. Nem sokkal egy óra előtt is a legnagyobb slágerek szólnak változatosan, és most gyakorlatilag egy teljes más világ érkezik hozzánk. 1989. októberében néhány debreceni srác úgy döntött, hogy csinálni kéne egy rockzenekart, és az életük nagy döntése volt, hiszen onnantól kezdve aztán az egész ország megismerte a Tanksopda nevet. Tőlük már egy kortás dal, az Ő le mellém szól. Ne hagyd.

0: füle mellé.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám. A zuhanykabinban Kajdi Csaba Cilla. A grillsütőnél Mautner Zsófi. Május 8-án pénteken reggel 7-től. Sláger reggel. Egy kicsit másképp.
3: A megújult M3 Praktiker áruházban Cilla és Zsófi felpörgeti az eseményeket, Portán Petra és Somogyi Zoli pedig a napernyőt.
2: Bőgjön a fűnyíró, fogjon az ecsek, sisteregjen a grillsütő, ön pedig érkezzen időben, hogy élvezhesse és elleshesse a praktikákat. Játsszon velünk élőben,
3: és nyerjen a helyszínen!
2: Sláger reggel, május 8-án, pénteken 7-től 11-ig.
3: A megújult M3 Praktiker áruházban. Cím Budapest, Városkapu utca 5.
2: Ezt létra nélkül is érdemes lesz megnézni. Sláger FM. Minden, amit szeretünk.
4: Vágysz egy emlékezetes hosszú hétvégére? Irány a Bünkösdi Kavalkád a Castellum Hotel Hollóklőben. Gyertek el május 22 és 25 között. Fellép Varga Viktor, érkezik a Rejánsz de Ritmú tüzes latin táncshow. Lesz lélekemelő hangtár relaxáció és az Ófalú Bünkösdi varázsa. Ünnepi vacsorák, wellness és teljes kikapcsolódás csábít titeket. Foglaljatok még ma a hotelhollókő.hu oldalon.
5: Május 8-a és 10-e között kuponnapok a Kökiben. Ráadásul egy autót is nyerhetsz egy hosszú hétvégére. Keresd a kuponokat a Köki appban, vásárolj és nyerj 3 napos autóhasználatot az Autópalasz jóvoltából. Frissítsd fel a ruhatárad, és irány a kikapcsolódás. Köki, több mint vásárlás.
2: Vajon ki az a hős, aki emberfeletti erővel rendelkezik? Legyőz minden akadályt, hóban, sárban vagy izzasztó forróságban tör előre, aki előtt csak egyetlen cél lebeg, teljesíteni a küldetést.
6: Runner futár, az én hősöm.
2: Runner futár szolgálat. 061 20 30 100. Mert igenis szükség van hősökre. www.runnerkft.hu.
7: Carglass javít, Carglass cserél.
8: Péter, Carglass autóüvegszerelő Budapest.
9: Egy apró kőfelverődés ugye nem tűnik nagy ügynek, de bármikor jöhet a pák, és a szélvédő tovább repedhet a mi veszélyes vezetés közben. Mi itt a Carglassnál megbízhatóan javítjuk meg a szélvédőjét, hogy biztonságosabban közlekedhessen. Kaszkóval a javítás legtöbbször ingyenes. Igen, ingyenes.
8: Ne várjon vele, hívjon minket, vagy foglaljon időpontot most a carglass.hu-n.
7: Carglass javít, Carglass cserél.
10: Fedezze fel a Dunakanyar ékszerdobozát a tavasz varázsában. Exkluzív környezettel várja vendégeit a Hotel Golden Palace szálloda, ahol a kényelem és az elegancia találkozik. Wellness élmények, különleges ízek és tökéletes harmónia várja. Itt minden önről szól. Foglaljon most www.hotelgoldenpalace.hu.
2: A reklám után. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
11: Szombaton teszesküt az új miniszterelnök, több himnusz is elhangzik. 130 éves a Víg Színház, különlegességgel ünnepelnek. Várják a csepeliek véleményét, bevonják őket a döntésekbe. Molnár Róbert vagyok. Magyar Péter eskütétele után a himnusz, a székely, az európai és a cigány himnusz is elhangzik majd. A miniszterelnöki eskütételem után elhangzik a himnusz, a székely és az európai himnusz is, majd felhangzik a sokak által cigány himnusznak tartott Zöld az erdő, zöld a hegy is kezdetű dal, jelentette be Magyar Péter leendő miniszterelnök. Bejegyzéséből kiderült az is, hogy az új országgyűlés alakulőülése május 9-én 10 órakor lesz. A miniszterelnök megválasztására eskütételére és

0: beszédére kora délután kerül sor a parlamentben. Ezután a Kossuth téren rendszerváltó ünnepet tartanak, amelynek keretében az ünnepélyes zászló felvonás után mond majd beszédet Magyar Péter, aztán kezdődik a tánc, írta. 3-3 bemutató lesz a Víg Színház nagy színpadán és a Pesti Színházban a 2026-27-es évadban, jelentette be a teátrum igazgatója online is követhető eseményén pénteken, a Víg Színház 130. születésnapján, május 1-én. Rudolf Péter elmondta, a 4-6 ifjabb Vinyánszky Attila, a Cseresznyés kert Alexander Bergman, a Csárdás királynő Mohácsi János rendezésében lesz látható a Vígben. A Pesti Színházban Fehér Balázs Benő a két hétfő emlékét, Balló Péter a bohém életet, Hegedűs D. Géza a Kék Jázmint rendezi, közölte. Hangsúlyozta, minden négyzetméter, ahol színház születik, ünneplésre méltó. A csepeli Tihanyi utca felújításának terveiről várja a lakók véleményét az önkormányzat. A beruházás előkészítése a tervezési szakasz végén jár, hamarosan indul az engedélyezés. A szakmai egyeztetések során kiderült, hogy az utca egyes részei lakó utcaként, más szakaszai gyűjtő útként működnek, miközben a parkoló autók miatt leszűkül az úttest, ami nehezíti a biztonságos közlekedést. Két megoldást vizsgálnak, az egyik szerint maradna az 50 km/h sebességhatár, de megszűnne a parkolás. A másik esetben 30 km/h csökkentenék a sebességet, és egyoldali parkolás maradna. A döntésnél a lakosság visszajelzéseit is figyelembe veszik. Egyre drágábbak a garázsok Budapesten, miközben a hozamuk csökken, írja a Haszon magazin. Az OTP ingatlanpont elemzése szerint egy jobb helyen lévő parkolóhely ára már 15-30 millió forint között alakul. A bérleti díjak viszont nem követték ezt a növekedést, így a megtérülés a korábbi 8-9%-ról 3-4%-ra esett vissza. A szakértők szerint befektetésnél továbbra is a belvárosi fizetős parkolási zónák a legkeresettebbek. Értéknövelő tényező az elektromos töltési lehetőség is, amelynek kiépítése akár 1 millió forintos pluszköltséget is jelenthet. Budapest egyik legikonikusabb közlekedési eszköze a Kisföld alatti szombaton ünnepelte fennállásának 130. évfordulóját. Az M1-es metróvonal, hivatalos nevén a Milleniumi Föld alatti vasút, nem csak a főváros egyik legismertebb jelképe, hanem valódi közlekedés történeti különlegesség is, ugyanis ez volt a kontinens első föld alatti vasútja. A Kisföld alattit az 1896-os Milleniumi ünnepségek alkalmából május 2-án adták át a forgalomnak. Nem sokkal később maga Ferenc József osztrák császár és magyar király is utazott rajta a Városligetig, és annyira lenyűgözte az új közlekedési eszköz, hogy engedélyeztette, a vasút az ő nevét viselje. Így lett belőle évtizedekre Ferenc József föld alatti villamos vasút, derül ki a BKV közleményéből.
1: Jó időnk volt az elmúlt napokban, szerintem ez elvitathatatlan. Ennek következtében újabb allergének virágzása indult el, és éri el a tüneteket okozó szintet Budapesten, így fokozódhat a pollen terhelés. Az eperfafélék pollen koncentrációja jellemzően a magas, vagy éppen a nagyon magas, a Tölgyi és a Nyíri a közepes magas tartományban alakul a fővárosban. A platán, a bükk, a fenyőfélék, a dió, a kőr is, a vadgesztenye és az ostorfa virágporának mennyisége a közepes magas tartományban alakulhat Budapesten. A kültéri allergén gombák spóraszáma alacsony marad. Egy óra után közel 5 perccel a Sláger FM-en a közlekedési híreket mondom. Erős a forgalom a Budaörsi úton befelé a Nagyszülős utcától, a Kossuth Lajos utcában az Asztória felé, a Rákóczi úton, illetve a Kiskörúton is az Asztória felé mindkét irányból. Ma délután 1:30-3 között lezárják a 4. kerületben a Baross utcát, a Fóti út és a Károly István utca között labdarúgó mérkőzés miatt, és szakaszos, időszakos lezárásra kell készülni a Temesvári utca, Árpád út, Attila utca, Károly István utca, Baross utca, Irányi Dániel utca, labdarúgó utca útvonalon. Délután 1 és este 7 óra között lezárják az Irányi Dániel utcát a Baross utca és a labdarúgó utca között. A 30-as, 30-as, 230-as és a 147-es busz terelve közlekedik, több megálló kimarad. A 121-es busz is terelve jár, nem érinti Újpest városkapu Temesvári utca megállót, a 196A autóbusz is terelve jár, nem érinti ő sem az Újpest városkapu Temesvári utca megállót Újpest városkapu felé. És ne felejtjék el, a pesti oldalon az alsórakpart is le van zárva.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
1: Egy óra után is csak nagy sztárok nagy slágereit játsszuk. Jó hétvégét, Karakas Balázs vagyok. 2 arany, 8 multiplatina, 1 gyémánt lemez. Ezt azért nem a piaci legyek hordták össze a San Franciscói csapatnak, a Jordynak. Velük indítunk, jön a Don't Stop Believin'.

a Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

Az olasz művészasszony Lady Gaga és az újdonsága a Dead Dance itt a Sláger FM-en. Nálunk szólnak a legnagyobb slágerek változatosan vasárnap délután, ebéd után, útközben, vagy éppen otthon a házi munkát végezve. Mindeközben érdemes kimozdulni, kidugni egy picikét az orrunkat a lakásból, hiszen gyönyörű az időnk a fővárosban. És hát nem utolsó sorban azért egy csomó minden megújult. A 13. kerület is elbüszkélkedhet, például azzal, hogy megújult a babatéri játszótér. Egy modern, biztonságos, több funkciós közösségi teret hoztak létre. Először amúgy a sportpályát újították fel, ami során korszerű, biztonságos gumiburkolatot kapott a pálya, és új kerítést is építettek. Ezután jött a játszótéri rész korszerűsítése. Raktak ki új játszóeszközöket, zöldítettek, felújították a labdapályát is, még egy modern fitness teret is kialakítottak a parkban, úgyhogy gyakorlatilag úgy 0-tól 99 éves korig bárki megtalálhatja a számításait. Kellemes időtöltést kívánok hozzá, és mozgásra fel, még akkor is, hogyha egy picit downtempósabb dal jön. Pink, tőle már a Try.

Egy erőteljesen emelkedett hangvételű dal. Nagyon ott volt a Queen és az Innuendo. Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, és önök is elmondhatják, hogy szeretik-e az ilyen dalokat. Töltsék ki zenei kvízünket a slágerfm.hu vagy a Sláger FM mobil applikációján keresztül, és nyerjenek pianista Velencei tónál, wellness hétvégét a Mátrában, kikapcsolódást Siófokon, vagy egy 50 ezer forint értékű ékszer vásárlási utalványt a Smuk üzletei jóvoltából. És nagyon remélem, hogy a most következő dal is nagyon fog tetszeni. Egy oaklandi csapat, a Pointer Sisters, tőlük már a Jump.

0: A nap folytatásában is kellemesen alakul a hőmérséklet, maradnak a tavaszias értékek, még éjszaka sem lesz nagyon hideg, holnap hajnalban a leghidegebb pillanatokban Budapesten 9 Celsius fokig süllyed le a hőmérséklet, hát aztán holnap napközben meg szinte már nyár lesz, 27 fokos csúcsértékekkel. Marad a száraz, napos idő a fővárosban, legfeljebb kevés fátyol felhőt ígérnek a meteorológusok. Időnként megélénkülhet a déli és szél, de nagy galibát egyébként az életünkben ez sem okoz majd. Sőt, mi több, már amúgy arról is szólnak a hírek, hogy holnap délelőtt, kora délután magas lesz az UV-sugárzás. És most a közlekedési információk is jönnek, jó utat kívánok! Az M1-esen Hegyeshalom felé sajnos két személyautó ütközött össze Tatabánya térségében. Az 55-ös kilométernél a legutóbbi hírek szerint lezárták a belső sávot, a torlódás több kilométeres hosszúságú. Véleményem szerint érdemes lehet kerülő útvonalat keresni. Budapesten erős a forgalom a Budaörsi úton befelé a Nagyszülős utcától, a Kossuth Lajos utcában az Asztória felé, a Rákóczi úton, valamint a Kiskörúton is az Asztória felé mindkét irányból. Ma délután 2:30-ig lezárják a 4. kerületi Baross utcát a Fóti út és a Károly István utca között labdarúgó mérkőzés miatt, és szakaszos, időszakos lezárásra kell készülni a Temesvári utca, Árpád út, Attila utca, Károly István utca, Baross utca, Irányi Dániel utca, labdarúgó utca útvonalon. Délután 1 és este 7 óra között lezárják az Irányi Dániel utcát a Baross utca és a labdarúgó utca között. Továbbá a hosszú hétvégére lezárták a pesti alsórakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, most is átadták a gyalogos és kerékpáros forgalomnak a szakaszt.
1: A legnagyobb slágerek változatosan, megszakítás nélkül.
2: Hey everyone, Ryan from One Republic here.
1: Egy újabb sláger a Sláger FM-en.

Jó Strange Love, a jó kis Depeche Mode-tól. Köszönöm, hogy a Sláger FM-et hallgatják. Játsszuk a legnagyobb slágereket változatosan, 3:42 is elmúlt már. Köszönöm, hogy együtt pihenhetünk vasárnap délután, és mondhatom a legjobb programokat. Többször beszéltem már a mai Manóházban megrendezendő, a felejtés zónájában a Csernobil archívumot című tárlatról. Ez azt hiszem, hogy jelentősen különleges, hiszen egy olyan világba pillanthatunk be, ahová nem minden nap. A kiállítás a Csernobili zóna elhagyott házaiból előkerült személyes emlékeken keresztül idézi fel a katasztrófa emberi történeteit. Egy ukrán fotográfus járta évekig egyébként a területet, itt fényképeket, leveleket, filmfelvételeket talált, a múlt apró sérülékeny darabjait, amik egytől egyig visszarepítenek minket ebbe az időbe. A talált archívum és persze a saját fotói életre hívták ezt a kiállítást, ami egyébként május 17-ig nézhető meg a mai Manóházban. Én pedig a folytatásban rálépek a gázra, és hozom a jó zenéket. Gudis Máté énekel, egy tehetségkutató felfedezettje, és azt hiszem, hogy joggal fedezték fel, hiszen az a hang, ami ebből a srácból árad, az különleges. Ez a mellékhatás.

Sláger FM. Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

Egy fiatal német énekesnő Loi és a Get Lucky. Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan a hosszú hétvége utolsó napján is. Csodaszép idő lesz ma még délután Budapesten, nem lesz eső, nem lesz nagy szél, úgyhogy még hogyha most van kedvük, érdemes keresni valami jó kiránduló helyet a környéken, csak sétálgatni egyet, esetleg valami vízpartra leülni, hegytetőre fölmenni, és csak élvezni a csodaszép májusi tavaszt. Közben a friss információkat 2 órakor, előtte pedig ha már tavasz, akkor gyerünk tavasz! Zenél a Magna Cum Laude.

0: Műsorajánló.
1: Egy kis pihenés a Velencei tónál, wellness hétvége a Mátrában, vagy kikapcsolódás Siófokon, és akár egy ékszervásárlási utalvány a Smuk üzletei jóvoltából.
0: Szólj bele, hogy mi szóljon!
2: Gyors vagy lassú, pop vagy dance?
0: Most a hallgatók hangja

0: Red Superior, ahol az élmény újjáéled, avarhotel.hu, a Vital Hotel Nautis Superior, egy hajónyi élmény Gárdonyban, hotelnautis.hu, és a Premium Hotel Panoráma, az élmény új hulláma, premiumhotelpanorama.hu.
1: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
1: A zuhanykabinban Kaidi Csaba Cila. A grillsütőnél Mautner Zsófi. Május 8-án pénteken reggel 7-től. Sláger reggel. Egy kicsit másképp.
0: A megújult M3 Praktiker áruházban Cila és Zsófi felpörgeti az eseményeket, Portán Petra és Somogyi Zoli pedig a napernyőt.
1: Bőgjön a fűnyíró, fogjon az ecsek, sisteregjen a grillsütő, ön pedig érkezzen időben, hogy élvezhesse és elleshesse a praktikákat. Játsszon velünk élőben,
0: és nyerjen a helyszínen!
1: Sláger reggel, május 8-án, pénteken 7-től 11-ig.
0: A megújult M3 Praktiker áruházban. Cím Budapest, Városkapu utca 5.
1: Ezt létra nélkül is érdemes lesz megnézni. Sláger FM. Minden, amit szeretünk.
3: Hé, hová tűnt a fanan humuszom a hűtőből? Ja, tegnap megettem az egészet. Hát igen, a fanan humuszokkal csak egy baj van. Ha egyszer megkóstolod, már nem tudod abba hagyni. A legkiválóbb alapanyagokból készülnek, tradicionális családi recept alapján, és a karakteres fűszerezés teszi őket igazán ellenállhatatlanná. Keresd mind a 8 ízt a boltok polcain, de vigyázz, egy doboz sohasem elég. Fanan, a finom ízek hagyománya.
4: Van, amit nehéz szavakba önteni. Virág, csoki, uncsi. Idén próbáld meg elmondani egy gyönyörű ékszerrel. A Köki bevásárlóközpontban, ha 5000 forintért vásárolsz, és feltöltöd a blokkodat az appba, megnyerheted anyukádnak a 3 darab, egyenként 100 000 forintos Vékruk ajándékutalvány egyikét. Részletek a kökibevásárlóközpont.hu oldalon.
5: Chocolate Brown Solarium, a piacvezető újdonság. Ledes készülékek, fényterápia, ultra-high-tech barnulás, a hagyományos szolárium üzemeltetés töredékéért. Kiváló befektetés, passzív jövedelem, kedvező bérletkonstrukciók. www.ledsoli.hu.
6: Afrodite Hotel, Zalak Karos, ahol a farmunk az éléskamránk. Körágyas, jacuzzi lakosztályok, kinti és benti medencék, napozó terasz, római fürdő, saját farm és kalandpark. Afrodite Hotel Zalakaros. 30 383 5969.
7: Kötényshop.hu. Egyedi tervezésű, különleges színösszeállítású, kiváló minőségű alapanyagokból készült kötényeinket ajánljuk bárokba, kávézókba, éttermekbe, munkaruházatnak és ajándéknak, de persze rendelhetsz magadnak is egyedi kötényt akár otthonra is, mert a kötényekben is lehet trendinek lenni. www.kötényshop.hu.
8: Mi a Gravír Expressnél hisszük, hogy küldetésünk a legjobb pillanatok megörökítése és megőrzése. A jövődnek. Ballagásra, diplomaosztóra, pedagógus napra és évzáróra is elképesztően jó ötletekkel készültünk. Válogass ballagási ajándékaink közül. gravirexpress.hu.
1: Sláger FM. A reklám után. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
9: Az ingatlanár nőtt Budapesten, de a kereslet nem. Újabb két kerület lomtalanítási dátumait hozta nyilvánosságra a MOHU. Országos razziát tart a rendőrség. A Sláger FM híreivel Molnár Róbert köszönti Önöket. Ami korábban lélektani határ volt, az mára átlagár lett a budapesti ingatlanpiacon. A kínálati ár fentebb tolódott, a kereslet viszont nem követte ugyanilyen tempóban a budapesti ingatlanpiacon, írja egy nagy hazai ingatlankereső portál. A kereslet kínálat között tovább erősödik a feszültség Budapesten. Az ingatlanok 40%-a 100 milliós sávban mozog, a vásárlóknak viszont csak negyede keres ebben az árkategóriában ingatlant. Az arány vidéken még látványosabb, kiemelten a Balaton környékén, illetve Veszprém és Somogy megyékben. Győrmoson-Sopronban minden ötödik ingatlan eléri a 100 millió forintos árat. A potenciális vásárlóknak viszont csak tizede keres ennyiért. Zalában és Fejérben még nagyobb a szakadék. A volt Pest Erzsébeti öntödében kapott új otthont a Budapest Cirkuszművészeti és Kortárs Tánc Főiskola kampusza, áll a Fővárosi Nagy Cirkusz és az Oktatási Intézmény közleményében. Az új épületek átadása mérföldkő az intézmény életében. Új cirkusz és táncművészeti szintér jön létre, egy olyan kulturális találkozóhely, ahol a felsőfokú oktatás mellett az amatőrök és a gyerekek is mozgásra ösztönző térre találnak, idézte a közlemény.

0: Reidl Kamillát, a főiskola megbízott rektorát. Létrejött az intézmény első saját kampusza, ahol hagyományainkat megőrizve képesek vagyunk új értéket adni a következő generációk számára, fogalmazott. A Nemzeti Cirkusz Művészeti Központtal együttműködésben álló intézményben tánctanár, cirkuszművész tanár, kortárs tánc, cirkuszművészet és cirkuszi táncos szakokon folyik a képzés. Két újabb kerület lomtalanítási dátumait hozta nyilvánosságra a MOHU honlapján. A 15. kerületben, vagyis Rákospalota, Pestújhely, Újpalota területén június közepétől végéig lesz lomkikészítési időszak, míg a 14. kerületben Zugló területén június végén és július első felében lesz a lomtalanítás az idei évben. A kerületenként a 11, illetve 13 körzetre különböző dátumok vonatkoznak, és Zuglóban a körzetbeosztás is változott. Nagyon fontos, hogy Budapest közterületi rendjének és tisztaságának megóvása érdekében csak a címükre vonatkozó napon 18 óra után készítsék ki a lomokat a lakosok. Európa leghíresebb luxusvonata idén is megáll a nyugati pályaudvaron, és több lenyűgöző várost köt össze a történelmi szerelvény. A 2026-os szezonban összesen 5 alkalommal lesz látható a legendás szerelvény Budapesten. Az első lehetőség 2026. május 13-án adódik, amikor a vonat a magyar fővárosból indul Párizs felé. A nagy keleti expedíció keretében a Párizs-Isztambul járat utasai 2026. május 26-27-én éjszakáznak Budapesten, miközben a szerelvény a nyugati pályaudvaron várakozik. Szeptemberben szintén 2 alkalommal érinti a magyar fővárost a vonat. Szeptember 2-án tranzit megállóként szerepel az Isztambul-Párizs járaton, majd szeptember 26-án, 27-én ismét az isztambuli úton pihen meg egy éjszakára. Országos razziát tart a rendőrség a jövő héten. Május 4-e és 10-e között Budapesten és szerte az országban kiemelten ellenőrzik a nehéz tehergépkocsikat és autóbuszokat. A kampány keretében a hatóságok főként a vezetési és pihenőidők betartását, valamint a veszélyes áruk szállítását vizsgálják. A rendőrök Magyarország egész területén jelen lesznek, és a szakmai szabályok mellett az országban tartózkodás jogszerűségét is ellenőrizni fogják.
1: A fővárosban jelenleg 23 fokot mutatnak a hőmérők, 100 ágra süt a nap. Érdemes lehet egy picit kimozdulni és élvezni a jó időt, hiszen május első hétvégéje ezt megadja számunkra. A folytatásban is szinte felhőtlen lesz felettünk az ég. Néha megélénkülhet a délkeleti szél. A meteorológusok azt ígérték, hogy majd 23 fok környékén alakulnak a csúcsértékek. Holnap száraz, napos időre számíthatunk Budapesten. Legfeljebb kevés fátyol felhő szűrheti meg a napsütést, de ez sem lesz jelentős. Így 2 óra után több mint 4 perccel pedig a közlekedési hírekre is kitekintünk. A legutóbbi információk szerint az M1-esen a Hegyeshalom felé vezető oldalon Tatabánya térségében 2 személyautó összeütközött. Az 55-ös kilométernél lezárták a belső sávot, több kilométeres már a torlódás. Budapesten erős a forgalom a Kossuth-Lajos utcában az Asztória felé, a Rákóczi úton, valamint a Kiskörúton is az Asztória felé mindkét irányból. Délután 2:30-ig lezárták a 4. kerületi Baross utcát, a Fóti út és a Károlyi István utca között labdarúgó mérkőzés miatt, valamint szakaszos és időszakos lezárásra kell készülni a Temesvári utca, Árpád út, Attila utca, Károlyi István utca, Baross utca, Irányi Dániel utca, labdarúgó utca útvonalon. Este 7 óráig lezárták az Irányi Dániel utcát a Baross utca és a labdarúgó utca között. A hosszú hétvégére lezárták a pesti alsórakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, ismét átadták a gyalogos és kerékpáros forgalomnak, és szakaszosan lezárják ma a félút pályát a Ferihegyi repülőtérre vezető úton a Felsőcsatári út és a Határút között, mert kertészek dolgoznak.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
1: 2 óra után is jó hétvégét kívánok, én Karokas Balázs vagyok. Az a német csapat érkezik, amelyiket az a Frank Farian alapította meg, aki például a Bonnie M-et is menedzselte annó. A Labús a 90-es évek Eurodance hullámával robbant, itt a Sweet Dreams.

Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

Teddy Swims és egy aktuális dala Mr. Noitól. Ez a Sláger FM, a legnagyobb slágerek szólnak nálunk változatosan. Jó hírem van, ugye a lakhatást sok esetben nagyon nehéz megoldani itt a fővárosban is. A Ferencvárosi Önkormányzat ezen próbál segíteni. Az érvényes lakáskérelemmel rendelkező szociálisan rászorultak részére összesen 6 darab lakás bérbeadására szociális lakbérfizetési kötelezettséggel pályázatot hirdetett. Ezekre a pályázati lakásokra május 27-ig lehet jelentkezni. Szintén pályázatot hirdetnek a 30 év alatti pályakezdő fiatalok részére gyermekkel költöző és gyermek nélkül költöző kategóriákban is, egy-egy üres lakás bérleti jogának megszerzésére, a lakbér költségelven történő megállapításával. A pályázatokat ez esetben május 18-áig várják. Ha valami nem teljesen tiszta, hiszen ugye azért ezek bonyolult dolgok, akkor érdemes lehet fölvenni a kapcsolatot az önkormányzattal. Nálunk pedig leginkább a könnyedséggel foglalkozni, hiszen Lédemeyer Landrut érkezik hozzánk. Tőle már a Satellite.

Elton John, I'm Still Standing, itt a Sláger FM, a hétvégén is a legnagyobb slágerekkel változatosan. Százágra süt a nap, érdemes valamelyre kirándulni egyet, vagy hogyha úgy vannak vele, hogy azért mégiscsak már délután van, lassan 2:30, nem akarnak messzire elindulni, akár csak a Margit-szigetre kimenni sétálni egyet, azért az sokat dobhat a hangulatunkon, 23 fok van odakint. Nagyon jó az időnk. A Bombon és a Radics Gigi féle közös dal pedig még inkább tudja fokozni a hangulatot. Jön a Robot vagyok. Mint egy

0: Kellemesen alakul a délután, kiránduló idő a folytatásban is Budapesten. Holnap száraz, napos időre számíthatunk a fővárosban, kevés fátyol felhő lehet felettünk. Többfelé viszont a délies szél megélénkül. Hajnalban 9 Celsius fok környékén alakulnak a leghidegebb órákban a hőmérsékleti értékek. Napközben pedig a fővárosban akár 26-27 fok is lehet majd holnap. Sőt, mi több, a meteorológusok szerint az sincs kizárva, hogy az UV-sugárzás is megélénkülhet. Kedden viszont már gyakran zavarhatják meg fátyol gomoly felhők a napsütést. 3:01 jó utat kívánok, nézzük a közlekedési híreket. Az M1-esen a Hegyeshalom felé vezető oldalon korábban Tatabánya térségében összeütközött két személyautó. Most már mindkét sávon halad a forgalom ezen a szakaszon is, de több kilométeres a torlódás az Útinform közlése szerint. Budapesten nehezebb a közlekedés a Kossuth-Lajos utcában az Astoria felé, telítettebbek a forgalmi sávok a Rákóczi úton, de leterheltebb a Kiskörút is az Astoria felé mindkét irányból. Ma 19 óráig lezárták az Irányi Dániel utcát a Baross utca és a Labdarúgó utca között labdarúgó mérkőzés miatt. Tudni kell arról, hogy ugye le van zárva a Pesti alsórakpart is egy szakaszon, átadták a gyalogos kerékpáros forgalomnak a részt. Útszűkületre készülhetnek a 12. kerületi Béla Király úton a Fácános térnél, ott gázvezetéket javítanak, de lezárták a 2. Gárdonyi Géza utat is a Kapi utcánál, szintén gázvezeték javítás miatt. Napközben lezárás alatt a 2. kerületi Vérhalom utca a Törökvész út közelében, ott csatornát javítanak, a köztes időszakokban útszűkületen, de át lehet hajtani.
1: A legnagyobb slágerek változatosan megszakítják.

Gloria Estefan és a Turn the Beat Around itt a Sláger FM-en. Nálunk szólnak a legnagyobb slágerek változatosan. Most nagyon jónak ígérkezik az idő, benne van a pakliban, hogy a jövő hétvége is ilyen lesz, úgyhogy érdemes gondolkozni, hogy ha szeretnék valamelyik hétvégi napot a szabadban tölteni, akkor merre érdemes útnak indulni. Főleg a fővárosban és környékén élők számára jó ötlet egy egészen könnyűnek mondható túra szép panorámával, kilátókkal, ez a túraútvonal pedig a Normafától indul a 3-as határhegyig. A túra zömével a budai zöld útvonalán vezet, ahogy mondtam, a Normafától a 3-as határhegyig tart, nagyobb részt az erdőben, néhány aszfaltos szakasszal és építészeti érdekességgel fűszerezve. Az út során persze ott a Tündérszikla környéke, az Apáti szikla, ami fantasztikus látnivaló és jó panoráma tárul elénk. Jó szórakozást, jó túrát kívánok, egy picit átmozgatjuk végtagjainkat az egész heti például irodai munka után, hát az bizony jót tud tenni az egészségünknek is. Akárcsak egy jó dal, a Beverly Hills-i zsaru zenéje érkezik. Jön az Axel F. Harold Faltermeyer-től.

napjainkban ez a sláger. Ez a sláger. Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

vadonatúj dal, Alex Warren és a Fever Dream. Itt a Sláger FM-en szólnak a legnagyobb slágerek változatosan. Örülök, hogy együtt rádiózunk picivel 3 óra előtt is. Hamarosan friss információk érkeznek, átkapcsolok majd a 2-es stúdióba, aztán a következő órában is mondom a közlekedési információkat, program lehetőségeket, hasznos információkat, és most a következőkben már egy belevaló, eléggé érzelmes dal. A Kowalski meg a Vegától jön a Minderem.

0: reggel 7-től. Sláger reggel, egy kicsit másképp.
1: A megújult M3 Praktiker áruházban Cila és Zsófi felpörgeti az eseményeket, Bordán Petra és Somogyi Zoli pedig a napernyőt.
0: Bőgjön a fűnyíró, fogjon az ecsek, sisteregjen a grillsütő, ön pedig érkezzen időben, hogy élvezhesse és elleshesse a praktikákat. Játsszon velünk élőben,
1: és nyerjen a helyszínen!
0: Sláger reggel, május 8-án, pénteken 7-től 11-ig.
1: A megújult M3 Praktiker áruházban. Cím: Budapest, Városkapu utca 5.
0: Ezt létra nélkül is érdemes lesz megnézni. Sláger FM. Minden, amit szeretünk.
2: Különleges helyszínt keres rendezvényéhez a Dunakanyar kapujában? Válassza a Hotel Golden Palace eleganciáját. Legyen szó családi rendezvényről, céges eseményről, vagy exkluzív ünnepségről. Nálunk minden részlet a tökéletességről szól. Stílusos terek, ízletes gasztronómia és professzionális szervezés. Minden egy helyen. Hotel Golden Palace, ahol az események élménnyé válnak. Látogasson el weboldalunkra www.hotelgoldenpalace.hu és foglaljon most, hogy rendezvénye igazán felejthetetlen legyen.
0: Vajon ki az a hős, aki emberfeletti erővel rendelkezik, legyőz minden akadályt, hóban, sárban vagy izzasztó forróságban tör előre, aki előtt csak egyetlen cél lebeg: teljesíteni a küldetést.
3: Runner futár. Az én hősöm.
0: Runner futár szolgálat. 061 20 30 100. Mert igenis szükség van hősökre. www.runnerkft.hu.
4: Egy kőfelverődésből könnyen lehet pák. A Carglassnál megbízhatóan javítjuk meg a szélvédőjét, hogy biztonságosabban közlekedhessen. Kaszkóval a javítás legtöbbször ingyenes. Igen, ingyenes.
5: Ne várjon vele! Hívjon minket, vagy foglaljon időpontot most a carglass.hu-n.
6: Carglass javít, Carglass cserél.
7: Egy anya mosolya mindent megszépít. Ő a biztonság, a támogatás és a végtelen szeretet forrása. Idén mondj köszönetet úgy, hogy közben valódi kényeztetést adsz. Lepd meg egy The Body Shop ajándékcsomaggal, és most akár egy kézkrémet is kaphatsz tőlünk ajándékba a gondoskodó kezeknek. Természetes összetevők, sejmes textúrák és a természet tiszta illata, mert ő az, aki megérdemli a leggyengédebb törődést. The Body Shop. Gondoskodás, ami szívből jön.
0: A reklám után. Legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
8: Lemondott a Hagyományok Háza vezető is, a kifizetések miatt hatalmas siker az érintéses jegyvásárlás a fővárosi metrón. Jönnek a villámparkolók a Nagykörúton. Molnár Róbert köszönti Önöket. A Hagyományok Házát vezető Bot Miklós a Válasz Online-nak adott interjújában bejelentette, hogy Bán László után ő is lemond a Nemzeti Kulturális Alapbizottságban betöltött pozíciójáról. Bot Miklós nem sokkal azután mondott le pozíciójáról, hogy kiderült, az NKA titokban osztott ki milliárdokat. A lapnak azt mondta, nem kíván szakmai legitimációt adni az olyan működéshez, amelyben a döntéshozatal, a közzététel és az ellenőrzés alapvető feltétele is sérültek. Szerinte a kialakult helyzetben a bizottság bizalmával és szakmai hitelével visszaéltek. A Hagyományok Háza vezetője a Válasz Online-nak azt mondta, hogy fontosnak tart elválasztani két dolgot, a bizottság 2024-es szakmai megújítását és azt a később feltárt eljárási gyakorlatot, amely szerinte a bizottság számára sem volt átlátható. Hatalmas siker az érintéses jegyvásárlás a fővárosi metróvonalakon. A BKK PNGO rendszere április végén terjeszkedett ki az összes metróvonalra, és az első héten már is több mint 23 ezer jegyet adtak el, ami naponta 3500 jegyet jelent. A legtöbben a 3-as metrón használják az egyetlen érintéssel működő megoldást, de a 2-es és a 4-es vonalon is népszerű a digitális jegy. A tervek szerint bérleteket is vásárolhatunk majd így, 2028-ra pedig a teljes budapesti és agglomerációs hálózatra kiterjesztenék ezt a rendszert. Jönnek a villámparkolók a Nagykörúton. A Vezes.hu értesülései szerint a Nyugati tér és a Boráros tér közötti jelenleg nagyjából 330 hely egy részét rövid idejű, úgynevezett villámparkolóvá alakítják, ahol legfeljebb fél órát lehet majd megállni. Emellett több rakodóhelyet

0: és mozgáskorlátozott parkolót hoznak létre, valamint külön helyeket kapnak a megosztott autók is. A cél az, hogy gyors ügyintézéshez vagy bevásárláshoz könnyebb legyen szabad helyet találni. Május 1-től 4 mentőmotor és 2 mentő kerékpár is szolgálatba állt Budapesten és Pest vármegyében, közölte az Országos Mentőszolgálat. A motoros egységek a tapasztalatok szerint gyorsaságukkal és mozgékonyságukkal fontos szerepet töltenek be a sürgősségi ellátásban. Havonta átlagosan mintegy 300 esetben nyújtanak segítséget, különösen forgalmas vagy nehezen megközelíthető helyeken, írták. A motoros és kerékpáros gyors beavatkozó egységek nem a mentőállomáson várakoznak, hanem előre meghatározott útvonalakon mozognak, így a mentés irányítás mindig az éppen legközelebb járó egységet riaszthatja. Végső szakaszához érkezett a Hotel Budapest közismertebb nevén a körszálló bontása, már csak néhány emelet van hátra. Napok óta döbbenten figyelik a budapestiek, ahogy hatalmas munkagépek marcangolják a főváros egyik legismertebb épületét. A Szilágyi Erzsébet fasor fölé évtizedeken át űrként magasodó körszálló, hivatalos nevén Hotel Budapest lassan eltűnik a városképből. Az épületet 1967 szilveszterén adták át, és már megszületésekor szenzációnak számított, írja a Metropol. Elgázolt egy embert egy autóbusz Budapest 10. kerületében a Kőbánya-Kispest autóbuszállomáson, közölte szombaton az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság. Mint írták, a műszaki mentési munkálat elvégzéséhez a fővárosi hivatásos tűzoltók vonultak ki. A balesetben az idős asszony olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen életét vesztette, írták. A BRFK büntető eljárás keretében vizsgálja a baleset körülményeit.
1: Kellemes odakint a hőmérséklet, 23 fokot mutatnak a hőmérők Budapesten. Jó az idő, érdemes lehet szabadtéri programokat tervezni még a délután folytatására, a csapadék nem várható, szinte felhőtlen lesz felettünk az ég. Arra viszont érdemes készülni, hogy ugyan fronthatás nem terheli a szervezetünket, de hát persze így a hirtelen meleg miatt azért a melegfrontra érzékenyek tünetei fokozódhatnak. Náluk gyakori a migrén, a fejfájás és hát persze a vérnyomásuk is vacakolhat. Felerősödhetnek a gyulladásos panaszok és a meleg miatt sokan fáradékonyabbnak érezhetik magukat. 3 óra után több mint 4 perccel járunk, mondom a közlekedési információkat. Többször beszámoltunk már róla, hogy korábban baleset volt az M1-esen Hegyeshalom felé Tatabánya térségében. Ott még órákkal ezelőtt 2 személy autó ütközött össze. A legutóbbi hírünk onnan az, hogy most már 2 sávon halad a forgalom, de a torlódás még mindig több kilométeres hosszúságú, így egy picit több menetidővel kell számolni, ha arra felé tartanának. Leterheltebbek a forgalmi sávok Budapesten a Kossuth Lajos utcában az Astoria felé, több az autós a Rákóczi úton, illetve a Kiskörúton is az Astoria felé mindkét irányból. Jó, ha tudják, hogy ma este 7 óráig le van zárva az Irányi Dániel utca, a Baros utca és a Labdarúgó utca között labdarúgó mérkőzés miatt. A hosszú hétvégére ugye lezárták a Pesti Alsórakpartot is az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadták a területet a gyalogos és a kerékpáros forgalomnak. Szakaszosan félútpályás lezárással lehet összefutni a Ferihegyi reptérre vezető úton a Felső Csatári út és a Határút között. Ennek az az oka, hogy kertészek dolgoznak ott. A Nagykőrösi úton szakaszos sávlezárásra számíthatnak az autópiacnál a kifelé vezető oldalon burkolatjavítási munkálatok miatt.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
1: 3 óra után is csak jó zenék szólnak a Sláger FM-en, erről én gondoskodom. Hello, Karakas Balázs vagyok. Mondom ezek mellett a programokat, az útinformációkat és az aktualitásokat, de előtt az M People csapata érkezik a 90-es évek egyik nagy zenéjével. Ez a Movin' on Up. Sláger!

Sláger. Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

Ez egy kosztümösnek hangzó, de mégis modern dal. Rachel Lover is my husband a Sláger FM-en. Shawn Mendes felkészül, hamarosan ő veszi át a vezetést. Mindeközben ne felejtsék el, ma van anyák napja. Az anyukáknak én is sok boldogságot kívánok. Ez alkalomból lesz anyák napi felolvasás a Gólyában. Borda Rékával, Kalapos Éva Veronikával, Mánvárhegyi Rékával és Mécs Annával. Arról esik szó, hogy milyen anyának lenni és dolgozni, milyen anyának lenni és kreatív munkát végezni, vagy legalábbis megpróbálni. Az anyák napi felolvasó délutánon írók olvasnak fel, akik persze anyák is. Az eseményt úgy szervezték meg, hogy azon gyerekek, szülők is részt vehessenek. Lesz majd gyermeksarok, ahol két szakképzett drámatanár figyeli majd a gyermekeket a programok alatt. Lehet vinni játszószőnyeget, esetleg pár játékot is, aztán el lehet csak úgy ott lenni. Jó szórakozást hozzá. A Gólyában ez ma délután 4 órakor kezdődik. Nálunk pedig, ahogy ígértem, egy fiatal világsztár, Shawn Mendes adja a lendületet. Ez már a There's Nothing Holding Me Back.

Micsoda felszólítás, Don't Talk, Just Kiss. Right Said Fred, a Sláger FM-en egész hétvégén, hiszen ilyen zenéket játszunk, úgyhogy köszönöm szépen, hogy együtt töltjük a délutánt. 22-23 fok, verőfényes napsütés. Ilyenkor elképzelhetjük, hogy ülünk valami könnyed vízparti hangulatú helyen, szürcsölgetünk valamit, és csak élvezzük az életet. Nem kell semmit csinálni hozzá, csak lenni. A Velm és a Club Tropicana ezt az érzést hozza el.

0: Tavaszias, szinte már koranyárias most az időjárásunk, 23 fok környékén mérünk, de hát persze lesz ez még másképp is, holnap már nem kora, hanem gyakorlatilag nyár közepi időjárás vár ránk Budapesten, száraz, napos lesz az idő, kevés fátyol felhővel, és az oké, hogy megélénkülhet majd a déli szél, de a hajnali 9 után napközben 27 fokig is felmehet a hőmérő higanyszála a fővárosban, sőt, mint több jelenleg azt mutatják az előrejelzések, hogy még az UV-sugárzás is magas lesz, úgyhogy a nyári hangulatunk meg lehet. És így 3 perccel fél 4 utánna, hogy az utakra is ránézünk. Az M0-as keleti szektorában az M3-as felé vezető oldalon Vecsésnél baleset történt. A sérült gépjárművek a leálló sávban vannak, a torlódás több kilométeres hosszúságú, a lehet kerüljék el azt a szakaszt. Az M7-esen a Budapest felé vezető oldalon Lepsény és Szabadbattyán, a 84-es és a 70-es kilométerek között lassulás alakult ki az erős forgalom miatt, érdemes türelmesnek lenni. Budapesten erős a forgalom a Kossuth-Lajos utcában az Asztória felé, terhet a Rákóczi út, sokan vannak a Kiskörúton is az Asztória felé mindkét irányból. Továbbá nagyon fontos, hogy ma este 7 óráig lezárták az Irányi Dániel utcát a Baross utca és a Labdarúgó utca között foci meccs miatt. Ennek kapcsán amúgy a 147-es busz is terelve közlekedik és több megálló kimarad. Autósok jóha tudják, hogy le van zárva a Pesti alsó rakpart az Erzsébet híd és a Margit híd között, szokásosan átadták a gyalogos és a kerékpáros forgalomnak. A Ferihegyi repülőtérre vezető úton is változások vannak, a félútpályát szakaszosan lezárják a Felső Csatári út és a Határút között, mert kertészek dolgoznak.
1: A legnagyobb slágerek változatosan megszakít.

Diszkoztunk, ők voltak a Bonnie M és a Matt Baker itt a Sláger FM-en. Nálunk szólnak a legnagyobb slágerek változatosan, és amíg ilyen a hangulat, addig aztán szerintem nem kell aggódni azon, hogy jól telik-e a hétvége. A csepeliek pedig ne ijedjenek meg, ha ezt hallják. Tudom, hogy borzalmas a hangja, de muszáj. Balesetveszélyes, beteg és sérült fák kivágását fogja végezni a főkert a kerület több pontján. A fakivágásokat persze részletes faállapot felmérések előzték meg, és a munkálatok megkezdése előtt minden helyszínen megtörtént a lakossági tájékoztató kihelyezése is. Lehet hallani a láncfűrész hangját majd a Védgát utcában, a második Rákóczi-Ferenc úton, a Csőgyár utcában, a Kossuth utcában, a Magyar utcában, vagy éppen a Szent István úton. Egyébként minden fakivágás előtt zoológiai vizsgálat is végeznek, hogyha véletlenül védett állatfaj jelenlétét állapítják meg, akkor persze módosítják a munkálatokat. Csak szólok, hogy fel tudjanak erre készülni. És persze Orbán Rudi is szól, a tehetséges fiatalembertől itt a Kereszthúzat.

Harry Styles új zenéje az American Girls itt a Sláger FM-en, ahol szólnak a legnagyobb slágerek változatosan. Hogy tetszett? Elmondhatják. Töltse ki a zenei kvízünket a slágerfm.hu weboldalon vagy a Sláger FM mobil applikációján keresztül. Ez azért is izgalmas, mert megmondhatják, hogy milyen zene szóljon a rádióban, meg milyen gyakran, és persze közben nyerhetnek is egy pihenést a Velencei tónál, wellness hétvégét a Mátrában, kikapcsolódást Siófokon, vagy egy 50 ezer forint értékű ékszervásárlási utalványt a Smuk üzletei jóvoltából. Töltse ki zenei kvízünket. Köszönjük szépen! Rui és Ádámék pedig már hozzák a magyar vándorzenéjét. Az

0: Műsorajánló.
1: Egy kis pihenés a Velencei tónál, wellness hétvége a Mátrában, vagy kikapcsolódás Siófokon. És akár egy ékszervásárlási utalvány a Smuk üzletei jóvoltából.
0: Szólj bele, hogy mi szóljon!
2: Gyors vagy lassú, pop vagy dance,
0: most a hallgatók hangja számít. Keresd a zenei kvízt a slágerfm.hu-n vagy a slágerfm applikációjában,
2: és mondd meg, mit hallanál szívesen.
1: Mert a véleményed most wellness hétvégéket és értékes ajándékokat ér.
0: A legnagyobb slágerek változatosan a hallgatók döntései alapján. A Sláger FM-en.
1: A játék támogatói a BMW Budapest Motors. Első az élmény. www.bmw-budapestmotors.hu. A Smuk Kékszer, az Avar Hotel Mátra Füred Superior, ahol az élmény újjáéled. avarhotel.hu. A Vital Hotel Nautis Superior, egy hajónyi élmény Gárdonyban. hotelnautis.hu. És a Premium Hotel Panoráma, az élmény új hulláma. premiumhotelpanoráma.hu.
0: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
0: A zuhanykabinban Kajdi Csaba Cilla. A grillsütőnél Mautner Zsófi. Május 8-án pénteken reggel

0: 8-án, pénteken 7-től 11-ig.
1: A megújult M3 Praktiker áruházban, cím Budapest, Városkapu utca 5.
0: Ezt létra nélkül is érdemes lesz megnézni. Sláger FM. Minden, amit szeretünk.
2: Hé, hey, hová tűnt a Fanan humuszom a hűtőből? Ja, tegnap megettem az egészet. Hát igen, a Fanan humuszokkal csak egy baj van. Ha egyszer megkóstolod, már nem tudod abba hagyni. A legkiválóbb alapanyagokból készülnek, tradicionális, családi recept alapján, és a karakteres fűszerezés teszi őket igazán ellenállhatatlanná. Keresd mind a 8 ízt a boltok polcain, de vigyázz, egy doboz sohasem elég. Fanan, a finom ízek hagyománya.
3: Afrodite Hotel, Zalakaros, ahol a farmunk az éléskamránk. Körágyas, jacuzzi lakosztályok, kinti és benti medencék, napozó terasz, római fürdő, saját farm és kalandpark. Afrodite Hotel Zalakaros. 30-383-5969.
4: Jaj, hát ezt igazán nem kellett volna.
5: Ugye te sem ezt szeretnéd hallani? Menj biztosra, ballagásra, pedagógus napra, évzáróra és diplomaosztóra is. Válassz ajándékot a Gravír Express-től. Jó pufa, meghitt, elegáns vagy egyenesen zseniális. Rengeteg ötletünk és megoldásunk vár a gravirexpress.hu oldalon.
6: Állok.
0: A Sláger FM műsora. Ortutai Dóri és Hajdu Steve kérdeznek.
1: A kicsik pedig elmondják.
7: Én nagyon szeretem a Hogyan tudnék élni nélküled be a dalajokat. Tehát, hogy
8: de azt
7: én
8: nem
7: azt
8: a Maris Peti írta.
7: De nem. Hogy hívják?
8: Demién
7: Ferenc. Uh-huh. És benne van a filmben így úgymond viccből, hogy ott, mikor mennek a vonatállomásról, hogy ott mutatják a Demién Ferenc a gitárjával. De nekem nagyon. Én a neked viszont melyik a kedvenc dalod?
9: Hogyan tudnék élni nélkül?
7: Igen.
9: Fú, ez nehéz. Nekem a El kell, hogy engedj.
7: El kell, hogy engedj. Hozzá túl bolond vagyok.
6: Székre állok.
0: Szombaton reggel 6 órától a Sláger hétvégében a YouTube-on és minden podcast felületen. Sláger FM. Sláger FM. A reklám után. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
10: Cselekvési tervet dolgoz ki az asszály miatt, az új kormány 5. alkalommal várja a műfaj rajongóit a Jazzfest Budapest. Pánik tört ki a Wieser Budapestre tartó járatán. Köszöntöm Önöket, Molnár Róbert vagyok. Visszavonta a Debrecen-Nyíregyháza vasúti fejlesztésre, a budapesti körvasút Népliget állomására és a ferencvárosi szakasz átépítésére, korszerűsítésére vonatkozó kivitelezési tendereket Lázár János leköszönő építési és közlekedési miniszter az elmúlt napokban. Emiatt a hivatalba lépő kormány újabb 280 milliárd forint uniós forrásvesztés reális veszélyét kapta a nyakába, írta a Tisza kormány leendő közlekedési és beruházási minisztere Facebook oldalán. Vitézi Dávid jelezte, hogy ezeket a már korábban elnyert uniós forrásokkal bíró beruházásokat a következő 3 évben kellene megvalósítani, ami egy visszavont építési tender után nulláról kezdve finoman szólva sem egyszerű kihívás, ekkora volumenű és ilyen komplex építkezések esetén. Magyar Péter utasította Gajdús Lászlót egy azonnali vízügyi cselekvési terv kidolgozására. Az egyre súlyosbodó asszályhelyzet, valamint a folyóvizeink és a talajvíz kritikusan alacsony szintje miatt utasítottam a leendő Tisza kormány élő környezetért felelős miniszterét, Gajdús Lászlót, egy azonnali, rövid és középtávú vízügyi cselekvési és kommunikációs terv összeállítására, írja Magyar Péter Facebook oldalán. A Hungaromet friss közlése szerint átlagosan 40 mm csapadék szokott esni áprilisban, azonban idén ez csak 4 mm volt, vagyis az ilyenkor megszokott mennyiség mindössze 1/10 hullott le országos átlagban. Ezzel ez volt az egyik legszárazabb április 126 éve. 5. alkalommal is várja a műfaj rajongóit a már nemzetközi szinten is komoly presztízsű Jazz Fest Budapest június 27-e és július 5-e között. A műfaj legnagyobb hazai zenészei mellett olyan nevek lépnek fel, mint Aldi Meola, Pat Metheny, Marcus Miller, vagy a 20. és 21. század zenéjének egyik legfényesebb alakja Charles Lloyd. A 10 nap alatt 12 országból majd 200 fellépőt láthatnak a jazz rajongók. Az idei díszvendég Dél-Korea lesz, ahonnan több világsztár jazz művész is érkezik. A helyszín főként a Városháza Park, de még több más helyszínen is belefuthatunk a műfaj legjobbjainak produkcióiba. Lakossági fórumon mondhatnak véleményt a Rákospatak jövőjéről az érdeklődők. A Rákospatak Szövetség május 13-án

0: 15 és 18 óra között szervez eseményt a SIN Művészeti Központban. A fórumon Barlóci Sándor főtájépítész a budapesti zöldfejlesztési irányokról beszél. Emellett a patak teljes szakaszát érintő terveket is bemutatják a Fornástól a 13. kerületi torkolatig. A szervezők várják mindazokat, akiket érdekelnek a fejlesztések, vagy szeretnék megosztani véleményüket. A részvétel regisztrációhoz kötött. Pánik tört ki a Wieser Marosvásárhelyről Budapestre tartó járatán április 30-án csütörtökön, miután a gépnek csak harmadik próbálkozásra sikerült leszállnia a Liszt-Ferenc repülőtéren. A Blick beszámolója szerint a pilóta bonyolult megközelítést hajtott végre, és nem tudni, hogy pontosan miért. Egy marosvásárhelyi rokonom ült a gépen, amikor végre leszálltak, órákba tellett, míg lenyugodott. Azt mondta, a félelem mellett a bizonytalanság volt a legnagyobb baj, senki sem mondta meg nekik, hogy mi történik, minden utas rettegett, mesélte egy szemtanú. Gulyás Zoltán pilóta elmondása szerint az utasok tájékoztatása ráér, mert a biztonság az első, egy ilyen esetben a pilótának a repüléssel kell foglalkoznia. A Blick megkereste a Wiesert is, amely közölte, a Marosvásárhelyi Budapest járat leszállását szélnyírás nehezítette, ezért kellett átstartolni, ami gyakori jelenség.
1: Ma sincs fronthatás Budapest térségében, de továbbra is melegszik az időjárás, melynek hatására a melegfrontra érzékenyek tünetei fokozódnak. Náluk gyakori lehet a migrénes fejfájás, némi vérnyomás ingadozás, szédülés is előfordulhat. Felerősödhetnek ilyenkor a gyulladásos panaszok, és sokaknál fáradékonyság jelentkezhet. Néha megélénkül a szél. Ez tovább fokozhatja a fejfájásos gondunkat, de sokaknál ingerlékenységgel, nyugtalansággal társulhatnak ezek a problémák. Mindemellett kellemesen meleg napos az idő, ez jó hatással van a közérzetünkre. 4 óra után több mint 4 perccel persze, hogy a közlekedés híreire is ránézünk. Sajnos sok baleset történt a környéken. Az M0-as keleti szektorában az M3-as felé vezető oldalon a Vecsési csomópontnál is volt egy. A külső sávot lezárták a 36-os kilométernél. Az Utinform tájékoztatása szerint több kilométer hosszúságú a torlódás. Az M5-ösön is volt egy baleset a Budapest felé vezető oldalon Inács közelében. A 37-es kilométernél a forgalom jelenleg a leálló sávban halad. A torlódás meghaladja a 4 kilométer. Az M7-esen nem baleset volt, de torlódás tapasztalható a Budapest felé vezető oldalon Lepsény és Szabadbattyán között az erős forgalom miatt. Mindezen túlmenőleg Budapesten bent is sokfelé lassabb lehet a közlekedés, például a Kossuth-Lajos utcában is erősebb a forgalom az Astoria felé, telítettebbek a sávok a Rákóczi úton, de leterheltebb a Kiskörút is az Astoria felé mindkét irányból. Ma este hétig lezárták az Irányi Dániel utcát a Baross utca és a Labdarúgó utca között foci meccs miatt. A 147-es busz terelve jár, több megálló kimarad.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
1: 4 óra után sem áll meg a zene. Jó hétvégét, Karakas Balázs vagyok. Mindjárt a Bellamy féle Samba de Janeiro érkezik. Előtte viszont egy amerikai srác, aki ezt a könnyed country popot nyomja, és elképesztően fülbemászó. Se búzi és a világhírű dal. Indul az a Bárszong.

0: 80-as évek egyik legnagyobb hatású zenéje. Egy nagy hatású svéd rockzenekartól a Europe-tól, The Final Countdown itt a Sláger FM-en. A legnagyobb slágerek nálunk szólnak változatosan, és a változatosságra a bizonyíték, hogy a 80-as évek egyik klasszikusa után hamarosan napjaink egyik nagy zenéje érkezik, méghozzá a K-pop Demon Hunters betűt dala, a Huntrix féle Golden, előtte pedig egy jó hír a 16. kerületieknek, ugyanis folytatja a gyümölcsfaültetési programját az önkormányzat, úgyhogy gyakorlatilag bárki kaphat, az ott élők közül persze, ingyen gyümölcsfákat. Telkenként, telekrészekként térítésmentesen maximum 2 darab szabad gyökerű gyümölcsfa igényelhető, persze a keret erejéig. A gyümölcsfák kiosztása a beérkezett jelentkezések sorrendjében történik, és majd szeptemberben lesz. Gyümölcsfa igénylésre egyébként 3 évente van lehetőség. Pályázni írásban tudnak a jelentkezési lap leadásával, de ha valami nem tiszta, akkor érdemes a kerületi önkormányzattal egyeztetni. A jelentkezési határidő az idei év június 30-a. És ameddig ezt eldöntik, én, ahogy ígértem, hozom a K-pop Demon Hunters betűt talált. Ez már a Huntrix zenéje, a Golden.
1: A legnagyobb slágerek között a legújabbak is. Ez a Sláger FM. Minden, amit szeretünk.

Ez a Sláger FM. You can't touch this.

Ami régi, nem feltétlen poros. A Bergendi és a darabokra törted a szívem. Ez a Sláger FM, ahol hamarosan közlekedési információkkal is jelentkezünk. Előtte pedig már megidézzük a Discmanek hőskorát, hiszen itt a folytatásban a Mojo, egy francia house duo. A tagok egyik legnagyobb slágerét hozom most a következőkben, amivel annó felrobbantották, nem csak hogy a sikerlistákat, a zenei tévéken is rengeteget pörgött. A Mojo és a Lady. Lady.

0: Megjött a tavasz az elmúlt napokban, és ezt egyre inkább érezzük szerintem. Ennek következtében újabb allergének virágzása indult el, és éri el a tüneteket okozó szintet Budapesten, így fokozódhat a pollenterhelés. Az eperfafélék pollen koncentrációja jellemzően a magas, vagy éppen a nagyon magas, a tölgyi és a nyíri a közepes magas tartományban alakul a fővárosban. A platán, a bükk, a fenyőfélék, a dió, a kőr is, a vadgesztenye és az ostorfa virágporának mennyisége a közepes magas tartományban alakulhat Budapesten. A kültéri allergénkombák spóraszáma alacsony marad. És most a közlekedési hírekre is kitekintünk. Az M0-as autóút keleti szektorán az M3-as felé vezető oldalon korábban Vecsésnél egy baleset történt. A sérült gépjárművek jelenleg a leállósávban tartózkodnak. Szintén baleset történt az M5-ösön a Budapest felé vezető oldalon Inács közelében. A 37-es kilométernél a forgalom a leállósávban halad, a torlódás meghaladja a 4 kilométeres hosszúságot. Három személyautó ütközött össze az M7-es autópályán Lepsény térségében a főváros felé vezető oldalon. A 87-es kilométernél megállították a forgalmat, a torlódás jelenlegi hossza meghaladja a 3 kilométert. Javaslom, hogyha ott valaki éppen Budapest felé tart, és még nem érte el ezt a szakaszt, jöjjön le az autópályáról, mert mint mondtam, megállították a forgalmat. Az M3-as autópályán Budapest felé 60 és Bak között erős a forgalom, emiatt lassulás, szakaszos torlódás alakult ki. Budapesten baleset nehezíti a közlekedést a Fehér úton, a Kerepesi út és a Gyakorló utca előtt. Jelenleg ott csak a buszsáv járható.
1: A legnagyobb slágerek változatosan megszakít.

Király Viktor és a Run, itt a Sláger FM-en hatalmas hazai zenék is szólnak. Köszönöm, hogy együtt rádiózhatunk. És ha már itt a tavasz, közeledik a nyár, akkor mindenki érdemes lehet időt tölteni a természetben Pest vármegyében, hiszen gyönyörű szép helyeink vannak. Meg lehet például keresni a Budai-hegység egyik legmagasabb pontját. A túra a Fekete-hegyek különleges Dolomit-szikla gyepén vezet, majd meredek kapaszkodóval lehet feljutni a nagy kopasz csúcsán álló kilátóhoz, ahonnan széles panoráma nyílik a környező hegységekre. A Sisakvirág tanösvényen haladva elérhetjük az Annalaki vadászházat, ami ideális környék lehet piknikezésre. A közelben található egyébként Csérgezán Pál emlékhelye is. A kilátó formája egyedi, ennek köszönhetően egy népszerű kirándulóhely. Különben a Tárnai pihenőnél értékes, védett növényekben gazdag dolomit terület található, ezért nagyon fontos az ösvényekkel maradni. A túra könnyen megközelíthető, több közeli településről is változatos élményeket kínál, úgyhogy érdemes lehet neki indulni a dolgoknak. A szórakozást pedig én is garantálom most a folytatásban. A Lufis lány érkezik, Nena, 999 Balance.

Bruno Mars, I Just Might, itt a Sláger FM-en ilyen jó hangulatú zenék is szólnak, és persze azért néha az érzelmek tengerében egy kicsikét mélyebbre is el tudunk merülni. Kálai Sanders András érkezik, mellé csatlakozott egy tunéziai származású előadó is, művész nevén Ashraf, akivel itthon egy zenészeknek szóló open mic jam session jellegű összejövetelen ismerkedett meg. Ír származású producerével, Anatúval pedig egyből tudták, hogy ebből bizony el fog készülni egy duett. Egy nagyon nagy dal. Kálai Sanders, Ashraf, itt a Breathing.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. A zuhanykabinban Kaidi Csaba Cilla. A grillsütőnél Mautner Zsófi. Május 8-án pénteken reggel 7-től. Sláger reggel. Egy kicsit másképp.
1: A megújult M3 Praktiker áruházban Cilla és Zsófi felpörgeti az eseményeket, Portán Petra és Somogyi Zoli pedig a napernyőt.
0: Bőgjön a fűnyíró, fogjon az ecsek, sisteregjen a grillsütő, ön pedig érkezzen időben, hogy élvezhesse és elleshesse a praktikákat. Játsszon velünk élőben,
1: és nyerjen a helyszínen!
0: Sláger reggel, május 8-án, pénteken 7-től 11-ig.
1: A megújult M3 Praktiker áruházban. Cím: Budapest, Városkapu utca 5.
0: Ezt létra nélkül is érdemes lesz megnézni. Sláger FM. Minden, amit szeretünk. Különleges.

0: www.hotelgoldenpalace.hu és foglaljon most, hogy rendezvénye igazán felejthetetlen legyen.
1: Mi a Gravír Expressnél hisszük, hogy küldetésünk a legjobb pillanatok megörökítése és megőrzése. A jövődnek. Ballagásra, diplomaosztóra, pedagógus napra és évzáróra is elképesztően jó ötletekkel készültünk. Válogass ballagási ajándékaink közül. GravírExpress.hu.
2: Hé, hová tűnt a Fannan humuszom a hűtőből? Ja, tegnap megettem az egészet. Hát igen, a Fannan humuszokkal csak egy baj van. Ha egyszer megkóstolod, már nem tudod abba hagyni. A legkiválóbb alapanyagokból készülnek, tradicionális, családi recept alapján, és a karakteres fűszerezés teszi őket igazán ellenállhatatlanná. Keresd mind a 8 ízt a boltok polcain, de vigyázz, egy doboz sohasem elég. Fannan, a finom ízek hagyománya.
3: Megújult a 25 éves Prima Konyha magazin. Pontos, megbízható receptleírások, megújult külső, plusz szület és napi nyereményjáték. Most ajándék szilikonecsettel vagy spatulával kapható. A Prima Konyha magazint keresse az árus helyeken, és ünnepeljen velünk!
4: Elegancia, luxus, a nyugalom új dimenziója. Ez a Hotel Divinus Debrecenben, a Nagyerdő ölelésében. Tágas szobák és lakosztályok, wellness oázis, gasztrokalandok, személyre szabott élmények. Élj át a Divinus életérzést, ahol a kényelem stílusossá, a pihenés művészetté válik. Hoteldivinus.hu.
5: A reklám után.
6: A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
7: Épül Budapest egyik legnagyobb vasúti projektje, a fővárosban is óriási az asszály, néhol egy hónapja nem esett. Egy kisbaba életéért küzdöttek a mentők. Ezek a Sláger FM hírei, Molnár Róbert vagyok. Épül Budapest egyik legnagyobb vasúti projektje. A déli körvasút bővítése során nem csak látványos hídbetolások zajlanak, hanem rendkívül összetett, innovatív mérnöki megoldások is megvalósulnak Budapest egyik legforgalmasabb városi környezetében. A projekt különlegessége, hogy a déli körvasút beruházása során a kivitelezők úgy építenek ki új, sokszor 1000 tonnát meghaladó hídakat, hogy közben a közlekedés folyamatosan fenntartható marad. A kivitelezők szerint a fejlesztés keretében Budapest sűrűn beépített területein összesen 7 helyszínen zajlik vasúti hídépítés. Pesten a Gubacsi út és a Soroksári út térségében, Budán pedig többek között a Dombóvári út, a Budafoki út, a Szerémi út, a Fehérvári út és a Bartók Béla út környezetében valósulnak meg új műtárgyak, illetve történnek szerkezetcserék. Áprilisban átlagosan 40 mm eső esik Magyarországon, de idén mindössze 4 mm esett országos átlagban, vagyis az ilyenkor megszokott mennyiség egy tizede, írta a Hungaromet ZRT a Facebook oldalán szombaton. Hozzátették, az országnak csak egy kis részén a bejegyzéshez készített infografika szerint a nyugati határszélen és a Dunántúl déli részén egy kis körzetben esett 10 mm-nél több eső áprilisban. Az ország nagyobb részén azonban alig esett az elmúlt hónapban. Az eddig beérkezett adatok alapján 9 automata mérőállomáson, ezek közül 2 a fővárosban van, nem volt mérhető csapadék az év negyedik hónapjában. Heti 3 napon vehetik igénybe féláron a fürdőt a pesterzsébeti nyugdíjasok. Az önkormányzat és a Budapest Gyógyfürdői és Hévizei ZRT megállapodása alapján 2026-ban is 50%-os kedvezmény jár a pesterzsébeti Jódos Sós gyógyfürdő és strandfürdő belépőjére. A kedvezmény hétfőn, kedden és szerdán 8 és 19 óra között vehető igénybe, ünnepnapok kivételével. Az érintetteknek lakcímkártyát, nyugdíjas igazolványt és fürdőkupont kell bemutatniuk. A kupont a polgármesteri hivatalban lehet átvenni, és 5 alkalomra érvényes. A kedvezmény az alapzónára vonatkozik, a szauna világra nem. Egy kisbaba életéért küzdöttek a mentők, akihez egy koraszülött mentőegység is érkezett, akik speciális eszköztárukkal szállították kórházba a kisbeteget, közölte az Országos Mentőszolgálat Facebook oldalán. Néhány nappal ezelőtt értesítették a mentőket egy csecsemőhöz, akihez először a pesterzsébeti mentők érkeztek, majd a Cserny Alapítvány munkatársai is, akikkel közösen megmentették a baba életét. A koraszülött mentők személyesen jöttek el gratulálni a mentésben résztvevőknek. Elfogták a váci sorozattolvajt, aki végig lopott 4 napot. Béj Attila április 13-án egy váci garázs sor előtt látott meg egy letámasztott elektromos rollert. Amikor közelebb ment, észrevette, hogy az indító kulcs is benne van, így nem tétovázott sokat. Éjszaka egy parkoló teherautó 3 szög ablakát törte be, majd az abban talált szerszámgépeket magával vitte. Nem sokkal később

0: közeli lépcsőházba ment be, ahonnan az egyik lakó elektromos rollerét, valamint a bejárati ajtó előtt tárolt három pár cipőt lopta el. Aztán egy csörögi lakás előtt parkoló autóba ült be, beindította, majd elhajtott vele. Vácon beszállt egy ház előtt parkoló autóba, a járgányban talált egy táskát, amiben a kocsi indító kulcsa is benne volt, így nem volt nehéz meglovasítania azt. A rendőrök Csörögön megtalálták a férfit, aki menekülőre fogta. Befutott az egyik ház kertjébe, ahol átugorva a kerítést még a szomszédház udvaráig is eljutott. Ott azonban a hajszának vége lett, mert a rendőrök elfogták.
1: A nap folytatásában sem lesz rossz idő, este, éjszaka sem lesz nagyon hideg Budapesten. Holnap hajnalban a leghidegebb pillanatokban Budapesten 9 Celsius fokig süllyed le a hőmérséklet. Hát aztán holnap napközben meg szinte már nyár lesz, 27 fokos csúcsértékekkel. Marad a száraz, napos idő a fővárosban, legfeljebb kevés fátyol felhőt ígérnek a meteorológusok. Időnként megélénkülhet a déli szél, de nagy galibát egyébként az életünkben ez sem okoz majd. Sőt, mi több, már amúgy arról is szólnak a hírek, hogy holnap délelőtt, kora délután magas lesz az UV-sugárzás. 5 óra után is jönnek a friss közlekedési információk, a Sláger FM-et hallgatják, jó utat kívánok, bármerre is tartanak. Sok baleset történt a környéken, Budapesten a Fehér úton nehezíti közlekedésünket baleset, a Kerepesi út felé a Gyakorló utca előtt csak a buszsáv járható. Az autópályák közül baleset történt az M5-ösön a Budapest felé vezető oldalon, Inács közelében, a 37-es kilométernél a forgalom a legutóbbi hírek szerint a leállósávban halad, a torlódás meghaladja a 4 kilométeres hosszúságot. Három személy autó összeütközött az M7-es autópályán Lepsény térségében a főváros felé vezető oldalon. Korábban ott ugye megállították a forgalmat, most már mindkét sávon megindult a forgalom, de a torlódás hossza még így is meghaladja a 3 kilométert. Erős továbbá a forgalom az M3-as autópályán a Budapest felé vezető oldalon, a 60 és a Bag 57-es, 38-as kilométerek közötti szakaszán. Az erős forgalom miatt lassulás, szakaszos torlódás alakult ki ezeken a részeken. Budapesten erős a forgalom a Kossuth-Lajos utcában az Asztória felé, a Rákóczi úton, valamint a Kiskörúton az Asztória felé mindkét irányból.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
1: Üdvözletem, a stúdióban Karakas Balázs, még ebben a 60 percben együtt rádiózhatunk, és rengeteg hasznos információt fogok elhozni, de előtte magát az életérzést, hogy milyen volt a 90-es években fiatalnak lenni, és ott lenni a klub élet pesgésében. Alice DJ-ik jönnek!

Sabrina Carpenter micsoda könnyed dalt hozott, ez a Tears, nálunk a Sláger FM-en a legnagyobb slágerek jönnek változatosan. Katy Perry és a Teenager álmok is pillanatokon belül, a Teenager álmok közé pedig nem hiszem, hogy tartozna az, hogy egy picikét rendet rakjunk otthon. Hát inkább több, mint biztos vagyok benne, hogy nem tartozik közéjük. Mindenképpen egyébként most jó idő van arra, hogy egy picikét akár a lakásból nekiálljunk kipakolni azokat a dolgokat, amikre már nincs szükségünk, vagy éppen otthon az udvart elkezdjük egy picikét rendbe rakni, nem odaillő dolgokat kirakni, odaillő dolgokat behozni. Mondom ezt azért, mert hogy nyilvános már a dátum, hogy mikor lesz Zuglóban lomtalanítás, június 30-a és július 16-a között. A megadott időpontban a lomtalanítás előtti napon csak este 6 óra után tegyék ki az utcára a feleslegessé vált lomokat, hogy ne legyen rendetlenség az utcán. Egyébként Zuglót felosztották ugyebár ilyen különböző körzetekre, és ennek megfelelően mindenhol különböző dátumokban lesznek majd a lomtalanítások. Lesz olyan része a kerületnek, ahol már július 2-án elviszik a dolgot, lesz olyan, ahol július 14-én, úgyhogy mindenképp érdemes utána járni annak, hogy pontosan a kerületen belül az adott lakcímen mikor jön a nagy autó. Nálunk pedig jön Katy Perry, a Teenage Dream érkezik most, ahogy ígértem.

0: elszólt, amikor apának nem indult az autója. A két kazettással ezt másoltuk egymásnak. És az első MP3 letöltéseim.
1: A 80-as, 90-es és már a 2000-es évek legnagyobb slágerei. Megszakítás nélkül. Sláger

A New Level Empire egykori tagja Zola, tőle pedig már a Sehova se passzolok egy szóló siker volt itt a Sláger FM. Elmondhatják azt is, hogy mennyire tetszik ez a dal. Szóljanak bele abba, hogy mi szóljon. Kattintsanak a slágerfm.hu-ra, töltsék ki a zenei kvízünket, vagy töltsék le a mobil applikációnkat, és ott töltsék ki a zenei kvízünket. És azon túl, hogy szerintem tök klassz dolog, hogy beleszólhatnak abba, hogy milyen zene szóljon a rádióban, még bizony nyerhetnek is. Pihenést a Velencei tónál, wellness hétvégét a Mátrában, kikapcsolódást Siófokon, vagy egy 50 ezer forint értékű ékszervásárlási utalványt a Smuk üzletei jóvoltából. Gyors dal, lassú szám, pop, dance, milyen gyakran menjen? Mondják el, köszönjük szépen. Addig J-Lo és David Guetta vadonatúj felvétele érkezik hozzánk. Ez már a Save Me Tonight, ami megadja a vasárnap délutánunk lendület.

0: kellemesen alakul a délután, kiránduló idő a folytatásban is Budapesten. Holnap száraz, napos időre számíthatunk a fővárosban, kevés fátyol felhő lehet felettünk, többfelé viszont a délies szél megélénkül. Hajnalban 9 Celsius fok környékén alakulnak a leghidegebb órákban a hőmérsékleti értékek, napközben pedig a fővárosban akár 26-27 fok is lehet majd holnap, sőt mi több, a meteorológusok szerint az sincs kizárva, hogy az UV-sugárzás is megélénkülhet. Kedden viszont már gyakran zavarhatják meg fátyol gomoly felhők a napsütést. Az autóban is ott a Sláger FM friss közlekedési információkkal. Budapesten a Kiskörúton nehézkesebb a közlekedés, de telítettebbek a forgalmi sávok a Nagykörúton is, a budai rakpartokon, illetve az Alkotás utca egyes szakaszain is több lehet az autós, valamint a Budaörsi út bizonyos részein is. Érdemes ezzel kalkulálni útnak indulás előtt. Az M3-as autópályán is élénk a forgalom a Budapest felé vezető oldalon 60 és Bakk között, az erős forgalom miatt lassulás és szakaszos torlódás alakult ki. Sajnos az M5-ös tele van eseményekkel. A Budapest felé vezető oldalon Inács közelében egy baleset történt, most már a 37-es kilométernél szerencsére megindult a forgalom mind a két sávon, de a torlódás továbbra is több kilométeres hosszúságú. A Szeged felé vezető oldalon Újhartyán közelében az M5-ösön kigyulladt egy gépjármű, a 38-as kilométernél ott megállították a forgalmat az oltás idejére, szintén több kilométer hosszúságú a torlódás. Korábban három személyautó ütközött az M7-esen Lepsény térségében a Budapest felé vezető oldalon. Megindult a forgalom, de a torlódás meghaladja már a 7 kilométert. A menekülő úton a 7-es főúton Lepsény belterületén a főút és a Vasút utca kereszteződéséig, a 71-es főúttól is több kilométeres hosszúságú a torlódás.
1: A legnagyobb slágerek változatosan megszakít.

játék óta tudjuk, hogy hideg a víz és éget a nap. Köszönöm szépen, hogy a Sláger FM-et hallgatják. Itt játsszuk a legnagyobb slágereket változatosan. Mindjárt egy jó kis Mucho Mambo Sway, jön a Shaft együttes. És hát közben felhívnám a figyelmet arra, hogy Budapest dúskál a kulturális lehetőségekben. Jön majd szabad egyetemi előadásokkal, családi programokkal és koncertekkel a Ludovika Fesztivál május 7-e és 9-e között. Ez az a rendezvény, aminek célja, hogy betekintést nyújtson a hivatásrendek kulisszatitkaiba. Külföldi és magyar vendégelőadókkal igyekeznek közelebb hozni a közszolgálat világát. Ezen kívül 7-én Tóparti kertmozival, 8-án koncertekkel, 9-én pedig családi nappal készülnek az Orci Parkban. Kívánom, hogy érezzék jól magukat, és legyen meg a szórakozás, már most előre lehet egy picikét készülni, lélekben tervezgetni a napjainkat. Én pedig persze, hogy hozom addig is a legnagyobb slágereket, ahogy ígértem, a Shaft-féle Mucho Mambo Sway.

0: Amikor nem mentem moviba, anyuékkal ezt hallgattuk otthon. Az első Walkman-em csak előre tudott tekerni. A Dini szerelmes éveim.
1: A 80-as, 90-es és már a 2000-es évek legnagyobb slágerei. Megszakítás nélkül. Sláger.

Ilyen hang is csak egy van a Földön. Köszönöm szépen, hogy a Sláger FM-en ezt is együtt közösen hallgattuk. Nem sokára 6 óra lesz, úgyhogy ezzel én mára megköszönöm az elmúlt 6 óra hosszás figyelmet is. De persze, amikor valami véget ér, valami kezdődik, jelen esetben például a Slágerlista Kovács Áronnal és Kisóval, úgy, ahogy az lenni szokott minden vasárnap délután. Én már a halott pénzzel köszönöm meg a figyelmet, jön a szívedből minden kell. Karakas Balázs, balra el, jövök jövő hét szombaton. Láttam.

Nem akarok félig élni, nem akarok félig élni, nem, nem akarok félig élni, mert ha félig élnék, abba belehalnék, mert félig csókolni nem lehet, félig ölelni nem szabad, ha félig elmondott titkok.

Úgy érzed, padlón vagy? Úgy érzed, padlón vagy? Nem, nem lehetsz a padlón ma. Gyere, emeld a fejed, dolgod van, gyere föl velem, menjünk együtt, gyere föl velem. Nem tehetjük, hogy nem adunk bele mindent, hiszen az élet úgyse vár.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. A zuhanykabinban Kaidi Csaba Cilla. A grillsütőnél Mautner Zsófi. Május 8-án pénteken reggel 7-től. Sláger reggel. Egy kicsit másképp.
1: A megújult M3 Praktiker áruházban Cilla és Zsófi felpörgeti az eseményeket, Portán Petra és Somogyi Zoli pedig a napernyőt.
0: Bőgjön a fűnyíró, fogjon az ecsek, sisteregjen a grillsütő, ön pedig érkezzen időben, hogy élvezhesse és elleshesse a praktikákat. Játsszon velünk élőben,
1: és nyerjen a helyszínen!
0: Sláger reggel, május 8-án, pénteken 7-től 11-ig.
1: A megújult M3 Praktiker áruházban. Cím: Budapest, Városkapu utca 5.
0: Ezt létra nélkül is érdemes lesz megnézni. Sláger FM. Minden, amit szeretünk.
2: Május 8-a és 10-e között kuponnapok a Kökiben. Ráadásul egy autót is nyerhetsz egy hosszú hétvégére. Keresd a kuponokat a Köki appban, vásárolj és nyerj 3 napos autóhasználatot az Autópalasz jóvoltából. Frissítsd fel a ruhatárad, és irány a kikapcsolódás. Köki, több, mint vásárlás.

0: anyagokból készült kötényeinket ajánljuk bárokba, kávézókba, éttermekbe, munkaruházatnak és ajándéknak, de persze rendelhetsz magadnak is egyedi kötényt akár otthonra is, mert a kötényekben is lehet trendinek lenni. www.kötényshop.hu.
1: Legjobb, tudod mi a legjobb? A ledes szóli az a legjobb. Intsünk pápát a cövesznek. Ledszóli a cövesz helyett. Nézz utána, ledszoli.hu.
2: Megújult a 25 éves Prima Konyha magazin. Pontos, megbízható receptleírások, megújult külső, plusz születésnapi nyereményjáték. Most ajándék szilikonecsettel vagy spatulával kapható. A Prima Konyha magazint keresse az árus helyeken, és ünnepeljen velünk.
3: A brit zenei ikonok 14 év után visszatérnek Magyarországra. Duran Duran élőben, június 28-án a Budapest Sportarénában. Több mint 100 millió eladott lemez, generációkat meghatározó slágerek. Egy este, ami történelem. Duran Duran, június 28-a, Budapest Sportaréna. Jegyek már elérhetők az eventim.hu weboldalon.
4: Sláger FM. A reklám után. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
5: Cselekvési tervet dolgoz ki az asszály miatt az új kormány. 5. alkalommal várja a műfaj rajongóit a Jazz Fest Budapest. Pánik tört ki a Wieser Budapestre tartó járatán. Köszöntöm Önöket, Molnár Róbert vagyok. Visszavonta a Debrecen-Nyíregyháza vasúti fejlesztésre, a budapesti körvasút Népliget állomására és a ferencvárosi szakasz átépítésére, korszerűsítésére vonatkozó kivitelezési tendereket Lázár János leköszönő építési és közlekedési miniszter az elmúlt napokban. Emiatt a hivatalba lépő kormány újabb 280 milliárd forint uniós forrásvesztés reális veszélyét kapta a nyakába, írta a Tisza kormány leendő közlekedési és beruházási minisztere Facebook oldalán. Vitézi Dávid jelezte, hogy ezeket a már korábban elnyert uniós forrásokkal bíró beruházásokat a következő 3 évben kellene megvalósítani, ami egy visszavont építési tender után nulláról kezdve finoman szólva sem egyszerű kihívás, ekkora volumenű és ilyen komplex építkezések esetén. Magyar Péter utasította Gajdós Lászlót egy azonnali vízügyi cselekvési terv kidolgozására. Az egyre súlyosbodó asszályhelyzet, valamint a folyóvizeink és a talajvíz kritikusan alacsony szintje miatt utasítottam a leendő Tisza kormány élő környezetért felelős miniszterét, Gajdós Lászlót, egy azonnali rövid és középtávú vízügyi cselekvési és kommunikációs terv összeállítására, írja Magyar Péter Facebook oldalán. A Hungaromet friss közlése szerint átlagosan 40 mm csapadék szokott esni áprilisban, azonban idén ez csak 4 mm volt, vagyis az ilyenkor megszokott mennyiség mindössze 1/10 hullott le országos átlagban. Ezzel ez volt az egyik legszárazabb április 126 éve. 5. alkalommal is várja a műfaj rajongóit a már nemzetközi szinten is komoly presztízsű Jazz Fest Budapest június 27-e és július 5-e között. A műfaj legnagyobb hazai zenészei mellett olyan nevek lépnek fel, mint Aldi Meola, Pat Metheny, Marcus Miller, vagy a 20. és 21. század zenéjének egyik legfényesebb alakja Charles Lloyd. A 10 nap alatt 12 országból majd 200 fellépőt láthatnak a jazz rajongók. Az idei díszvendég Dél-Korea lesz, ahonnan több világsztár jazz művész is érkezik. A helyszín főként a Városháza Park, de még több más helyszínen is belefuthatunk a műfaj legjobbjainak produkcióiba. Lakossági fórumon mondhatnak véleményt a Rákospatak jövőjéről az érdeklődők. A Rákospatak Szövetség május 13-án 15 és 18 óra között szervez eseményt a SÍN művészeti központban. A fórumon Barlóci Sándor főtájépítész a budapesti zöldfejlesztési irányokról beszél. Emellett a patak teljes szakaszát érintő terveket is bemutatják a Fornástól a 13. kerületi torkolatig. A szervezők várják mindazokat, akiket érdekelnek a fejlesztések, vagy szeretnék megosztani véleményüket. A részvétel regisztrációhoz kötött. Pánik tört ki a Wieser Marosvásárhelyről Budapestre tartó járatán április 30-án csütörtökön, miután a gépnek csak 3. próbálkozásra sikerült leszállnia a Liszt-Ferenc repülőtéren. A Blick beszámolója szerint a pilóta bonyolult megközelítést hajtott végre, és nem tudni, hogy pontosan miért. Egy marosvásárhelyi rokonom ült a gépen, amikor végre leszálltak, órákba tellett, még lenyugodott. Azt mondta, a félelem mellett a bizonytalanság volt a legnagyobb baj, senki sem mondta meg nekik, hogy mi történik, minden utas rettegett, mesélte egy szemtanú. Gulyás Zoltán pilóta elmondása szerint az utasok tájékoztatása ráér, mert a biztonság az első.

0: ilyen esetben a pilótának a repüléssel kell foglalkoznia. A Blik megkereste a Wizzert, amely közölte, a Marosvásárhely-Budapest járat leszállását szélnyírás nehezítette, ezért kellett átstartolni, ami gyakori jelenség. A Kerepesi úton kifelé a gyakorló közután lezárták a külső sávot, mert vízvezetéket javítanak. Útszűkületre kell készülni a 12. kerületben a Béla Király úton a Fácános térnél, mert gázvezetéket javítanak. Lezárták a 2. kerületben a Károlyi Géza utat a Kapi utcánál gázvezetékjavítás miatt. Napközben lezárják a Vérhalom utcát a Törökvész út közelében, mert itt is a csatornát javítják. Lezárták az 5. kerületben a Ferenc István utcát a Magyar utca után elektromos közműépítés miatt. Lezárták a félútpályát a Kámfor utcában az Újpalotai út közelében. Itt csatornát javítanak. A 13. kerületben a Párkányi utca Révész utca kereszteződésében útszűkületen kell áthajtani, mert új gyalogos átkerőhelyet építenek. Lezárták a Török utcát a Bartók Béla útnál csatorna felújítás miatt. A BEM Tábornok utcát egyirányúsították a Dózsa-György út felé, a Görgei utcát pedig a Bartók Béla út felé. A Bartók Béla úton a Török utcánál a forgalom egy sávban váltakozva haladhat. Vezessenek óvatosan, vigyázzanak magukra és a többi közlekedőre is.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Az adásban hallható álinterjúk fiktív történeteken alapulnak. A történetek szereplői kitalált alakok, mindennemű egyezésük a valósággal csupán a véletlen műve.
2: És most folytatódik az Opel Valli slágerlista. A legnagyobb slágerek változatosan. Sláger FM.
3: Hello Los Angeles! Ez a hivatalos magyar slágerlista a kereskedelmi rádió közösítés alapján különös tekintettel a Sláger FM-re. Ez a különös tekintet, ez így az én tekintetem. Nézem, hogy mi a lista, azt mondom nektek.
4: Jó!
3: Elérkeztünk a top 20-hoz. Orsi a múltból hozza a dalokat, a hét sztárja pedig a szülinapos Adél, aki az ének hangja mellett a humoráról is híres. Egyszer elhitette a nézőkkel, hogy ő egy Adél imitátor. Folytatjuk az Opel Valli slágerlistát Teddy Simmel, ránk csapta az ajtót a 20.

0: time.
1: Ray Dalton és a Do It Again a 18. Blond és a 19. Steve Appletonnal, és a Never Walk Alone most itt van. 19. Jó, hát volt följebb, és van lejjebb. Mindkettőt tudjuk. Orsi jön, és hoz valamit a múltból.
2: Visszapillantó.
3: Május 2-án ünnepli 50. születésnapját Berecki Zoltán. A Színművészeti Egyetem elvégzése után már 2001-ben kihozta első lemezét Herceg Zoltán néven, mert valaki úgy gondolt, hogy a Berecki túl nehéz lesz a magyar fülnek. Szerencsére a hangját könnyű volt megszokni, sőt, lehetetlen elfelejteni. Jön a kerek egész, úgyhogy most tényleg minden a helyén.

0: Zoltán és a Kerek Egész. Köszönjük szépen a Berecki Zolinak. Érkezik a hét sztárja, Adél. Hasonló a jó énekes, mint Berecki Zoli. Adél második stúdió albuma a 21. 2011. január 24-én jelent meg. A dalokat a legutóbbi szakítása ihlette. 26 országban került a listák élére, így nagyon hálásak lehetünk annak az embernek, aki kirúgta az Adélt.
1: Köszönjük szépen!
2: Köszönjük!
0: Nem, milyen album született volna, ha ezt nem teszi? Lehet, hogy nem is születik album. Úgyhogy azt gondolom, hogy mindenki, aki elhagy egy énekesnőt, valahogy a rajongókkal tesz jót. Sőt, az első albuma iránt is ismét nagy lett az érdeklődés. Tehát duplán megköszönhetjük annak a srácnak, aki azt mondta neked, figyelj Adél, szerintem én erre, te arra. És Adélnak mennie kellett. Esküszöm, nem én csinálom. Na, valahogy így jön ki. A Beatles óta Adél az első előadó, akinek az angol listákon két top 5-ös albuma és slágere is volt egyszerre. Ho-ho-ho-ho, a Rolling in the Deep és a Someone Like You dalokról beszélünk ebben az esetben. Na, folytatjuk meg Adéllal, de most haladunk tovább. Fastboy és a Good Life a 17.

0: 15. David Guetta és a One Republic I Don't Wanna Wait-je. Lady Gaga pedig négyet rontott a Dead Dance-el, úgy látszik, hogy kezd kiegyenesedni az a táncos EKG. 16. helyen van jelenleg. Orsi jön viszont és hoz valamit a múltból.
1: Visszapillantó.
2: 1969. május 2-án született Ben Leach, a The Farm billentyűse, és nem a valóságsóról van szó, hanem egy ikonikus liverpooli zenekarról. 1990-ben az All Together Now szó szerint összehozta a világot. Himnusz lett belőle, bulikon, foci meccseken, bárhol, ahol közösségi szellem kell. Most itt a Sláger FM-en is összefogunk, hangerő, taps, The Farm!

0: Farm és az All Together Now. Köszönjük szépen! Ez a hivatalos magyar slágerlista a kereskedelmi rádió közösítés alapján, különös tekintettel a Sláger FM-re. Érkezik a hét sztárja, Adél! Aki az egyetlen előadó, aki egy naptári éven belül több mint 3 millió albumot adott el az Egyesült Királyságban, személyesen ezt a szót kerestem, köszönöm szépen. 2011 novemberében volt egy kis aggodalom, hangszál műtéten esett át.
1: De jó Isten!
0: Nagyon kellene vigyázni egyébként, hogy valahova tényleg így pakolsz, így elraksz valahova egy hangszál műtétet, elfelejted, hogy ott van, és egyszer átesel rajta, mint Adél 2011 novemberében. Nem figyelt! A hangja szerencsére nem károsodott az eséstől, ezt bizonyította, hogy visszatért az 54. Grammy gálára, és a műtétet követően is meg tudott szólalni. Ennél azért jobban. 6 kategóriában jelölték, és mindegyiket díjra váltotta. 2012. októberében jött az újabb nagy duranás, a Skyfall, és ezt a dalt nagyon szeretem, mert Pankával ezt énekeltük nemrég a nagy duetben, szerintem egészen jól, és mármint, hogy ő egészen jól, én meg csak úgy ott voltam. A 23. James Bond film betétdala ez, és egyébként ez egy jó dal, szerintem. Minden esetre elmondhatjuk, hogy Adél nem csak énekesnőnek, hanem zeneszerzőnek is elmegy.
1: Tiltakozom!
0: Most melyik ellen? Szerintem simán elmegy, sőt, azt kell mondjam, hogy dalszerzőként Adél nagyon jól fut.
1: Tiltakozom!
0: Most megint miért? Kashmir és a Wild Ride a 14.

0: Lady Gaga és az Abracadabra a 12. Félix Jenő és Sushi Walk With Me pedig a 13. Orsi jön és hoz valamit a múltból.
1: Visszapillantó.
2: 2015-ben Rachel Platten megírta a saját kis lelki segélyhívóját, és a világ is bekapcsolódott. A Fight Song eredetileg magának készült, de aztán milliókhoz szólt, és hirtelen mindenkinek lett egy saját harci indulója. Ha valakinek ma nehéz napja van, vagy csak kell egy kis plusz energia, akkor most töltőre kerül a lélek, hiszen jön Rachel Platten.

0: Rachel Platten és a Fight Song. Köszönjük szépen. Hallottam én ezt életemben, nem tudom, de ez nem ma készült állítólag. Tom Cruise ismét Magyarországon dolgozik. Hoppá! És ezúttal Budapest mellett a Balaton partján is forgat. Na lányok! Fel lehet venni azt a forró nadrágot. Az én Tomomat Balaton Bogláron kapták lencse végre, ahol motoros jeleneteket vett fel. Egyébként tök jól motorozik a csávó, meg mindent ő csinál, ez azért nagyon becsülendő. Most tényleg így félretéve minden. A helyiek döbbenten nézték, hogy Cruise kaszkadőr nélkül száguldozik, most mondtam, ami egyébként tőle nem meglepő, ezt is mondtam. Forgatás miatt komoly biztonsági intézkedéseket vezettek be a környéken. A produkció részleteit egyelőre titkolják, egy biztos, a Balaton most felkerült Hollywood térképére.
1: Nos, elégedett?
0: Ó, mit szólna ez ötvös csöpi? A Balatonon itt vannak a nyugati stábok.
2: Nem tud érdekelni.
0: Jaj, de szép idők voltak, és bocs, hogy én most a Kardos doktorról, a Kern Andristól meg a Bújtor Istvánról beszélgetek, de olyan jó kis balatonos filmek voltak ezek. Na hát megnézzük, hogy Tom mit tud kihozni belőle.
1: Talán az is elég lesz.
0: Zeneileg pedig Ray Daltonnal folytatjuk a Blood Running a 11.

0: véres futam a 11. Ray Daltontól, most pedig annyira véres volt, hogy letörölgetjük munkat, megpihenünk, időjárás, közlekedés, és már csak a legjobbak vannak hátra, a top 10 jön, ugyanis folytatódik az Opelval is slágerlista a szünet után.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Szombaton tesz esküt az új miniszterelnök, több himnusz is elhangzik. 130 éves a Vígszínház, különlegességgel ünnepelnek. Várják a csepeliek véleményét, bevonják őket a döntésekbe. Molnár Róbert vagyok. Magyar Péter eskütétele után a himnusz, a székely, az európai és a cigány himnusz is elhangzik majd. A miniszterelnöki eskütételem után elhangzik a himnusz, a székely és az európai himnusz is, majd felhangzik a sokak által cigány himnusznak tartott Zöld az erdő, zöld a hegy is kezdetű dal, jelentette be Magyar Péter leendő miniszterelnök. Bejegyzéséből kiderült az is, hogy az új országgyűlés alakulőülése május 9-én 10 órakor lesz. A miniszterelnök megválasztására, eskütételére és beszédére kora délután kerül sor a parlamentben. Ezután a Kossuth téren rendszerváltó ünnepet tartanak, amelynek keretében az ünnepélyes zászló felvonás után mond majd beszédet Magyar Péter, aztán kezdődik a tánc, írta. 3-3 bemutató lesz a Vígszínház nagy színpadán és a Pesti Színházban a 2026-27-es évadban, jelentette be a teátrum igazgatója online is követhető eseményén pénteken, a Vígszínház 130. születésnapján május 1-én. Rudolf Péter elmondta, a 4-6 ifjabb Vinyánszky Attila, a Cseresznyés kert Alexander Bergman, a Csárdás királynő Mohácsi János rendezésében lesz látható a Vígben. A Pesti Színházban Fehér Balázs Benő a két hétfő emlékét, Balló Péter a bohém életet, Hegedűsdé Géza a Kék Jázmét rendezi, közölte. Hangsúlyozta, minden négyzetméter, ahol színház születik, ünneplésre méltó. A csepeli Tihanyi utca felújításának terveiről várja a lakók véleményét az önkormányzat. A beruházás előkészítése a tervezési szakasz végén jár, hamarosan indul az engedélyezés. A szakmai egyeztetések során kiderült, hogy az utca egyes részei lakó utcaként, más szakaszai gyűjtő útként működnek, miközben a parkoló autók miatt leszűkül az úttest, ami nehezíti a biztonságos közlekedést. Két megoldást vizsgálnak, az egyik szerint maradna az 50 km/h sebességhatár, de megszűnne a parkolás. A másik esetben 30 km/h csökkentenék a sebességet, és egyoldali parkolás maradna. A döntésnél a lakosság visszajelzéseit is figyelembe veszik. Egyre drágábbak a garázsok Budapesten, miközben a hozamuk csökken, írja a Haszon magazin. Az OTP ingatlanpont elemzése szerint egy jobb helyen lévő parkolóhely ára már 15-30 millió forint között alakul. A bérleti díjak viszont nem követték ezt a növekedést, így a megtérülés a korábbi 8-9%-ról 3-4%-ra esett vissza. A szakértők szerint befektetésnél továbbra is a belvárosi fizetős parkolási zónák a legkeresettebbek. Értéknövelő tényező az elektromos töltési lehetőség is, amelynek kiépítése akár 1 millió forintos pluszköltséget is jelenthet. Budapest egyik legikonikusabb közlekedési eszköze a Kisföld alatti szombaton ünnepelte fennállásának 130. évfordulóját. Az M1-es metróvonal, hivatalos nevén a Milleniumi Föld alatti vasút, nem csak a főváros egyik legismertebb jelképe, hanem valódi közlekedés történeti különlegesség is, ugyanis ez volt a kontinens első föld alatti vasútja. A Kisföld alattit az 1896-os Milleniumi ünnepségek alkalmából május 2-án adták át a forgalomnak. Nem sokkal később maga Ferenc József osztrák császár és magyar király is utazott rajta a Városligetig, és annyira lenyűgözte az új közlekedési eszköz, hogy engedélyeztette, a vasút az ő nevét viselje. Így lett belőle évtizedekre Ferenc József föld alatti villamos vasút, derül ki a BKV közleményéből. A Kerepesi úton kifelé a Gyakorló közután lezárták a külső sávot, mert vízvezetéket javítanak. Útszűkületre kell készülni.

0: a 12. kerületben a Béla Király úton a Fácános térnél, mert gázvezetéket javítanak. Lezárták a 2. kerületben a Károlyi Géza utat a Kapi utcánál gázvezetékjavítás miatt. Napközben lezárják a Vérhalom utcát a Törökvész út közelében, mert itt is a csatornát javítják. Lezárták az 5. kerületben a Ferenci István utcát a Magyar utca után elektromos közműépítés miatt. Lezárták a félútpályát a Kámfor utcában az Újpalotai út közelében, itt csatornát javítanak. A 13. kerületben a Párkányi utca Révész utca kereszteződésében útszűkületen kell áthajtani, mert új gyalogos átkerőhelyet építenek. Lezárták a Török utcát a Bartók Béla útnál csatorna felújítás miatt. A Bemtábornok utcát egyirányosították a Dózsa György út felé, a Görgei utcát pedig a Bartók Béla út felé. A Bartók Béla úton a Török utcánál a forgalom egy sávon váltakozva haladhat. Vezessenek óvatosan, vigyázzanak magukra és a többi közlekedőre is.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Az adásban hallható állinterjúk fiktív történeteken alapulnak. A történetek szereplői kitalált alakok, mindennemű egyezésük a valósággal csupán a véletlen műve. Folytatódik a vasárnapi visszaszámlálás. Itt a Sláger FM-en. Minden, amit szeretünk.
2: Los Angeles! Ez a hivatalos magyar slágerlista kereskedelmi rádió összesítés alapján jön a top 10. Orsi a múltbolos dalokat, a hét sztárja pedig a szülinapos Adél, aki 2021-ben megdöntötte a... Nem így értettem!
3: Mit akarom?
2: Már én megtettem! Na, megdöntötte a Spotify napi hallgatottsági rekordját az Easy On Me című dalával. Folytatjuk az Opel-val is slágerlistát most nem vele, hanem a 10. Accent, Sarah Michelle Miller, Don't Leave Kylie-a 9 helyet.

0: Martin Garrix, Matisse és Szatkóval, mint Bars Butterflies-ja a 8. Loi és a Get Lucky a 9. Orsi pedig mindig az első, ha valamit a múlt homokja alól kell előbányászni.
1: Visszapillantó.
2: 2005. május 1-én a Coldplay feltört az amerikai top 10-be a Speed of Sound-dal, ez korábban csak a Beatlesnek sikerült. Nem csoda, ez a dal szó szerint hangsebességgel száguld, és közben még mindig olyan, mintha most jött volna ki. Szóval kapaszkodjunk, jön a Coldplay, és indul a Speed of Sound.

0: Coldplay és a Speed of Sound a hangsebességgel haladt a Coldplay, köszönjük szépen! Ez itt az Opel-val és Legerlista, hasonló gyorsasággal megyünk tovább, és érkezik a hét sztárja, már hallom, Adél! Aki megszállott rajongója a Spice Girls-nek.
1: De jó é.
0: És ezt nem értem, mert a zene ízlése az egészen jó, és mint zeneszerző is egészen jó. Mi a frász szeret a Spice Girls-en?
2: Sokat tudok, mi kéne?
0: Ha csak nem a kockás hasat, ugye? 2011 óta Simon Cornell-el, ja nem, bocsánat, Simon Konecki-vel járt. Van ez az enyhe dixlexix.
1: Mi?
0: Van ez az enyhe dixlexixliám.
1: Akkor jó.
0: 2012. októberében megszületett gyermekük, miatta szokott le a dohányzásról. Na, azért látjuk azt, hogy mi motiválja Adélt. Ugye az ivásról azért ő szokott le, mert hogy az iTunes-ban a dala jól szerepelt. A cigiről egy gyerek miatt. Na, vajon az evésről hogy szokott le? Az lenne a nagy kérdés, de lehet, hogy beszélünk majd róla.
1: Talán holva.
0: 2017-ben összeházasodott Simonnal, 2019-ben bejelentették a válásukat. Hú, ez gyors volt. Adél belefogyott a válásba. Na ez az! Ez az!
1: Pontosan.
0: Erről volna itt nagy baszó, ahogy szokták mondani műveltebb nyelvterületeken. Szóval, hogy mindennek megvan az ellenszere. Amikor ivott, akkor ott volt az iTunes sikere. Amikor dohányzott, akkor szült egy gyereket. És amikor nem tudott lefogyni, akkor kirúgatta magát. Tessék, ez a megoldás. Ez az új Norbi update, kérem szépen.
1: Rajta!
0: Ezt kell csinálni. Gyereket kell csinálni, szakítani kell, egyébként meg jó zenéket csinálni, amik sikeresek. Nem lesz kár, nem marad káros szenvedélyetek. Csodálatos!
3: Ugyan ma.
0: Na, a volt férje kikötötte, és papírt írtak róla, hogy Adél nem írhatta a kapcsolatukról és a válásukról. Hoppá! A rajongók úgy látszik ebből nem tudtak profitálni. 2021 óta Rich Paul, azaz Gazdag Pál. Sportmenedzser a párja. Ez milyen?
4: Gazdag Pál vagyok, sportmenedzser.
0: Pár éve összeházasodtak, úgyhogy most már egy sportmenedzser az, aki Adélt arra biztatja, hogy esetleg szakításon kívül is meg lehet szabadulni kilóktól.
1: Jól beszélsz.
0: Nem így értettem, papír alapú kilókról nagyon hamar meg lehet válni. Elég bemenni a közértbe. Cameron és a Be Mine a hetedik.

0: Taylor Swift a Faith of Williájával, ezt is milyen nehéz kimondani, az ötödik, Ed Sheeran és az azt hiszem pedig a hatodik. Köszönjük szépen! Na Orsi, hozz valamit a múltból!
1: Visszapillantó!
2: 2006-ban ezen a napon a rádiós lista 32. helyén szerepelt Tóth Vera Nem kell valaki másé című dala, de mi most simán felhozzuk ezt a számot az élvonalba. Igazi, érzelmes, vagány dal, és Vera most is simán leénekel mindenkit a színpadról. Kapcsoljuk ki a világot pár percre, érkezik Tóth Vera!

0: és a nem kell valaki másé. Na kérem szépen, hát a Tóth család Káin és Ábel női zenei változata egyébként.
1: Tiltakozom!
0: Jó, én sem gondoltam komolyan. Ez itt még mindig az Opelval is slágerlista, ahol komoly botrány tört ki Katy Perry körül, miután szexuális zaklatási ügyek kerültek elő.
2: Jogi.
0: Ruby Rose azt állítja, hogy Perry egy bulin kéretlenül közeledett hozzá, és olyan helyzetbe hozta, amit ő már zaklatásként élt meg.
2: Na csak.
0: Ó, ezek a történetek azért ez elég erős, nem? Én már zaklatásként éltem meg. Mit? Ez azért elég fontos. Anna Kendrick pedig arról számolt be, hogy az énekesnő viselkedése egy közös eseményen túllépett a személyes határokon, és számára kifejezetten kínos volt. A történetek közös pontja, hogy mindketten nem kívánt, intim jellegű közeledésről beszélnek, de mi ez mi? Mi?
2: Így nem tudom hirtelen megmondani magának.
0: Az ügy emiatt már nem csak pletyka, hanem komoly botrány lett a celeb világban. Katy Perry egyelőre nem reagált részletesen a vádakra.
3: Nem válaszol.
0: Tehát akkor most, ha jól értem, akkor csajok kezdték el Katy Perryt zaklatással vádolni. Hogy olyan helyzetbe hozta őket, hogy kínos. Megdicsérte a hajuk? Na mindegy. Nem tudom, hogy tud egy fiatal nő úgy közeledni egy másik fiatal nőhöz. Biztos én vagyok egyébként ilyen fantáziátlan.
2: Ne jázd az eszed.
0: Na jó, hát azért. Na én kigúnyolom magam, ha kell, de nem kell. Szóval, hogy lehet, hogy ez nekem nincsen fantáziám tényleg, de hogy azért ezek inkább... Ha gombot kéne nyomnom a hír hallatán, akkor inkább én pénzcsinálásra szavaznék, mert nem nagyon tudom elképzelni. Az, hogy egy úszóedző hogy él vissza az úszó kislányokkal például, azt nem kell magyarázni, azt értem. De Katy Perry az mit tud csinálni, hogy nem tudom. Mondom, ennyire fantáziátlan lennék?
2: Igen.
0: Kellett kérdeznem. Tóth Abigail és Accent Sugar Daddy-e a negyedik.

0: Abigail és a Sugar Daddy a negyedik helyen, most pedig Orsi jön és a hét sztárjától hoz valamit, hát azért az áttörés jelentő nagyslágerét, ha jól gondolom.
1: Visszapillantó.
2: A napokban ünnepli 38. születésnapját Adele, és közben olyan díjlistája van, amit egy egész vitrinnek tériszonya lehet. Oscar, Golden Globe, 15 Grammy, meg 120 millió eladott lemez. 2008-ban robbant be, és azóta sem enged minket. Jöjjön második albumának vezérdala, a dal, amivel tényleg mélyre ment, és mindenki együtt szuhant vele. Rolling in the Deep, Adele következik.

and the Deep és a hét sztárja Adél. Köszönjük szépen, és már csak a top 3 van hátra, de előtte azért vegyük újra górcső alá. Milyen hülye kifejezés ez a górcső alá vevés, de mindegy, most már elsütöttem, akkor maradjon, hogy kik szerepeltek a legjobb 10-ben. Itt van például Sierra, meg Accent, meg a Misha Miller a Don't Leave Kylie-val a 10-en. A Get Lucky Lloyd-tól a 9-dik. Nyolcadik lett a Butterflies-al, Martin Garrix és még sokan mások. Cameron the Be Mine a hetedik a héten. Ed Sheeran hatodik, azt hiszem. Taylor Swift és a The Fate of Philia az ötödik. Tóth Abigail pedig a Sugar Daddy-vel a negyedik helyen, ezt nemrég meghallgattuk. Nézzük a bronzérmest egyből, akinek sikerült bejutni, ó, hát ezt a dalt már mennyit hallgattuk itt az élen. És a hatodik helyről jött föl, úgyhogy úgy tűnik, hogy egyelőre nem akar lecsúszni. Hertz és a Purple Disco Machine Wonderful Life 25-je. A bronz. A harmadik.

0: tehát Hurts és a Purple Disco Machine Wonderful Life 25-je, köszönjük szépen, Wonderful Life. Keith Urban a hírek szerint zenébe önti a válás utáni érzéseit. Ho-ho! Ő nem kötött úgy látszik Adéllal, vagy hát na úgy, ahogy Adél nem kötött szerződést arról, hogy nem szabad a válásról beszélni. Az énekes ugyanis egy új albumon dolgozik, amely erősen személyes hangvételű lehet. A pletykák szerint a dalok Nicole Kidmannel való kapcsolatára és a szakításra reflektálnak. De ez a dolga egy művésznek, a világra reflektálni, és az ő világában most Nicole Kidman a főszereplő, vagy a Nicole Kidman hiánya, tehát az univerzum mínusz egy Nicole Kidman-t kitöltő form. Tehát valószínűleg erről van szó.
1: Mi van?
0: A benfentesek bosszú albumnak nevezik a készülő anyagot. De jó, a bosszú album. Akkor majd hidegen hallgatjuk.
2: Kiváló.
0: Urban korábban is sokszor merített a magánéletéből, most azonban minden eddiginél őszintébb lehet. Na, nem gondolta Nicole Kidman arra, hogy le kéne papírozni ezt is. Aj, bár egyébként milyen szép lenne, hogyha ezt ilyen művészileg élnék meg a szakító felek, hogy kiadna Keith Urban egy albumot, Nicole Kidman megcsinálna egy filmet. Erre reagálna Keith Urban egy újabb albummal, amire Nicole Kidman forgatna egy második részt. Milyen szép lenne, nem? Nem veszekednének, hanem így jó filmekkel, meg jó zenékkel közelebb hoznánk hozzá ezt az érzést. Támogatjátok?
3: Hadd magyarázzam el, hogy néz ki a dolog.
0: Istenem. A remény hal meg utoljára.
1: Hát persze.
0: Ed Sheeran és a kamera közben a bronzot ezüstre cserélte.

0: téren kamerázott a másodikon, és közben pedig mi alatt ő kameráját pörgette, elképesztő fejlesztések történnek. Olyan autókat terveznek, amelyekben a WC közvetlenül az ülés alatt kap helyet.
1: Hát kezdetek elég ennyi.
0: Nem ötlet. Az ötlet célja, hogy hosszú utakon se kelljen megállni, és kényelmesebb legyen az utazás. A technológia még fejlesztés alatt áll, de már komoly érdeklődés övezi.
2: Ide figyeljen, fogja be a száját, mert őrizetbe veszem.
0: A tervezők szerint főleg az önvezető autóknál lehet nagy jelentősége, sokan viszont furcsának tartják az elképzelést. Egy biztos, teljesen új szintre emelni az autózás kényelmét. Egyébként a lakókocsis autóknál ez már teljesen megvalósult, sőt olyanoknál is, ahol húzzák maguk után ugye azt a lakókocsit, ott is lehet
1: legyen óvatos
0: elvégezni ezt-azt. De minden esetre addig tartja ezt bárki hülye ötletnek, amíg nem került olyan dugóba, ahonnan lassan azért haladt a sor, de nagyon lassan, és ő neki nem volt annyi ideje, mint amennyire haladt lassan az a sor, és nincsen keresztutca, és nincsen leágazás. Akkor valahogy ez az egész jó ötletnek tűnik, bár magam is nehezen tudom elképzelni, hogy autózol, lágy zenét hallgatsz, letekered az ablakot, hogy néha azért a madárfütty is bejöjjön, romantikusan egymásra néztek, és utána azt mondod, hogy ne haragudj, de... És akkor elvégzed a dolgodat. Tehát azért annyira ezt nem látom elegánsnak. Vagy nem látom azt, hogy autógyártó cégek ezzel reklámoznák az autójukat.
3: Ez itt az új 4-es szériája. Elég drága, de nem kell beszélni. Van benne WC, öblítővel.
0: Meg milyen világ lenne az, ahol bemész a benzinkútra, és igazából toalettkacsát veszel az autóban, nem ablaktörlőt.
1: Befejezte?
0: Na mindegy, hát ennyi volt már az Opel Valli slágerlista. Hipatito, Norma Jean Martin, meg a Henry Pfff, az Audamaj hegye. Maradt, ahol volt, az élen. Én viszont megyek, ahonnan jöttem, a térre. Isten veletek, jövök nem sokára.

0: Jövő héten pénteken 16 órakor jön a friss lágerlista Kovács Áronnal és Kisóval. Opel Vallis lágerlista. Csak a Sláger FM-en. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Igen, itthon is.
2: A Sláger FM-et hallgatja.
0: Ha megkeresik telefonon vagy online,
1: kérjük mondja el. Sláger FM.
0: Köszönjük.
3: Egy anya mosolya mindent megszépít. Ő a biztonság, a támogatás és a végtelen szeretet forrása. Idén mondj köszönetet úgy, hogy közben valódi kényeztetést adsz. Lepd meg egy The Body Shop ajándékcsomaggal, és most akár egy kézkrémet is kaphatsz tőlünk ajándékba a gondoskodó kezeknek. Természetes összetevők, sejmes textúrák és a természet tiszta illata, mert ő az, aki megérdemli a leggyengédebb törődést. The Body Shop. Gondoskodás, ami szívből jön.
4: Hé, hey, hová tűnt a fanan humuszom a hűtőből? Ja, tegnap megettem az egészet. Hát igen, a fanan humuszokkal csak egy baj van. Ha egyszer megkóstolod, már nem tudod abba hagyni. A legkiválóbb alapanyagokból készülnek, tradicionális családi recept alapján, és a karakteres fűszerezés teszi őket igazán ellenállhatatlanná. Keresd mind a 8 ízt a boltok polcain, de vigyázz, egy doboz sohasem elég. Fanan, a finom ízek hagyománya.
5: Megújult a 25 éves Prima Konyha magazin. Pontos, megbízható receptleírások, megújult külső, plusz születés és napi nyereményjáték. Most ajándék szilikonecsettel vagy spatulával kapható. A Prima Konyha magazint keresse az árus helyeken, és ünnepeljen velünk!
6: Biobubi. Környezetbarát tisztítószerek hulladékmentesen. Keresd őket a Rossmannban, vagy rendeld meg a biobubi.hu weboldalon. Biobubi.hu.
7: Passzív jövedelemre vágysz? Chocolate Brown Solarium Franchise. Ledes készülékek, fényterápia, ultra high-tech barnulás, a hagyományos szolárium üzemeltetés töredékéért. Kiváló befektetés, passzív jövedelem, kedvező bérletkonstrukciók. www.ledsoli.hu.
8: Elegancia, luxus, a nyugalom.

0: láttunk egy győzött szomszéd udvara mögött.
1: Lüsziát is küldtek. Igen. Is küldött egy videót.
2: Fölvette.
0: Durva volt, igen.
3: Éhes volt szegény.
2: Igen, vagy vizet keresett.
1: Igen.
2: Igen. Hát az az ő.
1: Hallottam, hogy az őzek most nagyon nem találnak semmi ennivalót, innivalót. Igen. Igen.
0: Ki szeretném majd tenni almát, vagy valami ilyesmit.
2: Jaj, de jó.
4: Végre állok.
5: Szombaton reggel 6 órától a Sláger hétvégében a YouTube-on és minden podcast felületen. Sláger FM. A reklám után. Legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
6: Az ingatlanár nőtt Budapesten, de a kereslet nem. Újabb két kerület lomtalanítási dátumait hozta nyilvánosságra a MOHU. Országos razziát tart a rendőrség. A Sláger FM híreivel Molnár Róbert köszönti Önöket. Ami korábban lélektani határ volt, az mára átlagár lett a budapesti ingatlanpiacon. A kínálati ár fentebb tolódott, a kereslet viszont nem követte ugyanilyen tempóban a budapesti ingatlanpiacon, írja egy nagy hazai ingatlankereső portál. A kereslet kínálat között tovább erősödik a feszültség Budapesten. Az ingatlanok 40%-a 100 milliós sávban mozog, a vásárlóknak viszont csak negyede keres ebben az árkategóriában ingatlant. Az arány vidéken még látványosabb, kiemelten a Balaton környékén, illetve Veszprém és Somogy megyékben. Győrmoson-Sopronban minden ötödik ingatlan eléri a 100 millió forintos árat. A potenciális vásárlóknak viszont csak tizede keres ennyiért. Zalában és Fejérben még nagyobb a szakadék. A volt Pest Erzsébeti öntödében kapott új otthont a Budapest Cirkuszművészeti és Kortárs Tánc Főiskola kampusza, áll a Fővárosi Nagy Cirkusz és az Oktatási Intézmény közleményében. Az új épületek átadása mérföldkő az intézmény életében. Új cirkusz és táncművészeti szintér jön létre, egy olyan kulturális találkozóhely, ahol a felsőfokú oktatás mellett az amatőrök és a gyerekek is mozgásra ösztönző térre találnak, idézte a közlemény Reidl Kamillát, a főiskola megbízott rektorát. Létrejött az intézmény első saját kampusza, ahol hagyományainkat megőrizve képesek vagyunk új értéket adni a következő generációk számára, fogalmazott. A Nemzeti Cirkuszművészeti Központtal együttműködésben álló intézményben tánctanár, cirkuszművésztanár, kortárs tánc, cirkuszművészet és cirkuszi táncos szakokon folyik a képzés. Két újabb kerület lomtalanítási dátumait hozta nyilvánosságra a MOHU honlapján. A 15. kerületben, vagyis Rákospalota, Pestújhely, Újpalota területén június közepétől végéig lesz lomkikészítési időszak, míg a 14. kerületben Zugló területén június végén és július első felében lesz a lomtalanítás az idei évben. A kerületenként a 11, illetve 13 körzetre különböző dátumok vonatkoznak, és Zuglóban a körzetbeosztás is változott. Nagyon fontos, hogy Budapest közterületi rendjének és tisztaságának megóvása érdekében csak a címükre vonatkozó napon 18 óra után készítsék ki a lomokat a lakosok. Európa leghíresebb luxusvonata idén is megáll a nyugati pályaudvaron, és több lenyűgöző várost köt össze a történelmi szerelvény. A 2026-os szezonban összesen 5 alkalommal lesz látható a legendás szerelvény Budapesten. Az első lehetőség 2026. május 13-án adódik, amikor a vonat a magyar fővárosból indul Párizs felé. A nagy keleti expedíció keretében a Párizs-Isztambul járat utasai 2026. május 26-27-én éjszakáznak Budapesten, miközben a szerelvény a nyugati pályaudvaron várakozik. Szeptemberben szintén 2 alkalommal érinti a magyar fővárost a vonat, szeptember 2-án tranzit megállóként szerepel az Isztambul-Párizs járaton, majd szeptember 26-án, 27-én ismét az isztambuli úton pihen meg egy éjszakára. Országos razziát tart a rendőrség a jövő héten. Május 4-e és 10-e között Budapesten és szerte az országban kiemelten ellenőrzik a nehéz tehergépkocsikat és autóbuszokat. A kampány keretében a hatóságok főként a vezetési és pihenőidők betartását, valamint a veszélyes áruk szállítását vizsgálják. A rendőrök Magyarország egész területén jelen lesznek, és a szakmai szabályok mellett az országban tartózkodás jogszerűségét is ellenőrizni fogják.
5: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra a legnagyobb slágerek változatosan. Slágerek

0: vakarom bőröm sajgó sebeit. Lassul a DJ, serceg a bakelit.
1: Ez a Sláger FM.

0: fehérsfére. Nyuszi, imádsz? Szóval, hogy a kis puszi nyuszikádnak úgy elkapott a bundácskája, hogy mindenképpen kéne egy másik. Figyelsz rám! De nehogy nyúlból legyen, te kis ravasz. Csiróka, maróka, pusóka, nyusóka, róka legyen. Vagy inkább nerc. Nyuszi, nyuszi, most meg hová mész?
1: Mert nagyon jók a műsorvezetők, és mindig

0: Ennek a villám parkolók a Nagykörúton. Molnár Róbert köszönti Önöket. A Hagyományok Házát vezető Bot Miklós a Válasz Online-nak adott interjújában bejelentette, hogy Bán László után ő is lemond a Nemzeti Kulturális Alapbizottságban betöltött pozíciójáról. Bot Miklós nem sokkal azután mondott le pozíciójáról, hogy kiderült, az NKA titokban osztott ki milliárdokat. A lapnak azt mondta, nem kíván szakmai legitimációt adni az olyan működéshez, amelyben a döntéshozatal, a közzététel és az ellenőrzés alapvető feltétele is sérültek. Szerinte a kialakult helyzetben a bizottság bizalmával és szakmai hitelével visszaéltek. A Hagyományok Háza vezetője a Válasz Online-nak azt mondta, hogy fontosnak tart elválasztani két dolgot, a bizottság 2024-es szakmai megújítását és azt a később feltárt eljárási gyakorlatot, amely szerinte a bizottság számára sem volt átlátható. Hatalmas siker az érintéses jegyvásárlás a fővárosi metróvonalakon. A BKK PN Go rendszere április végén terjeszkedett ki az összes metróvonalra, és az első héten már is több mint 23 ezer jegyet adtak el, ami naponta 3500 jegyet jelent. A legtöbben a 3-as metrón használják az egyetlen érintéssel működő megoldást, de a 2-es és a 4-es vonalon is népszerű a digitális jegy. A tervek szerint bérleteket is vásárolhatunk majd így. 2028-ra pedig a teljes budapesti és agglomerációs hálózatra kiterjesztenék ezt a rendszert. Jönnek a villámparkolók a Nagykörúton. A Vezes.hu értesülései szerint a Nyugati tér és a Boráros tér közötti jelenleg nagyjából 330 hely egy részét rövid idejű, úgynevezett villámparkolóvá alakítják, ahol legfeljebb fél órát lehet majd megállni. Emellett több rakodó helyet és mozgáskorlátozott parkolót hoznak létre, valamint külön helyeket kapnak a megosztott autók is. A cél az, hogy gyors ügyintézéshez vagy bevásárláshoz könnyebb legyen szabad helyet találni. Május 1-től 4 mentőmotor és 2 mentő kerékpár is szolgálatba állt Budapesten és Pest vármegyében, közölte az Országos Mentőszolgálat. A motoros egységek a tapasztalatok szerint gyorsaságukkal és mozgékonyságukkal fontos szerepet töltenek be a sürgősségi ellátásban. Havonta átlagosan mintegy 300 esetben nyújtanak segítséget, különösen forgalmas vagy nehezen megközelíthető helyeken, írták. A motoros és kerékpáros gyors beavatkozó egységek nem a mentőállomáson várakoznak, hanem előre meghatározott útvonalakon mozognak, így a mentés irányítás mindig az éppen legközelebb járó egységet riaszthatja. Végső szakaszához érkezett a Hotel Budapest közismertebb nevén a körszálló bontása, már csak néhány emelet van hátra. Napok óta döbbenten figyelik a budapestiek, ahogy hatalmas munkagépek marcangolják a főváros egyik legismertebb épületét. A Szilágyi Erzsébet fasor fölé évtizedeken át űrként magasodó körszálló, hivatalos nevén Hotel Budapest lassan eltűnik a városképből. Az épületet 1967 szilveszterén adták át, és már megszületésekor szenzációnak számított, írja a Metropol. Elgázolt egy embert egy autóbusz Budapest 10. kerületében a Kőbánya-Kispest autóbuszállomáson, közölte szombaton az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság. Mint írták, a műszaki mentési munkálat elvégzéséhez a fővárosi hivatásos tűzoltók vonultak ki. A balesetben az idős asszony olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen életét vesztette, írták. A BRFK büntető eljárás keretében vizsgálja a baleset körülményeit.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most indul egy újabb óra a legnagyobb slágerek változatosan. Sláger FM.

molekula, mocorog az atom, a genetikusokat csókoltatom. Vajon innen az út mifele visz? Smélt rohanok úgy a Kárkár Luis. Ez az út hova jut? A hepe csupa hupa?

0: egy helyen a legnagyobb kedvencei. A legnagyobb slágerek változatosan. Sláger FM. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Épül Budapest egyik legnagyobb vasúti projektje, a fővárosban is óriási az asszály, néhol egy hónapja nem esett. Egy kisbaba életéért küzdöttek a mentők. Ezek a Sláger FM hírei, Molnár Róbert vagyok. Épül Budapest egyik legnagyobb vasúti projektje.

0: irányán zajlik vasúti hídépítés. Pesten a Gubacsi út és a Soroksári út térségében, Budán pedig többek között a Dombóvári út, a Budafoki út, a Szerémi út, a Fehérvári út és a Bartók Béla út környezetében valósulnak meg új műtárgyak, illetve történnek szerkezetcserék. Áprilisban átlagosan 40 mm eső esik Magyarországon, de idén mindössze 4 mm esett országos átlagban, vagyis az ilyenkor megszokott mennyiség egy tizede, írta a Hungarometer ZRT a Facebook oldalán szombaton. Hozzátették, az országnak csak egy kis részén a bejegyzéshez készített infografika szerint a nyugati határszélen és a Dunántúl déli részén egy kis körzetben esett 10 mm-nél több eső áprilisban. Az ország nagyobb részén azonban alig esett az elmúlt hónapban. Az eddig beérkezett adatok alapján 9 automata mérőállomáson, ezek közül 2 a fővárosban van, nem volt mérhető csapadék az év negyedik hónapjában. Heti 3 napon vehetik igénybe féláron a fürdőt a pesterzsébeti nyugdíjasok. Az önkormányzat és a Budapest Gyógyfürdői és Hévizei ZRT megállapodása alapján 2026-ban is 50%-os kedvezmény jár a pesterzsébeti Jódos Sós Gyógyfürdő és Strandfürdő belépőjére. A kedvezmény hétfőn, kedden és szerdán 8 és 19 óra között vehető igénybe, ünnepnapok kivételével. Az érintetteknek lakcímkártyát, nyugdíjas igazolványt és fürdőkupont kell bemutatniuk. A kupont a polgármesteri hivatalban lehet átvenni és 5 alkalomra érvényes. A kedvezmény az alapzónára vonatkozik, a szauna világra nem. Egy kisbaba életéért küzdöttek a mentők, akihez egy koraszülött mentőegység is érkezett, akik speciális eszköztárukkal szállították kórházba a kisbeteget, közölte az Országos Mentőszolgálat Facebook oldalán. Néhány nappal ezelőtt értesítették a mentőket egy csecsemőhöz, akihez először a pesterzsébeti mentők érkeztek, majd a Cserny Alapítvány munkatársai is, akikkel közösen megmentették a baba életét. A koraszülött mentők személyesen jöttek el gratulálni a mentésben résztvevőknek. Elfogták a váci sorozattolvajt, aki végig lopott 4 napot. B. Attila április 13-án egy váci garázs sor előtt látott meg egy letámasztott elektromos rollert. Amikor közelebb ment, észrevette, hogy az indító kulcs is benne van, így nem tétovázott sokat. Éjszaka egy parkoló teherautó háromszög ablakát törte be, majd az abban talált szerszámgépeket magával vitte. Nem sokkal később egy közeli lépcsőházba ment be, ahonnan az egyik lakó elektromos rollerét, valamint a bejárati ajtó előtt tárolt 3 pár cipőt lopta el. Aztán egy csörögi lakás előtt parkoló autóba ült be, beindította, majd elhajtott vele. Vácon beszállt egy ház előtt parkoló autóba, a járgányban talált egy táskát, amiben a kocsi indító kulcsa is benne volt, így nem volt nehéz meglovasítani azt. A rendőrök Csörögön megtalálták a férfit, aki menekülőre fogta. Befutott az egyik ház kertjébe, ahol átugorva a kerítést még a szomszédház udvaráig is eljutott. Ott azonban a hajszának vége lett, mert a rendőrök elfogták.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most indul a Slágerkult, a legnagyobb slágerek változatos.

0: A Slágerkult.
1: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, ez pedig már a Slágerkult című magazin műsorunk, ma is inspiráló beszélgetéssel valódi értékkel érkeztünk. Budapest és a vétel között mindig mondom pezsgő kulturális életének a legjavával. Kedves hallgatóink, üdvözlöm Önöket, Esmiller András vagyok, örülök, hogy itt vannak. Igen, ismét elhoztam a vétel között kulturális aktualitásait, és pontosan tudják, hogy olyan alkotókkal beszélgetek estéről estére ebben a műsorban, akik képesek és tudnak a kulturális, meg a zenei életünkre hatással lenni, és Little G. Weevil nagyon régóta hatással tud lenni a kulturális, meg a zenei életünkre. Örülök, neked már rég láttalak.
2: Nagyon szépen köszönöm, örülök, hogy látlak.
1: Jó, hogy régen jöttél. Volt. Jó, hogy jöttél. Hogy van a lelked?
2: Nagyon szépen köszönöm, egészen jól. Pláne most, hogy itt ülhetek. Régen nem beszélgettünk.
1: Hát azért mondom, tényleg. Már rég láttalak, de annyi vagy apropó van most, hogy hál' Istennek van miről.
2: Hála Istennek.
1: Beszélgetni. Itt volt a te barátod nem olyan rég, a Vasicsek.
2: Így.
1: Innen csókoltatjuk egyébként.
2: Így van. Az Szevaszocsi bácsi.
1: Valami elképesztő produktummal jöttetek elő, elképesztő különleges produktummal.
2: Így van.
1: Hát tulajdonképpen bemutatjátok Budapestet, az igazi Budapestet picit másként.
2: Lehet Budapest, vagy bármilyen nagyváros, vagy város, ez egy városi rapszódia.
1: Pesti rapszódia, nem?
2: Ez inkább városi rapszódia, tehát az a lényeg, hogy az eléről kezdjem a történetet, tehát Vasicsek János, költő, énekes, zenész úr, előjött egy olyan ötlettel, hogy kreált egy olyan anyagot, aminek az a neve, hogy panoptikum.
1: Igen.
2: És már régóta dédelgette ezt az anyagot, és megkérdeztem, hogy mégis az miről szól ez a szöveganyag, szöveganyagról beszélünk, és akkor mondta, hogy van egy körúti bérház, aminek a lakóiról szólnak a szövegek, dalszövegek, versek, és akkor azzal lenne az ötlete, hogy ezeket a dalszövegeket kéne, vagy szövegeket kéne megzenésíteni, és akkor minden dal egy-egy karakterről szól, és így bemutatjuk ugye az egész
1: bérházat,
2: és az lesz majd a konklúzió nagyjából, hogy minden sors azért így körbeér.
1: Igen.
2: És hát szerintem ez szenzáció, szerintem ez szenzációs.
1: Az izgalmak izgalma.
2: Így, és ráadásul a karakterek baromira viccesek, nagyon tanulságos minden történet. Megmondom őszintén, ugye én afroamerikai blues zenét játszom, angolul énekeltem a világ életemben, soha nem vettem részt ilyen magyar nyelvű projektben.
1: Ez az első.
2: Voltak próbálkozásaim, még mielőtt kimentem Amerikába, akkor azt gondolták, hogy mit tudom én, ilyen magyar popstárt próbálnak belőlem faragni, ez nem sikerült. És tulajdonképpen azóta nem próbálkoztam ilyennel. Eleve ez az egész szerzési procedúra, ez új volt, mivel hogy egy meglévő szövegvázlatra kellett kreálni egy zenei anyagot, és meglepő módon ez egészen könnyen sikerült, de ez biztos, hogy sőt 1000% a Vasicseknek a szövegei egyszerűen zseniálisak. Tehát nagyon jól bánik a szavakkal, nagyon jól énekelhető.
1: Hát egy költő.
2: Minden, hát egy költőről van szó, és nem is akármilyen. Eleve én azért lettem kíváncsi, hozzátenném az egészre, mert én fogszabályzásra hozzámentem, mert ő egyébként civilben.
1: Igen,
2: fogorvos. És ugye hát volt egy évünk, hogy beszélgessünk mindig így a székben.
1: De volt vízipólós ráadásul.
2: Ráadásul. Ugye? Tehát jó a sztoria, és az a lényeg, hogy egyik alkalommal odaadta a verses kötetét, amit én elolvastam, és ámultam, bámultam, és így lettem, így érdekelt ebben az egészben, hogy na, mutasd már meg azt a szöveget.
1: No, de azért is örülök, hogy most erről hosszabban tudunk beszélgetni, mert nagyon érdekel az alkotói folyamat. Ő eleve itt már elmesélte, hogy ugye hobóval kezdtek el, azt te tudod erről?
2: Igen,
1: Tehát a hobó is belefolyt az alkotásba, de az is egy speciális dolog volt, hogy elküldözgette a karaktereket, a karakterleírásokat, és aztán abból hogy született vers, de most nem ez a lényeg, mert azt már egyszer meghallgattuk. A zenére vagyok kíváncsi, hogy így, hogy te nem feltétlenül a magyar nyelven alkotsz, neked ez nehezített pálya volt zeneileg is? Vagy abban már nincsenek nyelvek.
2: Nem, csak ugye a tradicionális blues, vagy tehát ez egy más szövegstruktúra.
1: Igen. Ez nincs az afroamerikaiban.
2: Nem az, hogy nincsen, ezt a fajtát, ezt még nem csináltam, és az érdekes volt, hogy mondom, így először olvasván, hogy úristen, mit fogok ezzel kezdeni, mert azért az első szövegvázlatban bár voltak rímek itt-ott, de azért...
1: Nem ez volt a jellemző.
2: Nem ez volt a jellemző. A szótagszámok, stb. Tehát csomószor ugye egy ötletet leír a szerző, amit persze egyértelmű látván a papírt, hogy az majd később még dolgozik, visszatér, vagy hasonló. De a lényeg az, hogy ez nagyjából úgy néz ki, hogy mégis van egy bizonyos szótagszám, vagy valami, ami úgy megragadja az embert, az megikleti a zenét, és akkor úgy gondolom, hogy oké, ez így működhet, ezt az ötletet megmutattam az öcsinek, hogy szerintem ez a dallam, ez a szótagszám, oké, ez jó lenne erre és erre, és mondom, akkor ebből csinálj valamit, és írd és mondd, teljesen patent működött. Tehát annyira éreztük egymást, hogy legközelebbi alkalommal, mikor találkoztunk, szinte tökéletessé formált. Tehát egyből éreztük egymást, értette, hogy én mit gondolok, én értettem, hogy ő mit gondol, és a mai napig is ez baromira olajozottan működik. És remélem, ennek lesz folytatása. Én szeretném, mert egy bérházban jönnek, mennek, költöznek az emberek. Tehát ez a végtelenség. Panoptikum 47.
1: Na, de hogy ezt meg lehet hallgatni élőben is, kedves hallgatóink, ez az egyik apropó, május 16, Akvárium Klub. Na, ennek is van egy érdek, egy lélektana, hogy készülnek a dalok ugye stúdióban. Tehát ti még ezt nem adtátok elő, jól tudom, élőben.
2: Még nem, nem. Most próbálunk.
1: Most zajlanak a próbák?
2: Ez, ahogy már hetek óta, igen.
1: Na, de az hogy zajlik például erre?
2: Hát most már az egész zenekar, ugye mi fölvettünk 6 számot eleve stúdióban, tehát az már megvan, tehát a 13 történet van jelen pillanatban, abból 6-ot felvettünk, kiadhatnánk függetlenül is, de egyelőre arra kértem az öcsit, hogy várjunk még ezzel. Két dalt közzétettünk már a Fleischmanné, a házmester. Fleischmanné a házmester sztoria, illetve a Misi, a léhűtő sztoria már megtalálható minden streaming oldalon. Szenzációs dalok szerintem.
1: Hát még örömlány is lesz, ezt csak mondom.
2: Minden lesz.
1: Hallgatóknak.
2: Még prostata gyulladásos törpe úszkár is lesz. Mert hát a kutya is van a bérházban.
1: Aha, na.
2: Igen. És tehát arra kértem, hogy várjunk, hogy hát ha találok valamit, vagy találunk egy kiadót, aki ezzel hajlandó meg szeretne foglalkozni, mert a zene mindenképpen megérdemli. Hagyj beszéljek gyorsan már itt egyből a zenekarról, hiszen egy szuper csapat alakult így a Vasicsek mögé, tehát azt hozzá kell tegyem, hogy a Quimby dobosa, ifjabb Geresis Ferenc, van a projektben, Skladányi András basszusgitáron, aki a Kóda és a P-Mobile-ban volt, akkor Nemes Zoli, aki a hobóval zongorázik már jó ideje, és a Csejtei Ákos vezette fúvó szekció is képviselteti magát, úgyhogy ez
1: tényleg szupergrup?
2: Abszolút mértékben szupergrup, igen.
1: Hát a fő szuper meg itt.
2: És hát én gitározom egyébként, én gitárom, de nem azért, tehát egyébként hozzátenem, Geres is volt annó a dobtanárom, tehát
1: akkor
2: a sorsok körbeérnek,
1: látod,
2: így van. 16 éves koromban még a Geres is az jártam dobolni, és nem most tudtam. Tessék.
1: Milyen jó. Tényleg, hogy a sors útjai mennyire kifürkészhetetlenek. Beleugrottunk most a Vasicsek történetbe, valószínűleg azért, mert nem olyan régen beszélgettem vele, de hát van ezt megelőzően, tehát 16-a előtt azért 8-án is lesz egy fellépés. Igen, az nem ezzel a projekttel.
2: Igen, tehát május 16 az Vasicsek, és mindenki jegyezze meg százszor, szóljon a kutyának, macskának, növénynek, hogy jöjjön el, baromi jó lesz, akváriumunk blokkál, de még előtte szintén az akváriumban május 8-án lépek föl, illetve május 6-án meg Szegeden lesz, tehát ki egy dupla koncertet csinálunk egy memphiszi blues legendával, Mojo Queen, Miss Zenod Mojo Queen, úgy hívják a hölgyemény, egy afroamerikai hölgy, aki érdésmond 20 éve volt utoljára nálunk. Aha. Egyszer volt, tehát az 20 éve
1: most
2: volt.
1: És most első szóra jött?
2: Persze, ugyanis Mojo Queen és én nagyon sok mindenen keresztül mentünk, ugye amikor én Memphisben éltem, én vele zenéltem.
1: Igen.
2: És nagyon jól sikerült a közös projektünk, aztán ugye az abba maradt, mert mindenféle ilyen tragikus dolgok történtek, erre most így nem térnék ki, de ilyen családi dolgok a részéről, viszont nagyon sikeres volt a közös projektünk, és ezt most újra csináljuk. Tehát ennyi idő után azt gondoltuk, hogy, hogy még egyszer nekiállunk, és érkezik májusban, és vele is felveszek majd egy, felveszünk az új, új megújult Little G Weevil zenekarral, és akkor május 6-án Szegeden a Rakpart 62-ben nyomjuk, május 8-án meg az Akvárium Klubban.
1: Na látod, azért kérdeztem én annyira rácsodálkozva, hogy első szóra jöttem, mert én azt hiszem, nekem egyszer már erről meséltél, hogy itt ott voltak mindenfajta, és nem tudtam, hogy tartjátok-e a kapcsolatot.
2: Persze, tartjuk a kapcsolatot. Én segítettem neki annó 2018-ban, összehoztam neki egy, tehát megismertettem mondjuk úgy egy lemez kiadóval, és akkor az a lemez neki baromi jó sikerült, játszom is rajta, és akkor ilyen Blues Blast Music Award jelölést kapott. Ugyanakkor nem nagyon történt nagy változás, ott valahogy nem tudták sikerre vinni az egész projektet. És az utóbbi időben, ugye én 2018. decemberében, 19-ben visszaköltöztem ide, nem nagyon utazgatok már jó pár éve, ő sem, jött a Covid, stb. Tartottuk a kapcsolatot, de most nyilván most nem napi szinten, megmondom őszintén, hogy az az úriember, aki minket annó összeismerkedett, és összeismertetett, az a fia volt. A fia ott dolgozott, ahol én. Aha. És akkor csak hogy mindenki, a hallgatók is nagyjából maguk elé tudják képzelni, ugye Beale Street, Memphis, Tennessee, a Beale Street Memphisben az olyan, mint a New Orleans-i Bourbon Street, hogy tele van bluesklubokkal, stb. És ugye amikor én Memphisbe költöztem, hát én próbáltam beférni ezekbe a bluesklubokba, és akkor jöttem, mentem minden nap, és az utca végén láttam egy hölgyeményt, volt a 140 kiló, hatalmas, hátul, elől, mindenhol hatalmas, és baromi jó élmény volt, másnap mentem be dolgozni, és meséltem a Patricknek, ennek az úriembernek, hogy hát képzeld el, hát én basszus, hát én láttam egy olyan nőt, olyan zseniális volt, mondom, hatalmas mellé voltak, hatalmas feneke volt, úgy énekelt, mint az állat, azt mondja, várjál, szerintem az az anya.
1: És ő volt.
2: És tényleg az ő anyja volt, ő ismertetett minket össze, és tavaly augusztusban Patrick sajnos elhunyt. És akkor ennek kapcsán nyilván felhívtam, beszéltünk a Mojo-val, sokkal egyre többet beszélgettünk, és akkor úgy határoztam, hogy elhozom ide.
1: Na, hát akkor tényleg első szóra jött.
2: Így.
1: Örülök neki. A régi életedből, az ottani életedből ezek szerint megmaradtak kapcsolatok?
2: Abszolút.
1: Tehát beszéltek mindenfajta úton, módon?
2: Igen.
1: Akkor is, ha nem utazol.
2: Azért van a Messenger, igen, meg érdeklődnek is, pláne, hogyha most a választásokat szóba hoznánk, kérdezett mindenki. Figyelj, nem múlik el. Nem múlik el. Tehát zenészek vagyunk, ott éltünk egymás mellett 10 évig. Voltak, akik többen is, akik jöttek, már azóta Magyarországon voltak, vagy a környéken, Közép-Európát látogattak meg, stb.
1: Amikor itt vannak, te mindegyiket meg látogatod?
2: Volt erre példa, hogy ne.
1: És jók ezek a újbóli találkozások?
2: Hát ilyen eléggé sírás gyanús, mert ilyenkor nosztalgiázunk. Azért hozzá kell tenni, hogy eléggé fura még a mai napig, és szerintem ez a 14 év sok idő, maradjunk akiban. Tehát az nagyon sok, és azért nem Európában 14, hanem egy teljesen más világban 14, és akkor olyan, mint hogy egy teljesen másik élet lett volna. Tudod, ilyen
1: de ilyen neked fura. Már ilyen távoli? Innen Budapestről nézve?
2: Távoli, de ugyanakkor nem szakadtam el, nem tudok, nem is, és valahogy nem is tudok tőle elszakadni, valószínűleg az emberi kapcsolatok miatt is, a zene és a kultúra miatt is, ami ugye az én foglalkozásom, hogy ezzel töltsem az életemet amúgy is, én ebből merítek. Úgyhogy fura, de egyébként az lett volna a cél annó, ugye, amikor apu miatt ugye haza kellett jönni, hogy majd akkor itt oké, letelepszem, de akkor majd úgy folytatom az utazásokat, stb. Hát nem engednek vissza, de mindegy, majd meglátjuk, hogy abból is mi lesz majd valami.
1: Ja, hogy ennek jogi oka van, hogy nem utazol?
2: Egyelőre visszaút, igen, mert mondták, hogy boron voltam, hogy hagytam a zöld kártyámat lejárni.
1: Aha.
2: Mert általában ilyenkor az a fáma, hogy ha hagyod lejárni a zöld kártyát, akkor utána nem akarnak visszaengedni. Meg nekem volt egy DUI, vezetéses probléma. Lehet, hogy az is a szóban, nem tudom. Volt arra lehetőség, hogy visszaadják a zöld kártyát, amit viszont amire én mondtam nemet.
1: Aha.
2: Tehát ez a lehetőség most megvolt, tavaly májusban bementem, vissza is adták volna a zöld kártyát, stb. De én jeleztem, hogy én nem akarok már ott élni, én csak szeretnék visszamenni a fiamat látogatni, meg mit tudom én, és azt viszont nem engedték. Őrület. Érdekes, mi?
1: Őrület. De ő jöhet egyébként?
2: Ő jöhet, jön is idén.
1: Aha.
2: Igen.
1: Tehát akkor most így oldjátok meg.
2: Hát most ez van.
1: Nincs más ez van, megoldás. No, de amikor például jön a barátnőd, vagy minek nevezzük őt most a koncertre?
2: Hát kollégám.
1: Vagy kollégád. Hát mi szövetségesed? Mit tudom én érted?
2: Hogy... szintén zenész.
1: Oké. Okay. Ilyenkor az, hogy ti összepróbáljátok a fellépés előtt, tehát az lesz például próba?
2: Persze.
1: Szeged meg a pesti buli előtt?
2: Persze, ő már 3-án érkezik, és akkor mi már 29-én, tehát igen, 29-én már megvolt az első próba, és csak így a zenekar maga, és akkor a 3-án kicsit kialussza magát, és akkor csatlakozik, úgyhogy próbálunk még kettőt, és akkor utána indulunk útnak. A terv az, hogy mindenki értse, hogy ugye a Beale Street-en, ahogy említettem, rengeteg klub van, és nagyon-nagyon össze kell szedjed magad, mert baromi nagy a verseny.
1: Aha.
2: Tehát, hogyha a közönség unatkozik, egyszerűen átsétál a másik klubba, és hogyha háromszor egymás után, ez volt régen a koncepció, hogyha háromszor egymás után nem hozott be a forgalmat, akkor a szerződésnek lőttek.
1: Komolyan?
2: Úgyhogy nagyon oda kellett magad tenni minden alkalommal, és most az a terv, hogy ezt a régi repertoárt szedjük elő, hogy mindenki igazán felhőtlenül tudjon szórakozni, úgyhogy eléggé forró, memphisi stílusú muzsika lesz, kérem szépen.
1: Hát most már néhányszor használtam azt a lélektan szót, amióta beszélgetünk, de azért ennek is van lélektan, hogy minden nap egy megmérettetés.
2: Azaz.
1: Bizony. Behozod el a közönséget.
2: Bizony.
1: Vagy nem.
2: Igen.
1: Őrület. Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, ez továbbra is a slágerkult, amit hallgatnak. Örülök, hogy itt vannak velünk, annak meg még inkább, hogy Little G Weevil itt van, megtisztelt és mesél az életéről. Ahogy látom, kendőzetlenül is köszönöm az őszintességet neked. És háláljuk meg azzal, kedves hallgatóink, hogy ott leszünk akár Szegeden, akár itt Pesten, ha már Pestet nézzük, május 8 pénteken a este 19 órától az akváriumban. Egy különleges koncert, hiszen egy különleges, mondhatom, így szövetség?
2: Abszolút.
1: Amerika találunk, és Budapest, igen. Vagy Amerika és Magyarország találkozása, aztán majd mindjárt beszélünk a tracklistről is, hogy ezt hogy állítottátok össze, aztán majd május 16-án is lesz egy másik projekt, majd erre is visszatérünk a Vasicek félére, de most akkor maradjunk még a Mojo-nál, így mondjuk őt.
2: Mojo-nál.
1: Hogy van például a dalok összeállítása? Azt ti már most előre interneten megbeszéltétek? Vagy itt szembesül vele?
2: Nem, azt ketten állítjuk össze, tehát próbáltunk emlékezni, hogy mit játszottunk annó, és akkor hát mégis csinált egy baromi hosszú listát, és akkor arra megkért, hogy abból válogassak, úgyhogy ez lesz, akkor ezt leegyeztettem a zenekarral, és akkor visszaadtam a már kész listát, amire felkészül az Zénó. De figyelj, tulajdonképpen most ezt csináljuk 30 éve, tehát okay. mindenki profi, annyi, hogy az most itt lesz Magyarországon. Figyelj, már most előre tudom, hogy olyan lesz, mint hogy abba se hagytuk volna. Igen, mert eleve már a beszélgetések olyanok, tudod. Aha. Tehát, hogy most lehet, hogy nem beszélünk esetleg egy évig, és akkor olyan, mint hogy a tegnap.
1: Na de látod, ezért kérdeztem, hogy ki ő számodra, vagy ti hogy tekintetek egymásra, mert amikor van egy ilyen is meghívod, akkor az amerikai legendát, vagy a mégiscsak valamit elért énekesnőt kell látnod benne.
2: De értem, hogy mire gondolsz. Nem, ez sokkal szorosabb, személyesebb. Emberi. Elmondom, hogy megpróbálom röviden összefoglalni. Tehát ugye nekem ő baromi sokat segített, amikor én oda költöztem Memphisbe 2005-ben, de ugyanakkor én is segítettem neki, és ez a kapcsolat, ez baromi jó lett. Tehát az a lényeg, hogy nekem már szerződésem volt egy klubban a saját nevem alatt, amikor én őt megláttam azon a bizonyos kertben, utcasak, az utca végén játszani, és behívtam a klubba. És ez bejött. Ez az egyik. Nagyon-nagyon bejött, tehát azért mégis a szinte szempillantás alatt működött ez a kémia. Ők négyen voltak, ugye afroamerikaiak, én voltam az egyedüli fehér gyerek, ráadásul európai fehér gyerek, és ez érdekesnek találta a közönség, pláne Mojo Queen elég erőteljes, tehát a humorérzéke az határtalan, plusz ilyen szexuális töltésű előadásmódja van, és ezt ki is használta, szóval ez nagyon érdekes volt, tehát ott táncoltak a színpadon, a csajok fölvillantották a pólójukat, meg minden volt, amit el tudsz képzelni, és amit mondtam, ezt a családi tragédiát, tehát a dobosa volt, a dobosunk volt az ő partnere, és aha, ő egyik alkalommal az előadás alatt második szett, negyedik szám, soha nem felejtem el, infarktus kapott a színpadon, és meghalt. Úgy és sem. Ezért bomlott fel pontosan az egész zenekar. Ugye meg volt a temetés, meg jött egy új dobos, meg itt, de az már nem volt olyan, úgyhogy akkor úgy határoztunk, hogy akkor abba hagyjuk, és akkor én visszajöttem Magyarországra. Na most ez egy olyan kapocs, egy olyan kötelék, és ráadásul ugye a gyerekeit, a fiait is ismertem, akkor még picik voltak, úgyhogy akkor... Szóval ez már sokkal személyesebb, mint sem, hogy egy egyszerű, most fölhívod a legendát, mert a legenda is egy ember.
1: Aha, jó, oké, te meg velük játszottál.
2: Igen. És én is legenda vagyok.
1: És ilyen jót röhög rajta. Hát de tényleg.
2: Csak a vicc kedvéért mondtam el, de szóval ez egy magától értetődő dolog, meg amúgy a blueszenészek mi nem foglalkozunk ezzel, mi zenélni szeretnénk.
1: És zenéltek is.
2: Igen, tehát van egy misszió, küldetés, tudatunk, meg egy mondani valónk, és azt most, hogy ezt most Memphisben csináljuk, Atlantában, vagy itt, ez tök ugyanaz.
1: Ja, azt látod, vagy tapasztalod, hogy azért ez nem egy bulvárműsor.
2: Igen.
1: De ha már mondtál egy ilyen sztorit, hát nem tudom megkerülni, hogy történik valakivel ilyen, hogy a színpadon meghal a társad. Ez koncert közben, gondolom ott a koncertnek akkor ott véget is ért. Na de hogy például te ezt a jelenetet úgy eltetted magadban, vagy időnként még kísért a színpadon?
2: Hát ezt nem lehet elfelejteni. Először is nem akarok én morbid lenni, de hát ugye ilyet én még élőben nem láttam. És képzeld, az egész sztorinak a legfurább, nem is tudom, nem konklúzió inkább, csak az, hogy képzeld, hogy hazajöttem, nem tudom, fél év múlva, meg mit tudom én, és a Nőklapjában megjelent egy cikk, volt akkor egy magyar, nem tudom, most újságíró, vagy teljesen mindegy, utazgatott körbe-körbe az államokban, hogy ilyen sztorikat írjon, és képzeld, a cikkből kiderül, hogy ő akkor ott ült. Aha. Csak valószínűleg, sőt, biztos nem tudta, hogy én egy magyar gyerek vagyok. Aha. Ott volt azon az estén Memphisben, a Blue City Caféban, és ez megírta a Nőklapjában. Aha. Anyám félretette, azt hiszem, ez 2006 volt, mikor ez megjelent, félretette az újságot, hogy én is lássam. Hát mondom, ez nagyon súlyos. De a kérdésedre válaszolva, ezt nem lehet elfelejteni, meg mondom, ez eleve 2005-ben még ugye nagyon friss emigráns voltam, tehát egy éve voltam ott, minden nagyon új volt, az, hogy valakik ilyen önzetlenül segítenek, érted, mint ahogy Big Red meg a Mojo tette, azt azért amúgy sem felejteni el az ember. Úgyhogy, hát ez is volt az eredménye, tehát én akkor kijött a pánikbetegsége, meg mit tudom én, szóval nekem...
1: Közvetlen utána?
2: Persze, hát az tehát haza kellett jönni, mert nem voltam
1: megviselt.
2: Jól. Meg, igen.
1: Azért most mégis nem akarom szomorúba elvinni a beszélgetést, hanem akkor nézzük a pozitív részét, amik a Nőklapjás sztorinak.
2: Igen.
1: Hogy ott van egy magyar, és akkor ezek szerint nem néz magyarnak, mert annyira nem magyarul játszol, meg nem magyarul zenész. Érted? Tehát azért ez nem egy rossz dolog.
2: Jó, ezt koncepcionálisan eltitkoltuk, az az igazság, mert a Mojo az elején mindig bemutatta, hogy all the way from Budapest, whatever, és akkor észrevettük a különböző reakciókat. Ezt sokszor elmondtam már különböző interjúkban, hogy ezt tudomásul kellett venni, tehát hogy tehát hogyha nem tudták, hogy én Budapestről jöttem, és azt gondolták, amerikai vagyok, akkor jöttem le a színpadról, és akkor mindenki újjongott, hogy best guitarist, És ellenben, mikor bemutat, és tudták előre, akkor csak annyi volt, hogy hát nem rossz egy magyartól. Aha. Tudod? És akkor ezt tudomásul kellett venni, hogy így működik az emberi természet, úgyhogy én a weboldalamon meg mindenhol eltitkultuk egészen 2004-től egészen 2013-ig, hogy én honnan jöttem, és be is jött. Uh-huh. Be is jött.
1: Az X-faktor az mikor volt?
2: 14-ben.
1: Aha.
2: 2014.
1: Tehát addig titkoltad?
2: A 2013-ban megjelent egy lemezem, akkor már az amerikai kiadó volt. Én 2013 januárjában nyertem meg az International Blues Challenge-et Memphisben, és akkor fél évre rá szerződtem ezzel a kiadóval, és ők döntöttek úgy, bár hozzá kell tennem, hogy én nem támogattam a döntést, mert szerintem mondtam, ez meg fogja osztani a közönséget, de ők döntöttek úgy, hogy szerintük ez cool, ez több baró sztori, és ezt vállalni kell, és akkor legyen úgy.
1: Hát, tényleg megosztotta a közönséget?
2: Meg határozottan, persze. Uh-huh.
1: Na jó, az volt Amerika, most itt Magyarországon vagyunk, és elhozzátok egy picit Amerikát.
2: Így.
1: 8. a péntek az akvárium, 6. van a
2: Május 6 Szeged, Rockpart 62, május 8 Aquarium Club Budapest, Mojo Queen, Miss Zino, Mojo Queen, a Lilligy Weevil Bandel.
1: Azt már tudjátok, engem mindig az érdekel egy koncerten, hogy ha van intro, akkor az intro után mi lesz az első dal? Ha persze. Lehet spoilerezni, na mi lesz?
2: Úgy készültem, úgy csináltuk, hogy lesz egy olyan intro, ami a Booker T-nek az emlékére, tehát nyilván Memphisnek állítunk egy Booker T. Jones organista, neki állítunk egy ilyen tiszteletbeli medlit csinálunk, ez lesz az első intro, és aztán Mojo Queen a Let the Good Times-ról jön be. Ami szintén a Memphis-i műsorunknak a bevezetet, azzal jött be.
1: Izgalmas
2: mindig
1: lesz.
2: Igen, az egy B.B. King feldolgozás. Uh-huh.
1: Izgalmas lesz. No, és ha lement ez hogy ez a saját zenekarod, de ilyenkor, és nyilvánvalóan ez az édes gyermek, mint saját zenekar.
2: Igen.
1: De például a Vasicek féle produktum, az mi neked? Ahol zeneszerző is vagy. Oké, ez milyen szék, korrekt.
2: Testvére, de abszolút, abszolút. Figyelj, én nagyon élvezem a közös munkát, nagyon jó
1: még
2: a társaság.
1: Úgy is, hogy magyarok a szövegek.
2: De a zene nem magyaros.
1: Uh-huh. Jogos.
2: És hozzá kell tennem, hogy Vasicek nagyon jól bánik a magyar szöveggel, nagyon énekelhető, ez külön eleve megbeszéltük, hogy ne legyen túl zsúfolva. Van egy ilyen hazai betegség, hogy vagy túl hosszú a refrén, vagy nagyon sok szó van benne, meg ne is beszéljünk a toldalékszavakról, tehát ilyen problémák itt nincsenek. Nagyon jól énekelhető, külföldi, az a lényeg, hogy mi úgy kell írni magyar zenét is, hogy külföldi füllel is énekelhető legyen. Ezt valahogy egy kicsit úgy elfelejtjük, hogy ez nem egy másik bolygó, ez ugyanaz a bolygó.
1: Igen.
2: Én ezt próbáltam mindig mondani, egy olyan magyar zenét szeretnék hallani, mindig a világzenészeket hozom föl példának, hogy jönnek mindenféle kontinensről, törzsi nyelven énekelnek, stb. Mégis meg tudod sok esetben jegyezni azt a pár szót, vagy akármi, amivel tudod énekelni. Szerintem erre kéne nekünk is törekedni. Ezt a Vasicek egy pillanat alatt megértette, és tök jó az egész, és nekem megtisztelt ezt is a Skladányi Gerdesics Csejtei Gárdában tevékenykedni. A Nemes Zolival, a Mr. Jambalájával meg a több mint 20 éve együtt dolgozunk, úgyhogy az megadott. Jó
1: hazai terep szempontból. De most a fülembe ültetted a bogarat ezzel a, hát hogy a világnak kell zenélni a minden platformnak, meg földrésznek, de amikor te zenét írsz, akkor te elképzelsz valakit, mint hallgató? Akár nőt, akár férfit, és bármilyen nemzetiséget?
2: Mm-mm. Nem.
1: Neked tessen, az legyen az a legfontosabb, hogy te valamit szépet találj benne?
2: Persze, hát hogyha én írom a szöveget, ugye nyilván először is tudni kell, hogy miről akarsz írni.
1: Hát oké, de te itt ezt nem miért te írtad.
2: Igen, azért mondom, hogyha engem kérdezel, az, hogy most valahogy nem érdekes az a mondani, az üzenet a lényege az egésznek, szerintem. És tudod, a zeneírás az egy pillanatnyi ihletnek a legalábbis nekem az eredménye. Aha. Igen. Én valahogy legalábbis ennél az anyagnál eleve nem írok bonyolult zenét, tehát kezdjük ott. Én az életben is mindenféle szempontból minimalisztikus srác vagyok, és ilyen eleve old school, tehát az egész Vasicek projektet átüleli ez a rhythm and blues gondolkodás, és eleve ez a southern fajta rhythm and blues, tehát eléggé groove alapú a zenék, és akkor nyilván a blues, a boogie, a reggae, a rock and roll, ezek úgy összevegyülnek a dolgokban. Tudod, anélkül, hogy ez túl lenne gondolva. De csak a
1: zenész fületben, vagy a közönségnél is?
2: Nem, ez
1: kell, mennyire kell értőnek lenni hozzá, arra vagyok.
2: Semennyire, mert majd a groove úgyis visz magával meg a dalam, de hozzátenném, azt ne felejtsük el, mert fél óráig dumálok, hogy azért a Nemes Zoli, Mr. Jambalaya, ő is írt zseniális darabokat, sőt, kértem is az öcsit, hogy írjon még többet a Zoli, hogy ne csak egy gitáros írjon, hanem legyen egy zongorista is, aki, vagy más hangszeres, aki...
1: Színesebb legyen?
2: Hogyne, és ez be is jött, hiszen a Zoli zseniális, eleve ő zseni, tehát kezdjük ott, hogy a Mr. Jambalaya egy totálisan zseni, és gyerekműsoroktól kezdve színházi zenét mindent ír, úgy, hogy neki is a blues az alap, blues és a boogie. Kitűnően működik.
1: Megvan a közös nyelv azért. Így. Ilyen szempontból. Na, annyit beszéltünk neféle nemzetközi terekről, és őszintén érdekel, hogy teszel-e különbséget színpad és színpad, ország és ország között? Tehát az, hogy Szegeden, Pesten, az akváriumban vagy mit tudom én, Amerikában, az tudom, hogy egy kicsit banális a kérdés. De foglalkoztat még? Van különbség?
2: Nem, olyan a színpad és színpad között nincs különbség, az a különbség, hogy nyilván ez egy másik kultúra, tehát ott, hogyha az ember beül egy étteremnek a sarkában játszani, ott, és tudja, hogy az emberek csak félfüllel hallgatják, akkor is tudja, hogy akik hallgatják, azok tisztában vannak azzal, hogy mit csinálnak.
1: Hát akkor ők értők.
2: Hát persze, mert ez az ő kultúrájuknak a része. Mindig azt szoktam mondani, hogy azt kell megérteni, oké, a blues baromira híres lett, de akkor is a blues az egy kultúrának a hangja. Ugyanúgy, ahogy nekünk is van a mi zenénk. Oké, hogy a magyar népzenének jelenleg még nincsenek olyan elektronikus vagy modern változata, amilyen széles körben népszerű lett volna, de ugye ez történt a blues-zal. Akkor is a blues az afroamerikai, aki az ő kultúrájuk része, és az amerikai kultúra része. Uh-huh. Tehát itt van egy játékstílus, zenei elemek, a hangszereken is, a vokálokban is stílusjegyek, amik jellemzik, anélkül nem blues a blues. Tehát a különbség az, hogy itt mesélni kell, én a saját koncertjeimen előszeretettel mesélek, megpróbálok párhuzamot vonni a magyar kultúra és az ottani kultúra között, hogy értsék, hogy mi ez az egész, bemutatom a gitárhangolásokat, sztorikat mondok, stb. Ezzel próbálom áthidalni ezt hogyha idézőjelbe véve űrt, de nem űrt, csak egy... Igen. Hogy ne szeretik, sőt, meglepő, mert régen nem voltam ilyen, ezt egy pár éve kezdtem el, mert hát pontosan azt, hogy éreztem, hogy hallgatják, de szerintem de mindegy, szóval közelebb kell hozni őket, hogy egyáltalán megértsék, és szeretik. Mondanám, hogy majdnem mondtam, hogy meglepő módon, de tulajdonképpen miért meglepő.
1: Na jó, itt vagyunk már a végén. Azt mondd meg, hogy van neked itt egyáltalán Magyarországon konkurensed ebben a műfajban?
2: Én azt nem tudom. Nem az én dolgom
1: ezt megítélni. Tudom, hogy blues-t játszogatnak, de ennyire autentikusan, ahogy azt te csinált, szerintem nincs.
2: Figyelj, játszanak blues, de azért mondom, ezt nem az én dolgom megítélni, egy biztos, hogy és most nem a technikai fejlettségről beszélünk, mert vannak sokkal technikásabb gitárosok, a népzene nem erről szól. Azért 14 év az nagyon nagy előny természetesen nem csak most a magyarokkal szemben, tehát bárki, aki nem amerikai blueszenész, azért az ember ott él, és kíváncsian éli az életét. Tehát az olyan, mint az Afrika kutató, érted? Hát most
1: igen, jogos,
2: lehet a budapesti íróasztal mögött 800 könyvet elolvasni, de hát azért mégiscsak ki kell oda menni.
1: Hogy ne.
2: Tehát nyilván ez egy hatalmas előny. Hát hogy ez most hogy hallatszik-e, vagy nem, azt még egyszer mondom, a közönség ítéli meg.
1: Na jó, ítélje meg. Május 6 Szeged, május 8 péntek, Akvárium, Mojo Queen és Litucci Weevil, az új banda.
2: Így van.
1: Már csak ezért is érdemes megnézni benneteket, és aztán a Vasicek féle Supergroup, az május 16-án akváriumban, de gondolom a közösségi oldalakon, a te oldalaidon minden pontos, fontos információt megtalálunk.
2: Így van, igen.
1: Litucci Weevilt kell keresni mindenhol.
2: Ennyi, csak be kell írni a Google-be,
1: és ott lesz. Kövessék, szeressék, kedves hallgatóink, azt a sok energiát, amit beletesz a hivatásába, a figyelmükkel viszonozzák. Köszönöm, hogy itt voltál. Tőle. Nagyon jó volt a...
2: Köszi szépen.
1: A csevegés, gyere vissza gyakrabban. Minden mérföldkőnél szeretettel várunk.
2: Amen.
1: Vigyázz magadra.
2: Köszi, te is.
1: Kedves hallgatóink, Litucci Weevilvel beszélgettem, akitől most elköszönök, önöktől még nem, mert jönnek a legnagyobb slágerek változatosan a folytatásban, egy búcsú erejéig pedig még fogunk találkozni.
0: Ez a Slágerkult.

0: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Kedves hallgatóink, köszönöm, hogy velünk tartottak a slágerkultban. Remélem, önök is úgy gondolják, hogy ma is színes és tartalmas beszélgetéseink voltak. Little G Weaver-nek nagyon köszönöm az inspiráló gondolatokat. Holnap ugyanekkor ugyanitt ismét találkozunk újabb meghatározó alkotókkal Budapest és a Vétel körzet kulturális életének a legjobbával. Maradjanak velünk a hírek után is, hiszen újra forognak a legnagyobb slágerek változatosan. Engem Esmiller Andrásnak hívnak, vigyázzanak magukra.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Cselekvési tervet dolgoz ki az asszály miatt, az új kormány 5. alkalommal várja a műfaj rajongóit a Jazzfest Budapest. Pánik tört ki a Wieser Budapestre tartó járatán. Köszöntöm Önöket, Molnár Róbert vagyok. Visszavonta a Debrecen-Nyíregyháza vasúti fejlesztésre, a budapesti körvasút Népliget állomására és a ferencvárosi szakasz átépítésére, korszerűsítésére vonatkozó kivitelezési tendereket Lázár János leköszönő építési és közlekedési miniszter az elmúlt napokban. Emiatt a hivatalba lépő kormány újabb 280 milliárd forint uniós forrásvesztés reális veszélyét kapta a nyakába, írta a Tisza kormány leendő közlekedési és beruházási minisztere Facebook oldalán. Vitézi Dávid jelen

0: miniszterét, Gajdos Lászlót, egy azonnali rövid és középtávú vízügyi cselekvési és kommunikációs terv összeállítására, írja Magyar Péter Facebook oldalán. A Hungaromet friss közlése szerint átlagosan 40 mm csapadék szokott esni áprilisban, azonban idén ez csak 4 mm volt, vagyis az ilyenkor megszokott mennyiség mindössze egy tizede hullott le országos átlagban. Ezzel ez volt az egyik legszárazabb április 126 éve. Ötödik alkalommal is várja a műfaj rajongóit a már nemzetközi szinten is komoly presztízsű Jazz Fest Budapest június 27-e és július 5-e között. A műfaj legnagyobb hazai zenészei mellett olyan nevek lépnek fel, mint Aldi Meola, Pat Metheny, Marcus Miller, vagy a 20. és 21. század zenéjének egyik legfényesebb alakja Charles Lloyd. A 10 nap alatt 12 országból majd 200 fellépőt láthatnak a jazz rajongók, az idei díszvendég Dél-Korea lesz, ahonnan több világsztár jazz művész is érkezik. A helyszín főként a Városháza Park, de még több más helyszínen is belefuthatunk a műfaj legjobbjainak produkcióiba. Lakossági fórumon mondhatnak véleményt a Rákospatak jövőjéről az érdeklődők. A Rákospatak Szövetség május 13-án 15 és 18 óra között szervez eseményt a SÍN Művészeti Központban. A fórumon Barlóci Sándor főtájépítész a budapesti zöldfejlesztési irányokról beszél. Emellett a patak teljes szakaszát érintő terveket is bemutatják a Fornástól a 13. kerületi torkolatig. A szervezők várják mindazokat, akiket érdekelnek a fejlesztések, vagy szeretnék megosztani véleményüket. A részvétel regisztrációhoz kötött. Pánik tört ki a Wieser Marosvásárhelyről Budapestre tartó járatán április 30-án csütörtökön, miután a gépnek csak harmadik próbálkozásra sikerült leszállnia a Liszt-Ferenc repülőtéren. A Blick beszámolója szerint a pilóta bonyolult megközelítést hajtott végre, és nem tudni, hogy pontosan miért. Egy marosvásárhelyi rokonom ült a gépen, amikor végre leszálltak, órákba tellett, még lenyugodott. Azt mondta, a félelem mellett a bizonytalanság volt a legnagyobb baj, senki sem mondta meg nekik, hogy mi történik, minden utas rettegett, mesélte egy szemtanú. Gulyás Zoltán pilóta elmondása szerint az utasok tájékoztatása ráér, mert a biztonság az első, egy ilyen esetben a pilótának a repüléssel kell foglalkoznia. A Blick megkereste a Wiesert, és amely közölte, a Marosvásárhelyi Budapest járat leszállását szélnyírás nehezítette, ezért kellett átstartolni, ami gyakori jelenség.
1: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek

megoldás. Nálunk csak a zene szól. Sláger FM. Lotfi Begi, Kollányi Zsuzsi, Dr. Béres és a régi nyár.

semmit se változtál. Behunyom a szemem és ott leszek, ahogy a fröccsök bölcs nálunk árvizet. Nincs kontroll, mindenki az emberünk, ahogy a fesztiválokon majd elveszünk. Úgy kerülünk elő, hogyha itt a reggel, mosolyogva, üres zsebbe.

0: Ez a Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.
1: A szerelem, a szerelem, a szerelem, sötét.

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Cselekvési tervet dolgoz ki az asszály miatt, az új kormány 5. alkalommal várja a műfaj rajongóit a Jazzfest Budapest. Pánik tört ki a Wieser Budapestre tartó járatán. Köszöntöm Önöket, Molnár Róbert vagyok. Visszavonta a Debrecen-Nyíregyháza vasúti fejlesztésre, a budapesti körvasút Népliget állomására és a ferencvárosi szakasz átépítésére, korszerűsítésére vonatkozó kivitelezési tendereket Lázár János leköszönő építési és közlekedési miniszter az elmúlt napokban. Emiatt a hivatalba lépő kormány újabb 280 milliárd forint uniós forrásvesztés reális veszélyét kapta a nyakába, írta a Tisza kormány leendő közlekedési és beruházási minisztere Facebook oldalán. Vitézi Dávid jelezte, hogy ezeket a már korábban elnyert uniós forrásokkal bíró beruházásokat a következő 3 évben kellene megvalósítani, ami egy visszavont építési tender után nulláról kezdve finoman szólva sem egyszerű kihívás, ekkora volumenű és ilyen komplex építkezések esetén. Magyar Péter utasította Gajdós Lászlót egy azonnali vízügyi cselekvési terv kidolgozására. Az egyre súlyosbodó asszályhelyzet, valamint a folyóvizeink és a talajvíz kritikusan alacsony szintje miatt utasítottam a leendő Tisza kormány élő környezetért felelős miniszterét, Gajdósért felelős miniszterét, Gajdós Lászlót.

0: 7-e és július 5-e között. A műfaj legnagyobb hazai zenészei mellett olyan nevek lépnek fel, mint Aldi Meola, Pat Metheny, Marcus Miller, vagy a 20. és 21. század zenéjének egyik legfényesebb alakja, Charles Lloyd. A 10 nap alatt 12 országból majd 200 fellépőt láthatnak a jazzrajongók, az idei díszvendég Dél-Korea lesz, ahonnan több világsztár jazzművész is érkezik. A helyszín főként a Városháza Park, de még több más helyszínen is belefuthatunk a műfaj legjobbjainak produkcióiba. Lakossági fórumon mondhatnak véleményt a Rákospatak jövőjéről az érdeklődők. A Rákospatak Szövetség május 13-án 15 és 18 óra között szervez eseményt a SÍN művészeti központban. A fórumon Barlóci Sándor főtájépítész a budapesti zöldfejlesztési irányokról beszél. Emellett a patak teljes szakaszát érintő terveket is bemutatják a Fornástól a 13. kerületi torkolatig. A szervezők várják mindazokat, akiket érdekelnek a fejlesztések, vagy szeretnék megosztani véleményüket. A részvétel regisztrációhoz kötött. Pánik tört ki a Wieser Marosvásárhelyről Budapestre tartó járatán április 30-án csütörtökön, miután a gépnek csak harmadik próbálkozásra sikerült leszállnia a Liszt-Ferenc repülőtéren. A Blick beszámolója szerint a pilóta bonyolult megközelítést hajtott végre, és nem tudni, hogy pontosan miért. Egy marosvásárhelyi rokonom ült a gépen, amikor végre leszálltak, órákba tellett, még lenyugodott. Azt mondta, a félelem mellett a bizonytalanság volt a legnagyobb baj, senki sem mondta meg nekik, hogy mi történik, minden utas rettegett, mesélte egy szemtanú. Gulyás Zoltán pilóta elmondása szerint az utasok tájékoztatása ráér, mert a biztonság az első, egy ilyen esetben a pilótának a repüléssel kell foglalkoznia. A Blick megkereste a Wiesert, és amely közölte, a Marosvásárhelyi Budapest járat leszállását szélnyírás nehezítette, ezért kellett átstartolni, ami gyakori jelenség.
1: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatlanul.

0: programajánló.
1: Kedves hallgatóink, hölgyeim és uraim, május 9-én szombaton este 18 órától a Magyar Zeneháza szabadtéri színpadán jön a Petőfi Band külön kiadás, mert hogy vers megzenésítésekkel érkeznek és saját dalokkal. A Zeneháza indulása óta küldetésének tekinti a vidéki magyar városok zenei életének bemutatását. A Város a Házban sorozat következő helyszíne Sopron, a leghűségesebb magyar város zenei életét bemutató fesztivál a házra jellemző sokszínűség jegyében fog zajlani, amelyet a Zeneháza Sopron városával közösen szervez egyébként. A fesztivál első szombati napján bemutatkozik a Petőfi Band, a Soproni Petőfi Színház művészeinek zenekara, valamint fellép a soproni születésű Sunny, aki zenekarával a 40-es, az 50-es évek Amerikáját idézi meg, rockabilly, rhythm and blues stílusban. Aztán vasárnap zenél majd a Fajkusz Banda, Sopron neves népzenekara is, előtte pedig vasárnapi muzsika, azaz polgári hangulatú kamarazenei koncert lesz a Sopronba vagy Sopronból házasodó nősülő zenészekkel, Szabó Marcellel, Lesták Bedő Eszterrel, hegedű művészekkel, valamint az ő kollégáikkal és pályatársaikkal. A Petőfi Band a Soproni Petőfi Színház társulatának tagjaiból áll, akikhez a zene és a próza egyaránt közel áll. 2022-ben vágtak bele a közös zenélésbe, amivel nagy magyar költőket hoznak közel a közönséghez. Kis Noro és Pap Attila két akusztikus gitárral kezdte az őket inspiráló költemények megzenésítését. E köré szerveződött végül egy zenekar. Hát pláne, hogy ezzel egy időben felkérést kaptak egy színész zenekar megszervezésére, Ragány Misa, akkori színházigazgató jó voltából. A hétfő zenekar minden tagja, Kis Noro, Pap Attila, Vida Mihály, Lakatos Levente, Simon Andrea, Szabó László és Kónyai Flórián, színházi és művészi ember. Találkozzanak velük ott a Magyar Zeneházában a Városliget szívében május 9-én.
0: Programajánlót hallottak. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Az ingatlanár nőtt Budapesten, de a kereslet nem. Újabb két kerület lomtalanítási dátumait hozta nyilvánosságra a MOHU. Országos razziát tart a rendőrség. A Sláger FM híreivel Molnár Róbert köszönti Önöket. Ami korábban lélektani határ volt, az mára átlagár lett a budapesti ingatlanpiacon. A kínálati ár fentebb tolódott, a kereslet viszont nem követte ugyanilyen tempóban a budapesti ingatlanpiacon, írja egy nagy hazai ingatlankereső portál. A kereslet kínálat között tovább erősödik a feszültség Budapesten. Az ingatlanok 40%-a 100 milliós sávban mozog, a vásárlóknak viszont csak negyede keres ebben az árkategóriában ingatlant. Az arány vidéken még látványosabb, kiemelten a Balaton környékén, illetve Veszprém és Somogy megyékben. Győrmoson-Sopronban minden ötödik ingatlan eléri a 100 millió forintos árat. A potenciális vásárlóknak viszont csak tizede keres ennyiért. Zalában és Fejérben még nagyobb a szakadék. A volt Pest Erzsébeti öntödében kapott új otthont a Budapest Cirkuszművészeti és Kortárs Tánc Főiskola kampusza, áll a Fővárosi Nagy Cirkusz és az Oktatási Intézmény közleményében. Az új épületek átadása mérföldkő az intézmény életében. Új cirkusz és táncművészeti szintér jön létre, egy olyan kulturális találkozóhely, ahol a felsőfokú oktatás mellett az amatőrök és a gyerekek is mozgásra ösztönző térre találnak, idézte a közlemény Reidl Kamillát, a főiskola megbízott rektorát. Létrejött az intézmény első saját kampusza, ahol hagyományainkat megőrizve képesek vagyunk új értéket adni a következő generációk számára, fogalmazott. A Nemzeti Cirkuszművészeti Központtal együttműködésben álló intézményben tánctanár, cirkuszművésztanár, kortárs tánc, cirkuszművészet és cirkuszi táncos szakokon folyik a képzés. Két újabb kerület lomtalanítási dátumait hozta nyilvánosságra a MOHU honlapján. A 15. kerületben, vagyis Rákospalota, Pestújhely, Újpalota területén június közepétől végéig lesz lomkikészítési időszak, míg a 14. kerületben Zugló területén június végén és július első felében lesz a lomtalanítás az idei évben. A kerületenként a 11, illetve 13 körzetre különböző dátumok vonatkoznak, és Zuglóban a körzetbeosztás is változott. Nagyon fontos, hogy Budapest közterületi rendjén

0: Isztambul járat utasai 2026. május 26-27-én éjszakáznak Budapesten, miközben a szerelvény a nyugati pályaudvaron várakozik. Szeptemberben szintén két alkalommal érinti a magyar fővárost a vonat. Szeptember 2-án tranzit megállóként szerepel az Isztambul-Párizs járaton, majd szeptember 26-án, 27-én ismét az isztambuli úton pihen meg egy éjszakára. Országos razziát tart a rendőrség a jövő héten. Május 4-e és 10-e között Budapesten és szerte az országban kiemelten ellenőrzik a nehéz tehergépkocsikat és autóbuszokat. A kampány keretében a hatóságok főként a vezetési és pihenőidők betartását, valamint a veszélyes áruk szállítását vizsgálják. A rendőrök Magyarország egész területén jelen lesznek, és a szakmai szabályok mellett az országban tartózkodás jogszerűségét is ellenőrizni fogják.
1: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatosan.

hogy eső lesz és többé el sem áll. Tegyük fel, hogy a feltevéshez valóság is jár. Tegyük fel, hogy vége lesz mindennek, mint a botnak, amit emberek a kutyájuknak hajítani szoktak. Na akkor én is dobok majd a mólóról egy hátast, hátul szok te hozzád.

0: evezek, szerintem utoljára szeretek, elköszönt annyi csúgott kegyelem.
1: Ez a Sláger FM.

0: programajánló.
1: Kedves hallgatóink, hölgyeim és uraim, május 12-én, kedden este 19 órától Muzsikusok Kávéháza a Városliget szívében, ott a Magyar Zeneházában, élő cigányzene a Trilla étteremben. Legyen szó vonós cigányzenekarok vérpesdítő dallamairól, vagy bárzongoristák megindító melódiáiról, a magyar városok éttermeit, kocsmáit, kávéházait mindig is átjárta a muzsika. A Magyar Zeneháza kávézójában útjára indult Muzsikusok Kávéháza sorozat, a vendéglátó zenészek világába kalózolja el a közönséget. A kávéházi estek során megelevenedik Krúdi Gyula korának vendéglői hangulata. Jávor Pál, Páger Antal, a bandával mulató hírességek, vagy épp dekadens gentrik kora. A sorozat célja, hogy felhívja a figyelmet egyik legfontosabb hungarikumunkra, a manapság sajnos egyre inkább háttérbe szoruló kávéházi cigányzenére. Ezúttal az élő cigányzenét Varga Jenő és zenekara szolgáltatja. Jenő már kisgyerekkorában mindössze 4 évesen kezdett el hegedülni. Zenei érzékét minden bizonnyal édesapjától és nagyapjától örökölte, hiszen mindketten muzsikusok voltak a családban. Az otthoni tanulévek után a Nap utcai zeneiskolában folytatta tanulmányait, majd tehetsége révén a Tóth Aladár zeneiskolába került, ahol olyan kiváló mesterek irányítása alatt fejlődött, mint Dénes László. Mindössze 14 éves volt, amikor felvételt nyert a rangos bécsi konzervatóriumba, amely új táblatokat nyitott meg előtte, és egyben megalapozta nemzetközi karrierjét is. 16 évesen kezdett el magyar nótát és kávéházi cigányzenét játszani. Pályafutása a Szeged vendéglőben indult, majd játszott többek között a Margit kert étteremben és a méltán legendás 100 éves étteremben vendégeket is hétről hétre elbűvölte. És most a budapestieket is elfogja, méghozzá Magyar Zeneházába látogatókat, ott a Városliget szívében, május 12-én, kedden este 19 órától. Tartsanak vele!
0: Programajánlót hallottak! A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Lemondott a Hagyományok Háza vezető is, a kifizetések miatt hatalmas siker az érintéses jegyvásárlás a fővárosi metrón. Jönnek a villámparkolók a Nagykörúton. Molnár Róbert köszönti Önöket. A Hagyományok Házát vezető Bot Miklós a Válasz Online-nak adott interjújában bejelentette, hogy Bán László után ő is lemond a Nemzeti Kulturális Alapbizottságban betöltött pozíciójáról. Bot Miklós nem sokkal azután mondott le pozíciójáról, hogy kiderült, az NKA titokban osztott ki milliárdokat. A lapnak azt mondta, nem kíván szakmai legitimációt adni az olyan működéshez, amelyben a döntéshozatal, a közzététel és az ellenőrzés alapvető feltétele is sérültek. Szerinte a kialakult helyzetben a bizottság bizalmával és szakmai hitelével visszaéltek. A Hagyományok Háza vezetője a Válasz Online-nak azt mondta, hogy fontosnak tart elválasztani két dolgot, a bizottság 2024-es szakmai megújítását és azt a később feltárt eljárási gyakorlatot, amely szerinte a bizottság számára sem volt átlátható. Hatalmas siker az érintéses jegyvásárlás a fővárosi metróvonalakon. A BKK PNGO rendszere április végén terjeszkedett ki az összes metróvonalra, és az első héten már is több mint 23 ezer jegyet adtak el, ami naponta 3500 jegyet jelent. A legtöbben a 3-as metrón használják az egyetlen érintéssel működő megoldást, de a 2-es és a 4-es vonalon is népszerű a digitális jegy. A tervek szerint bérleteket is vásárolhatunk majd így, 2028-ra pedig a teljes budapesti és agglomerációs hálózatra kiterjesztenék ezt a rendszert. Jönnek a villámparkolók a Nagykörúton. A Vezes.hu értesülései szerint a Nyugati tér és a Boráros tér közötti jelenleg nagyjából 330 hely egy részét rövid idejű, úgynevezett villámparkolóvá alakítják, ahol legfeljebb fél órát lehet majd megállni. Emellett több rakodó helyet és mozgáskorlátozott parkolót hoznak létre, valamint külön helyeket kapnak a megosztott autók is. A cél az, hogy gyors ügyintézéshez vagy bevásárláshoz könnyebb legyen szabad helyet találni. Május 1-től 4 mentő